Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dezsevű nevű revű cinema

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Megszűnnek a védett üzemanyagárak a benzinkutakon, már több mint 1000 rolleres balesetnél segítettek a mentők, ma is napos meleg időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat, ezt jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci helyzet miatt döntöttek így, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén lehetővé teszi az újpoli beavatkozást. Elhangzott az is, hogy a kormány több mint 9 milliárd forinttal segíti a tavaszi fagyok és az aszály miatt bajba került gazdákat, és döntöttek a rendőrségi szervezetrendszer átalakításáról is. A TEK az országos rendőrfőkapitányság irányítása alatt működik tovább, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig önálló szervezet lesz. Nagyon erős lesz holnap az UVB-sugárzás. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV-index országszerte meghaladja majd a 7-es értéket, vagyis ha nem óvjuk a bőrünket, ha szabadban vagyunk, akkor akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. Ezért a szakemberek azt javasolják, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon, ha pedig mégis kint leszünk, akkor használjunk fényvédőkrémet. A biztonságos fürdőzésre hívták fel a figyelmünket a vízimentők. Illés Zoltán rádiónknak azt mondta, hogy a hőségben sokan hűsölnek majd vízparton, például természetes vizeknél, a folyóknál és tavaknál pedig különösen fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és csak a kijelölt helyeken pancsoljunk.
3: Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszulét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
2: A biztonságos rollerezéshez adnak jó tanácsokat a rendőrök. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság közösségi oldalán írnak arról, hogy érdemes bukós isakban rollerezni, ami véd a fejsérülések ellen, emellett nem szabad száguldozni a két kerekűekkel, és figyeljünk arra is, hogy ne vigyünk utast a rolleren. A mentők adatai szerint idén május végéig több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szerzett komolyabb sérüléseket a rollerezés közben. Igazi nyári időnk lesz a következő napokban. Ma estig sok napsütés várható, és bár lehetnek gomoly felhők az égen, csak az északkeleti határ mentén fordulhatnak elő kisebb záporok. A szél sem hűsít majd minket, és nagyon meleg lesz, 30-34 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén pedig tovább fokozódik a hőség, a napos időben szombaton 36, vasárnap 37 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton az északi középhegységben, vasárnap viszont bárhol eleredhet az eső.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Megszűnnek a védett üzemanyagárak, a külföldiek pörgették fel tavaly a turizmust. Tovább fokozódik a kánikula. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9 milliárd 600 millió forinttal segíti az asszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és a délutáni órákban kerüljük a tűző napot. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendég éjszakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés az azt megelőző évhez képest. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető, mondta a rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
3: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
2: Egyre kisebb területen termesztenek levendulát idehaza, tavaly mindössze 170 hektáron ültették ezt a növényt. A legnagyobb termőterületek Pest, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyében vannak, közölte az Agrárkamara és a Gyógynövényszövetség. Idehaza a leggyakoribb fajta a francia levendula. Nagyon erős UVB-sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Az előrejelzések szerint ma az UV-index országszerte meghaladhatja majd a 7-es értéket. A szakemberek azt javasolják, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, és használjunk fényvédő krémet, fejfedőt. Normál bőrtípus esetén már 15-20 perc alatt is kialakulhat bőrpír. Fokozódik a kánikula. Ma a több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék nem valószínű. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Délután 34 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is forró, napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben már több felé lehet eső, de nagyon meleg lesz.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: A 4-es főúton Szolnokon a Szent István Tisza hídon javítási munkálatok folynak. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták. Jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. A reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra kell készülni, adta hírül az Útinform. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásokra kell számítani. Az M2-es autóúton Bác elkerülő szakaszán karbantartási munkálatok folynak, a félútpályát lezárták a 42-es és 43-as kilométer között.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra 8 perc, jó reggelt! Elkezdjük ezt a napot is. Éreztem virsli szagot, nem tudom, felrobbant-e, majd Anettet mindjárt megkérdezzük. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, szia Ivi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: És Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok, 3 darab!
2: Felrobbant?
1: Hát megrepett. De azt Tati megeszi.
0: Igen,
1: mondta.
0: Tudom, te mindig akkor a hogy is mondjam, a személyzetnek dobod oda. Vagy a Lacikának, vagy az Atinak.
1: Igen, mert ők nagyon kedvesek, és
0: megpróbálják. És az uraknak meghagyod az egészet.
1: Igen. Maradt, megnéztem gyorsan.
0: Mi történt rosszul? Túl nagyra nyomtad a gázt, vagy...
1: Nem, mindent ugyanúgy csináltam, csak közlekedési híreket írtam itt bent.
0: Ja, igen.
1: És amikor csipogott a tojás, na akkor mentem ki, és akkor már késő volt.
0: Na csak, hogy értsétek, ez a reggeli gasztrónk. És Anett tényleg, tehát igyekszik nagyon, és most már évek óta ő készíti nekünk.
1: Igen, de...
0: Cuki amúgy, nagyon helyes.
2: Becsületesen csinálja nagyon.
0: Igen.
1: És semmi baj, én is szoktam otthon szétrobbantani virslit, úgyhogy nincs ebből olyan baj.
0: Ugyanaz, te, aki a Sárközi Ákos iskolába jártál.
1: Igen, mert ha kutyának csinálom, akkor én is elfelejtem.
0: Kutya, Ati, igen, értem. Kiknek szánjátok a szétrobbant virsli. Na jó, ez van, péntek, elkezdjük. Üzenik itt Calgaryból is, hogy hát akkor végre péntek. Tegnap is örültem volna neki. Jó kis meccs nézős esténk volt, Kanada 6-0-ra győzött Katár ellen, bár a végére meg is sajnáltam őket, mármint Katárt, lehet mondani, hogy nem voltak jó paszban. Csodás hétvégét. Itt a Calgaryból nem ott volt az a csúnya sérülés? Azt olvastam, hogy volt, ami nagyon-nagyon csúnya sérülés.
1: De azt hiszem a kanadai, nem a kanadai.
0: A Kanada-Katár.
1: Igen, azon a meccsen volt, és le is kellett hozni.
0: Valami komoly lábtörés volt. Hú.
1: Igen.
0: Jó, jó reggelt, bocsi, olvasd már be, légy szíves, az SMS-em kicsit dagadjon már nekem is, mint a Zölcsinek, ha visszahallom. Nézem ezeket a mindenféle VB meccseket, és felborult a bioritmusom. Ha ügyes leszel, én is biztos könnyebben elalszom. Pusszantás, egy szlovákiai nem zöldséges. Na, egyszer kaptál egy ilyet, és most akkor biztos jól esik.
2: Igen, de ezek szerint konkurenciája akadt a Zöldsége Zsoltnak? Valaki ugye babérjeire törne? Ez az irány?
0: Nézd, alapvetően tudod, sokat beszéltünk és elemeztük mi is, mert nekünk is ez egy jelenség, az SMS-ezőknek a szándékát. És miután alapvetően ugye mindig elmondjuk, hogy az SMS-ek nekünk arra valók, vagy arra kérjük őket, hogy a témához hozzászok. Még nincs téma, hanem ők beszélnek. Ami kedves, mert van egyfajta olyan interakció, hogy sziasztok, jó reggelt, de családban, nem? Oh. Jó reggelt, apa, jó reggelt, anya, jó reggelt, blöki, ezért, tehát hogy köszöntjük egymást. Ez még eddig oké, de amikor kényszeré válik, az nem oké. És ma is írt, most sem olvasom fel.
2: Ez nagyon fura jelenség.
0: Sziasztok tanulóim, ti vagytok a legnagyobb királyok, köszönöm, hogy tegnap felhívtátok a figyelmem a hétvégi eseményre, 24 órás kis kocogásunkra, segítségnyújtásra. Anettnek külön köszönhető egy angyal, a Krav Maga edző üzente ezt. Igen, szombaton 10 óra az Üllői piacnál, ugye?
1: Igen,
0: onnan indul a jótékonysági futás. Gabi bátyám, jó reggelt, úgy gondolom, ma este a Siófoki plázson nem a Neoton stáb feliratú ingem lesz rajtam, hanem a nagy bocskor arcképes TV felvételre készült pólóm, a McLaren-es.
1: De jó, milyen jól állt rajtuk.
0: Az óriási készültek. Volt, igen, nagyon helyesek voltak. Mert ugye a McLaren-es a Neotonnal jár mindenhova, ő csinálja szerintem a merchandisingot. Uh-huh. Nekik.
1: Nem tudom, még.
0: Igen. Na, szóval, öleljük a Neotonosokat, mondd meg nekik, Tibikém. Hála ős Vejfőni, tegnap belefutottam egy zseniális filmben, amiben egy híres, sármos sztár, éjszakai rádiós műsorvezető a főhős. Ez lennél te. Mondjuk itt Mel Gibson alakítja. Nem spoilerezném a sztorit, de Anett meghal, Évi elő se kerül, Gyuri bátran felveszi az időzített bombás mellén. Ez jó! Meg kell néznem. LOL Blitz Peti, utóírad. Ez tényleg frankó, a címe On the Line, vonalban vagy. 2021-ben forgatták, és utóírat 2, és speciál egész jól fordították. Utóírat 3, kicsi lánya múltkori bárányfelés dolog miatt ne stresszelj, már én is feldolgoztam. LOL.
1: Oké, köszi, Peti.
2: De ez kösz a film ajánlás, ezt
1: ez
2: megnézzük.
1: Jó, ez, igen. Ez igen.
0: Ezt megnézzük online. Jó reggelt, üzeni a tancsadás Pityu. Hello, Pityu. Jó, nézzük az időjárás. Anett megírta nekünk, azt mondja, hogy forró pillanatokat tartogat az időjárás. Ma is 34 fok körül lesznek a maximumok, hétvégén akár 37 fok is lehet. Említése méltó csapadékkal ne is számoljunk. Maradjunk a lakásban, a déli órákban, ezt nem én mondom, Anett mondja. Maradjunk a lakásban, a déli órákban is, ígyunk sok folyadékot, zárójelben vizet.
1: Jézus, nagyon jó. Tehát
0: tényleg a legalacsonyabb lógó gyümölcsért nyúlsz.
1: Mindenkihez.
2: Magyarországon vagyunk, jó ezt tisztázni, hogy milyen folyadékra gondolanett ilyenkor. Ezért.
0: Igen. Na, maradjunk a lakásban. Igen. Tudod, mindig ezt szoktam kérdezni, hogy szerintetek egy hírolvasónak az ilyen leírt tanácsára valaki bármit is változtat az életén?
1: Ezt nem is feltétlenül én tanácsolom, hanem a szakemberek. Hogy ne tartózkodjunk a tűző napon.
3: Igen, mert 15 perc alatt meg lehet égni.
0: Hát azt akkor már megtapasztalja, hogy megéget, és akkor bemegy, amikor már füstöl. Igen, hát el kell tanácsolgat, maradjunk a lakásban. Hé, ne menj ki, tegnap Anett mondta, hogy maradjunk a lakásban. Nem lesz, ez nem életszerű. Ezt akarom mondani. Tehát a szakembereknek se kéne megszólalni már a rohadt hírat. Bocsánat.
1: Mindegy, azért nálam vezető hír. Köszi.
0: Sajnálom.
3: Hát ez történt ma.
0: Sajnálom, hogy nem történt semmi a világban. Jó, Zóra és Gyárfás névnap van ma. Nem is tudtam.
3: Tudtam, hogy rám nézel.
0: Hogy ez keresztnév. De most olvasom. Most olvasom, ha már Gyárfás, hogy lehet, hogy ugye most van egy új ügyvédnő, és vélhetően per újra felvételt kér, mert újabb tanuk vannak, azzal kapcsolatban, hogy nem Gyárfás, hanem Princ Gábor ölette meg Fenyő Jánost. És az a helyzet, hogy én ismertem Gyárfás Tamást nem nagyon mélyen, de találkoztunk egy jó párszor. Nekem arról semmiféle gondolatom és benyomásom nincs, hogy elkövette vagy nem követte el. De az nekem is furcsa, nyilván nem ismer a peranyagot, nem voltam ott a tárgyalásokon, hogy mennyire kősziklabiztos bizonyítékok voltak, ami alapján őt elítélték. Na, ott vannak kételjeim. És ha nincs, és ha vannak kételjek, akkor nem szabad elítélni. Tehát ez az én véleményem. Te mit gondolsz erről, mert te többször találkoztál vele, mint én.
3: Többször találkoztam vele, de ilyen szinten is erről a dologról soha nem beszéltünk, és nem is tudunk. Meg azért így nem nagyon kérdezi meg az ember egy ilyen személyes találkozáskor se nála, de inkább nekem az a durva,
0: hogy... De te is olvastad, tehát nyilván csak a cikkekből vélem. Tudod. De neked az a véleményed, hogy ezek sziklabiztos bizonyítékok voltak?
3: Nem, én is azt gondolom, hogy nagyon sok emberben kételj van, és azoknak is sok kételj van, akik akkoriban velük dolgoztak. És az egész rendszerrel. És ott volt egy ilyen egymás közötti viták, tehát, hogy senki nem tud igazságot tenni ebben a történetben úgy, hogy ott voltak nap, mint nap velük.
0: Meg ugye, hát Gyárfás még bőven adott interjút a börtönbe vonulása előtt, és ő egy nagyon intelligens ember. És ő nagyon-nagyon jól elmesélte, elmondta azt, hogy mi hangzott el a bíróságon, milyen bizonyítékokat hagytak figyelmen kívül, stb. Tehát, hogy itt szerintem nem olyan nagy baj, hogyha eljutnának oda, hogy per újra felvétel lenne.
3: Hát, szerintem mindenféleképpen, mert senkiben nincs meg a biztos.
0: Így van, igen, így van, így van. Na jó, vasárnap lesz apák napja. Oké. Okay. 1991-ben ezen a napon az utolsó megszálló szovjet katona is elhagyta Magyarországot. Silov altábornagy személyében.
1: Ő neki a nyakáról beszéltünk a múltkor?
0: Az egy szimbolikus kép. Tehát ez nem egy fotó.
2: Arra gondolsz, hogy az utolsó kivonult és lefotózták a nyakát?
1: Nem, csak mondtad, hogy egy, ugye te mondtad.
0: Én.
1: Igen, ez. Most, oké, akkor visszaszívom.
0: Nem kell visszaszívnod semmi, egyébként jól nézel ki. Jó ez a ruha, de látom, készülsz.
1: A hétvégre. Egész héten jól néztem ki, hát mindig, most már itt a nyár, és
0: mutatod a tested.
1: És előkerülnek a színesebb ruháim, és a testrészeim.
3: Látszik, ahogy bólogat.
0: Szóval, Anett, az egy grafikus által készített kép, nyilván szimbolizálja a szovjet katona agresszív testalkatát, és ugye hátulról, tehát a távozását. Silov tábornokot nem fotózta le az MDF.
1: Jó.
0: Hogy...
2: Okay. Ezt a tarkot tegyed a plakátra.
0: Silov tábornok, állja meg egy pillanatra, igen, forduljon meg, köszönöm. Na. Nem, szóval vagy altábornagy. Ma ünnepel Vágó Piros, 53 éves lett a Piros.
1: Bizony, hát ünnepeljük majd.
2: Boldog szülinapot.
0: Boldog szülinapot, Piros.
3: Így van, boldog szülinapot.
0: 64 éves Paula Abdul. Egy szerintem. Dala volt csak.
1: A rás, ugye?
0: Nem.
1: Én
0: Straight
1: akkor,
0: up.
1: Akkor én kettőt.
0: Rás.
1: Volt egy. Én a 90-es években én azt.
0: Nem, soha nem. Én ezt a Straight upot ismerem. Soha se előtte, se utána más dalt, nem? 48 éves lett Garfield a macska.
3: De jó!
0: Igen.
3: Hogy megöregedett? Pedig jól tartja magát. Milyen, mennyire egy jó kis szereplő volt, nem?
0: Abszolút. Én is imádtam. Hát az, hogy pizzát eszik, hát nem hiszem. Egy macska, egy narancsárga macska pizzát eszik. Annál nincs jobb. Igen. A mai szabályok szerint 180 éve ezen a napon először játszottak baseballt Amerikában, és ez a New York Nine és a New York Knickerbockers mérkőzés volt. 23-1-re nyert a New York Nine.
1: Igen. Uh-huh. Hát ez egy csúfos vereség.
0: Az amerikaiak azért szeretnek sportokat ellopni, és aztán egy picit átmásítani, és úgy tenni, mintha az az övék lenne. Hát nem, tehát a rugby, vagy rugby, ahogy mondják, nagyon kísértetesen hasonlít az amerikai futballra.
2: Így van, igen. Így van. Szinte csak megtuningolták, hogy még látványosabb legyen, de szinte teljesen az, igen.
0: Így van. Akkor ugye ott van a cricket, uh-huh. ami kísértetesen hasonlít, vagy amire kísértetesen hasonlít a baseball. Igen. De egyiket sem tudom, tehát, hogy ez hogy működik. Csak mondom, hogy...
3: Én sem.
0: Jó, Pécs, ezt Gyuri mondja nekünk, vagy írja, Pécs 17 fokos, 33 lesz ma már ott, és napsütés. Nyíregyháza 17, 32 lesz napsütéssel. Calgaryt nézzük, 8 fokos, 21 lesz náluk, és napsütés, tök kellemes. Aztán Szeged 18 fokos, 31 lesz Szegeden napsütéssel, Budapesten 32 fok lesz napsütés, és most 18 fok van. Jó, na... Ez egy olyan jó kis gondolatbéli játék lesz, nem játék, nem szó szerint játék. Képzeljétek el, hogy valamikor most már kettő olyan hallgatónk is volt, aki a nagy-nagy Playboy gyűjteményét ugye ránk bízta. És ez tök jó, a legjobb helyen van, és nem is vitte senki haza, ez tök érdekes, mert lehet, hogy Lacika hazavitt 2-3 példát, és nem tudom róla.
2: Nem, aztán visszacsempészgeti őket, ez a veszélyes, hogy cseréli, amiket hazavisz, és azt visszahozza.
0: A lényeg az, hogy ezek itt állnak nálunk, és így szabadidőnkben, pihenésünk alatt szívesen lapozgatjuk. Most mindenki nyilván most jön a szexista duma, hogy tele vannak csajokkal, ott van Michel Vált, Hargitai be, amit tudom én. Nem, hát nyilván a csajok is tök jó, hogy ott vannak, de a 2000-es évek újságai ezek, és a 2000-es éveknek a tanúja maga a Playboy.
2: Igen, ezek átalakultak valami elképesztő időkapszulává. Tehát tényleg kinyitjuk, és mintha ott lennénk újra mondjuk 2003-ban.
0: Pontosan, és egy csomó minden miatt. Először is sokkal szabadabbak voltak a cikkek. Tehát akkor még volt újságírás, volt nem tabu téma, ma már minden tabuizálva van, gyerekek, a belegondolt. Hát az, amikor Hargitai be, csak egy fotó, nyalogatja Bódi Szilvit, az szép.
2: Nem is volt vita róla.
0: De ma nem tudod elképzelni, hogy ez megjelen egy magyar újságban. Igen. Érted? Igen. Nem volt tabu. És ugyanúgy, tehát, hogy például az önkielégítésről írnak a katolicizmus, a judaizmus és a hedonizmus megközelítésében.
3: És egy nagyon intelligens cikk volt.
0: Nagyon intelligens cikk volt.
3: Mi végigolvastuk és beszéltünk róla, hogy ilyen újságírás, ilyen gondolatmenetek, nincs. És nincs ilyen platform, ahol ezt így valaki összeszedné és leírhatná.
0: És aztán ott vannak a kütyük. Ezek ugye szintén kortanuk, ezek a kütyük, és annyira fú, hogy szeretnéd ezeket birtokolni, ezeket a darabokat, és akkor ott voltak, nem tudom, ha akarod MP3 lejátsz, vagy csak egy távcső, vagy egy óra, vagy egy autó, vagy egy...
3: Parfüm is volt, emlékszel, hogy néztük az újságot, és akkor lehetett benne találni, ugye olyan órák voltak, amik számunkra elérhetetlenek, de gyönyörűen megfotózva, a telefonok is mennyivel jobb voltak, a hirdetések benne.
2: Én úgy vettem tiniként, hogy ebben az újságban vannak azok a dolgok, amik a menő felnőtteknek vannak.
0: A menő és tehetős felnőttek. Tehát azért azt ugye a célcsoport azért a tehetős. És szóval baromi jó volt ezeket lapozgatni. Egy olyan óra, ami ma 2,5 millió forint, az akkor 500-valahány ezer forint volt. Oké, persze más ért a forint, meg mindent értek, de hogy nagyon-nagyon jó volt ránézni, és jó ezeket átlapozgatni. És képzeljétek el, találtunk egy olyan cikket, amely listáz 50 olyan terméket, de teljesen random, 50 olyan terméket, dolgot, fotókkal, sztorikkal, amik megváltoztatták a világot. 50-től egyig. És ebből fogunk ma szemezgetni. Nézzünk egy pár dolgot. Tehát például a kvarciát. Tehát csak az mennyire vegyes a felhozat. A kvarcjáték. Mindenkinek van.
2: Hú, mennyiféle sztoria. Volt.
0: A tangabugyi.
3: Hát, ja.
0: Ne nézzek rád.
3: Ne, hát rám is nézzed, de...
2: ebből is hú, mennyiféle volt.
0: Vagy a Volkswagen busz. A Volkswagen busz. A jacuzzi. Tehát, hogy random szedtek össze, de mindegyikhez van valami kötődésed, sztorid, és ugye azt is végig fogjuk gondolni, mi változtatott mit változtatott a világon, igen, ez a tárgy.
2: Vagy igen, hogy jött erre a listára egyáltalán? Lehet, hogy ebben sem lesz egyből logikus magyarázat.
0: Digitális fényképezőgép. Hát én még abszolút abban a korban nőttem, én még magam hívtam is elő fényképeket. Tehát, hogy én rendesen fotózgattam, így, hát ilyen amatőr módon nyilván. És akkor egy kis laborral, hívtos papírra, megszárítottam.
2: Jó, de hát olyan fotókat, amiket nem mertél bevinni, hogy mások is lássák, nem?
0: Nem ezért, nem. Ó, én vittem.
2: Ja.
0: Vittem. De mindig az ott hívott, nem itthon hívtam, hanem a Seychelles-szigeteken.
2: Csak ezért kiutazni, ez aztán.
0: Nem ezért utaztam ki, de volt nálam pár tekercs. És aztán végre jött a digitális fényképezés.
3: És gondolom, milyen volt a laborban, milyen boldog volt, mikor hazaért, és előhívhatta.
0: Érdekel, hogy a Seychelles-szigeteken a laborban milyenek
2: voltak. Ott azt hiszem, várták minden évben a Jobocskor urat, hogy visszatérjen. Hozza az új muníciót.
0: Szóval rengeteg ilyen tárgyat fogunk, nem mind az 50-et, de rengeteg ilyen tárgyat fogunk végigvenni, és szerintem mindenkinek lesz hozzá valamilyen viszonyulása, és az a kapocs, hogy a világon ez valamit előre lökötte, vagy vissza, ott van az AK-47-es is, a Kalasnyikov. Tehát az is szerepel a listán.
3: Az is megváltoztatta a világot.
0: Azért, persze, ezért mondom, hogy nagyon érdekes játék a gondolatokkal, ezt játsszuk majd mi végig. Ez az egyik témánk, a másik pedig, hát itt valahogy érdekes módon az évire gondoltunk, de nem lehet, hogy igazságtalanok vagyunk. Találtunk egy olyan kifejezést, hogy solo maxing. Vagy maxing, hogy mondjuk?
2: Maxing. Szerintem, mert hogy pontosan most a közösségi médiában nagyon terjed ez a szleng, és akkor mindenre rákapcsolják. Ez a maxolt ki tulajdonképpen azt jelenti.
0: Igen.
2: Így van.
0: És a solo maxing, előre elárulom, ez azokról szól, akik a szingli életet kimaxolják. Hogy azt egy életformává, tehát a szingli élet nem egy kényszer ezeknek, hanem ez egy életforma, amit ők választanak. És majd az Évit fogjuk ezzel kapcsolatban kikérdezni, kifaggatni. Jó?
3: És én el is fogom mondani, hogy egyébként miért csinálom.
0: Oké, de van egy pár szempont, ami egyébként a solo maxingolásnak előnye. Tehát például pénzt takaríthatsz meg. Nyugalmad van. Önmagadat tudod építeni. Az önállóságodat ki tudod alakítani, ha nincs párod. Persze van a kockázata is, de a lényeg az, hogy ezek igazak-e?
2: Igen, igazak-e, vagy csak a magányos emberek mondják ezt védekezésképpen a világnak, hogy őket nem kell sajnálni.
0: Így van. És ők nyilván ezt mondják. Nem azt mondják, hogy jó, én nagyon magányos vagyok, szörnyű, és én alig bírom a magányomat is. De nem fog, sose fogja bevallani. Évi is már tök magabiztos arckifejezést produkál egy perce.
3: A magányosság.
2: Csak alig egy-egy könycsepp gördül le az arca, semmi.
3: Igen, hogy rájöttetek, hogy magányos vagyok. De olyan jó, hogy rájöttetek. De hogy vagyok magányos. Hát a legjobb életem van, majd a végén irigyelni fogjátok.
0: Én elhiszem, tehát azért mondom, hogy óvatosan, de meg fogunk kérdezni ebben, jó?
3: Óvatosan?
0: Hát biztos óvatosan, persze, hát úri ember módján.
2: Ahogy szoktuk.
3: Attól félek.
0: No, de Évi beláll, meg azért mindannyian voltunk szinglik, és azért az előnyeit, hátrányait ismerjük, szóval szerintem mindannyian részt tudunk venni ebben a beszélgetésben, de tényleg a lényeg az, hogy kell-e ahhoz párkapcsolatban élni, hogy teljes legyen az életed.
2: Egy csomó érdekes meglátás van a pszichológiának is ezzel kapcsolatban, tehát a szóló életmóddal.
0: Ugye?
2: Amúgy. Úgyhogy ez, ja.
0: Na, ez jó lesz, szerintem nagyon jó lesz. Jó, akkor ma Vokci jelentkezik újra, és ez is egy érdekes téma. Én szeretem a Vokci témáit, bevallom. Én szeretem Vokcit, ezt is bevallom.
3: Ezt is tudtuk.
0: Igen, és a témáit is. És a mai témája az, hogy a mindennapjainkat, és gyerekek, most egy picit mindenki nézzen magába, a mindennapjainkat hogyan teszi tönkre a megfelelési kényszer. És akkor most hagyok egy hatásszünetet, hogy az a megfelelési kényszer, ez ott van-e mindannyiunkban? Ha igen, kinek? Főnök? Család? Feleség? Férj? Gyerek? Szüleink?
2: Gyerekkorból hozott?
0: Esetleg. Gyerekkorból hozott. És valaki így éli le az életét, hogy csak megfelelni akar. Valaki másnak. És ez szörnyű, és nem veszi észre, vagy ha észreveszi, nem tud másképp. Igen.
2: Kell a gondolkodási idő, ahogy te is mondod, hogy nézzünk magunkba, mert annyira átszövi az életünket valószínűleg, hogy már töröd rajta a fejed, hogy milyen lenne, ha nem lenne.
0: Egyikünk sem mentes ettől. És a másik dolog, hogy kell ettől szabadulni. Tehát ez szerintem egy érdekes dolog.
3: Nagyon jó téma. Én mikor ezt megláttam, hogy ezt hozza a Vokci, én azt mondtam, hogy ez nagyon jó, mert én is például nagyon sokat foglalkozom magammal, hogy ezeket már kiüzzem, vagy nem tudom. Tehát, hogy, és ez egy nagyon jó dolog.
0: És a Voga nem megfelelési kényszeres. Hát nem. Ha csak a lovász példát hozom.
2: Ott megmutatta.
0: Ott megmutatta, hogy ő nem hajlandó alkalmazkodni. Igen, szóval ő kemény, ő rock and roll.
3: Ő nem fél semmitől.
0: Nem.
3: Ő akar senkinek megfelelni. Tényleg nem akar.
0: Tehát, hogy haladsz előre a korban, és egy csomó dologtól függetlenné válsz, szerintem egyre inkább ilyen leszel.
3: Mert már nem félsz attól, hogy mit fognak mondani rólad, vagy mit gondolnak azok az emberek, akik körülötted vannak.
0: Mert nem egzisztenciális kérdés. Tehát nem csak anyagilag, hanem lelkileg sem. Nem egzisztenciális. Már minden
2: kényszer lehet azért is, hogy ne veszíts el emberi kapcsolatokat egyébként, de nem csak anyagi dolgokról van itt szó.
0: Így van.
2: De azt is aztán az ember megtanulja, mi stabil, mi nem. Tehát ez átértékelődik.
3: Nagyon jó téma. Én nagyon örülök.
0: A tegnapi nap legjobb pillanatai, Évi.
3: Igen, arról beszéltünk, hogy nem csak a gyerekeknek szenvedés az évnyitó vagy az évzáró, hanem a szülőknek is és a tanároknak is. És szerencsére találtunk egy igazgatónőt, aki a szavalást már happartira váltotta.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Az élet hozza a témát, és ez itt történt tegnap is egyébként, egy SMS-t kaptunk, és ez nagyjából arról szólt, Laca Biáról írt, hogy a lányát elvitte évzáróra, és hát a szenvedés volt a gyereknek, szenvedés volt a szülőnek, és akkor eszünkbe jutottak a régi emlékek, ugye?
3: Így van, és szerintem mindenki egyből magára ismert, hogy milyen volt ott állni, milyen volt az ünnepség, és mennyire nem kívánta.
0: Pontosan, és akkor ezeknek az évzáró évnyitóknak a kellékei nagyon-nagyon ugyanazok. Nem tudom, szerintem Rákosi elvtárs óta himnusz, ünneplőruha, ugye a fiúknál fehéring, sötét nadrág, lányoknál matrózblúz, aztán versmondó gyerek, táncprodukció vagy hangszeres gyerek, igazgató, közhelyes monológia.
2: Nagyon nyomasztó, mindenképpen.
0: Stréberek dicsőítése egyenként, külön megvárni, míg kijön és visszasétál és oklevelet kap, vagy ajándékkönyvet. És aztán még, ha belefér a szózat, hogy az egésznek legyen egy ilyen pukkanós fináléja. Nagyjából így. Mutatunk ebből egy csak azt, hogy mindenki YouTube-on találtuk, figyeljetek.
5: Közösen énekeljük el a

0: az ereszre.
1: Kedves kis elsősök, biztos emlékeztek még arra napra, amikor először léptétek át az óvoda küszöbét. Izgalommal, várakozással szemléltétek a sok játékot, idősebb társaitokat, az óvoda udvart. Az óvónénik, dajkanénik kedvesen fogadtak benneteket, segítettek nektek abban, hogy hamar megszokjátok édesanyjátok, édesapátok távol létét.
0: Elsős leszek, akár hiszed, akár nem. Nagyon jó az én kedvem.
2: Benden 23. osztályos tanulónak jeles tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért. Dániel 2. évfolyamos szintetizált hangszakos tanulónak a zenei tanulmányokban elért kitűnő eredményéért és sikeres szerepléseiért. Elismerő oklevél Botond 7. osztályos tanulónak a Bendegúz nyelvész verseny megyei fordulóján elért kiemelkedő eredményéért. Elismerő oklevél 11. tanulónak az országos sárkányhajó versenyen való sikeres szerepléséért.
3: Na, stb. És nyilvánvalóan ez nem az egyéneknek szól, mert cuki a gyerek, aki szaval. Cuki a másik gyerek, aki szaval. És Bendegúz, aki megnyerte a szintetizátor versenyt, egy cuki gyerek, és véletlenül tehetséges. És a legjobbakat kívánjuk neki. Nem erről szól ez a beszélgetés, vagy a tegnapi téma, hanem arról, hogy akik ott állnak, akiknek ez egy ünnepélyes pillanat kell, hogy legyen, ezek a diákok és a szülők, esetleg a tanári kar, ezeknek ez a show, mert ez nem más, ez egy másfél órás show műsor, ez vajon jó-e? Van-e kedvük ehhez?
4: Jó-e, hogy mindig ez van, és csak és kizárólag ugyanez évtizedek óta?
3: Így van. És ezért tegnap, de tényleg szerintem azért a kedvesség határán belül maradtunk még, próbáltuk felszólítani az igazgatókat, a tanárokat arra, hogy szabadítsák már fel, vagy az igazgatók, mert ugye ők a diákokat, a tanárokat szabadítsák fel ez alól. Tehát, hogy legyen ez egy kis forradalom.
4: Igen, mert biztos nekik sem öröm évről évre ugyanazt, az átléped a küszöböt, meg kilépsz a küszöbön, meg aztán a sok
3: az életkapuja, meg a... Jaj. Na igen, szóval képzeljétek el, és nagy meglepetésünkre, Lacika jót hagyott, nagy meglepetésünkre kaptunk egy SMS-t egy igazgatónőtől, ráadásul itthonról, Magyarországról, és leírta, hogy náluk az intézményükben, tehát a suliban egyébként pont habparti lesz, pont ma van az évzárójuk, és úgy gondoltuk, hogy mindenképpen beszéljünk vele, ezért itt van velünk Gulyás Ágnes, a Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola igazgatónője. Ágnes, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
3: Szia!
5: Köszönöm a hallgatókat és titeket is a stúdióban.
3: Ági, hát milyen volt végighallgatni ezt a felvezetőt? Egy ilyen iskolai ünnepségnek, ha lehet így kérdezni, vagy lehet így meghatározni, ki a célcsoportja? Tehát kinek készül ez a műsor? Ez a tanároknak, diákoknak, esetleg a szülőknek? Ki a célcsoport?
5: Én mind a három célcsoportot meg szoktam említeni a beszédemben, és én igyekszem rövidre és humorosra fogni a beszédemet.
3: Ugye mi azért is beszélünk, mert hogy nálatok ma lesz, ha jól tudom, ma lesz az évzáró, ugye?
5: Ezt egy picit pontosítok, ma az az évzárónk lesz, ami a tanítási napokat lezárja. A protokolláris, az nálunk is sajnos holnap lesz, de azon lesz ez a kis vicces beszéd. De a mai napot azt mi úgy gondoltuk, hogy egy ilyen sportnapos, vetélkedőkkel teletűzdelt tanévzáró sportnap, ahol szülők is lesznek. Az iskola hamarosan, tehát nagyjából egy órán belül én megyek ki az udvarra és indítom a zenét. Lesz egy kis táncos felvezető, aztán felmegyünk a sportpályára, és ott lesz, és ennek a része lesz az a bizonyos habparti.
3: Jó, igen, ez a habparti, ez ami megfogott bennünket. Most engem az is megfogott, hogy te indítod a zenét. Nem, nálatok nem úgy van, mi minden suliban a tornatanár indítja a zenét?
5: Nem.
3: Ja, nem, jó, oké.
5: Okay. Mindig a tornatanár. Leviszem az Artuditumat, és akkor elindítom a zenét.
3: Milyen Artuditud van?
5: Hát egy ilyen zene, nem tudom, egy hangfal, egy ilyen világító bizé, akármi, ami úgy néz ki, mint
3: Artuditum. Ja, ilyen parti hangfallal nyomod?
5: Igen, valami hasonlóval, igen.
3: Az Artuditumot. Na, és ez a hab, ez a sportnap lesz, értem, és akkor a hab az hogy megy, a diákokra megy, vagy...
5: Nem, ez kétfelé oszlik, ugye két pálya van itt a településen, van egy ilyen műfüves pálya, meg van ugye a nagy füves sportpálya, és akkor a sportpályán megy a sport, meg a vetélkedő, és a műfüves pályán egy szülői segítséggel, hát elindul a hab, és akkor ott osztályonként így beugranak a habba, élvezik.
3: Oké, és akkor ez lesz a mai buli rész, és akkor holnap jön a szomorú évzáró?
5: Nem szomorú lesz, abszolút nálunk nem szokott szomorú évzáró lenni, mondom, tehát itt van előttem a beszéd, én már végig röhögtem magam rajta. Tehát...
3: Igen.
5: Nálunk egy ilyen rövid évzáró lesz. Gyerekek, igen, hát van sajnos ez a szülői elvárás, hogy igen, mondjon egy kis verset, aztán táncikálnak egy nagyon jó, de ilyen buli zenére. Előtte buli zene, utána parti zene lesz. És nagyjából ennyi, és délután pedig elbúcsúztatjuk és elballagtatjuk a nyolcadikosainkat, de náluk sem lesz ez a siratós beszéd, mert egyáltalán nem szeretem. Tehát.
3: Aha. És a gyerekeknek hogy kell viselkedniük? Vigyázva állnak, mint a kínai agyakatonák, vagy egy ilyen lazább történet?
5: Na. Igen, nem, a gyerekek ülnek, és méghozzá micsodán, hát sörpadokon.
3: Ó, mint a németek!
5: Így van. És felettük pedig, hogy ne süsse őket annyira a nap, kértünk mindig sátrakat, úgyhogy gyakorlatilag igen, úgy néz ki, mint egy sörfesztivál, sör nélkül.
3: Nem tudom, hogy láttad, de most a napokban ez Sopronban volt, ugye az is egy évzáró volt, és ott megjelent a Beton Hofi, ugye az egyik legnépszerűbb előadó, megjelent a suliban, ilyen spontán fellépés volt, de kiderült, hogy aztán az azért történhetett így, mert a gitárosuk abban a suliba járt, és valahogy ezt itt összehozták a Sopron Fesztel, vagy nem tudom mivel, de hogy ha lenne ingyen fellépő, aki vállalna ilyet iskolákba elmenni egy ilyen évzáró vagy évnyitóra, akkor ti vállalnátok ilyet, hogy mit egy Bájalex, vagy egy Valmár, vagy nem tudom mi Marics Petiék elmennének?
5: Simán.
3: Egyébként a ti sulitoknak van bárki, aki híres felmenője?
5: Van egy hétpróbázót, Xéniánk.
6: Kizsán Xénia, nem?
5: Igen.
3: Tű, Évi, te hogy tudod?
6: Hát gyerek, én a sportból jöttem.
3: Igen, a te sulit büszke rád?
6: Igen, szerintem igen.
3: De nem tudod.
6: Hát, de tudom, az általános, Liszt Ferenc Énekzenei általános iskolába jártam, és van egyébként egy vándordíjam is, de nem tudok visszamenni nekik énekelni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
3: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
9: Notino.
10: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
11: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
12: Tőzsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
13: Június 19-én Neoton Familia koncert a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik gondoskodik a hangulatról. Lássiófok.hu.
14: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: A reklám után...
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Hőségriasztás léphet életbe holnap az országban. Raziázik a rendőrség. Hétvégén akár 37 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Újraindítja a magyar kormány a visegrádi együttműködést, erről beszélt tegnap Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, találkozott a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnökkel, és megegyeztek abban, hogy a jövőben közösen dolgoznak majd egy erős Közép-Európáért. Ennek érdekében jövő héten Budapesten tárgyalnak majd. A kormányfő arról is beszélt, hogy a kétnapos EU csúcson az unió 7 éves költségvetéséről és Ukrajna csatlakozásáról is tanácskoznak. Hőségriasztás léphet életbe holnaptól. Az országos tisztifőorvos szerint az előrejelzések alapján legalább 3 napon át 25 fok fölött alakulhat a napi középhőmérséklet. A riasztás fokozatáról ma döntenek. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón arra figyelmeztetett, hogy a tartós hőség különösen az idősekre, a kisgyerekekre és a krónikus betegekre veszélyes. A nagy melegben fontos a megfelelő folyadékpótlás, a déli órákban pedig érdemes kerülni a tűzőnapot és a megterhelő fizikai munkát. Az egészségügyi intézmények már megkezdték a felkészülést a várható hőhullámra. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabad vízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
17: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszulét a vízben, akkor nagyon

0: fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Indul a 24 órás alkohol és drogmaraton. Reggel 9 órától holnap reggel 9 óráig a rendőrök a lehető legtöbb sofőrrel fújatják majd meg a szondát országszerte. Az akciót az egész héten zajló Rútpol razzia keretében tartják. A cél, hogy kiszűrjék azokat, akik alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek a volán mögé. Fokozódik a kánikula. Ma a több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék nem valószínű. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Délután 34 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is forró, napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben már több felé lehet eső, de nagyon meleg lesz.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Egy autó szalakorlátnak ütközött az M85-ös autóúton Csorna közelében a Sopron felé vezető oldalon. A 22-es kilométernél a külső sávot lezárták. Javítási munkálatok folynak a 4-es főúton Szolnokon, a Szent István Tisza hídon. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták. Jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. A reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra kell készülni. Végül erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető utakon, például a 31-es főúton Mende térségétől, és az 51-es főúton Dunaharaszti közelében is. Olvasható az útinform.hu-n.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 7 óra lesz 10 perc múlva. Na, először is azt üzenik, hogy akkor megyek ki a tűzőnapra, amikor akarok. Úgy pusztítom magam, ahogy akarom. Nem mondják már meg nekem, hogy mit csináljak, és mikor menjek ki a levegőre, akár forró nap, akár nem. Fecó.
2: Jó van, Fecó. Lázadj.
1: Na jó. Sziasztok. Benzinkút. Gondoltam, iszom egy kávét, kinézek, az ablakon figyelem az autókat, és elgondolkozom, hogy most komolyan ezek közül melyik kapott műszakit? Leszakadt lökhárító, szigetelő szalaggal megtekert visszapillantó tükör. Vannak érdekes dolgok.
2: Ezen én is sokat szoktam gondolkodni. Egy egyszer elvittem a kocsimat, ami pár éves volt, azt hiszem 5 éves, és akkor már ott is mondták, hogy ezt is ezt csinálja meg. Majd előttem volt egy olyan autó, ami 30 éves. Hát, hogy ott mit kell megcsinálni? Hát
3: minden. Hosszabb volt a lista valószínűleg, igen.
2: Igen, tehát, hogy azokat hát hogy
1: az én autóm is 30 éves most, ami itt van lenne a garázsban.
2: Na jó, de most úgy értsd, tehát nem a tiéd.
1: Ja, értem, de nem az én lé...
2: Igen, de hogy azon az új autón is volt legalább két dolog, amit meg kellett csinálnom, nem úgy, hogy mondjuk egy 20 éves, amivel még nem is foglalkoznak, be van törve az üvege, vagy meg van repedve, vagy nincsen rajta egy tanksapka.
1: Itt üzenik Évi, egyem a zsengesellő tested, csak ne sport legyen. Na, mi van nálad?
2: Nem, egyébként tényleg nem mozog többet sportot, én nem hiszem, hogy ez az ország nem szereti. Pedig szerintem nagyon jó sport. Apák napja. Beszéljünk egy kicsit az apák napjáról, mert hogy június 21-ére esik, az azt jelenti, hogy ugye vasárnap, és hogy szerintem nagyon fontos, ugye anyák napját ünnepeljük. Az egy olyan ünnep, amire az egész ország vagy a világ készül, tehát hogy ez egy óriási népünnepé, és fel is hívják a figyelmet. De az apák nem kapnak ekkora szerepet. És én azt akarom, hogy most legalább egy kicsit beszéljünk róluk, mert iszonyat fontosak.
1: Aranyos és nagyon jó fej vagy, és én ezt egyébként én is többször nehezményeztem, amikor felmerül. Én magam sem tudtam az apák napjának a dátumát.
2: Ez június 21-re esik.
1: Az, amit mondasz, azzal totálisan egyetértek.
2: Tehát, hogy nem tudom, hogy amíg az anyákra ugye mindig készülünk virágot, erre nevelnek, ez benne van a szocializációnkban, de az igen. Apákra nem nevelnek minket. Tehát, hogy egyáltalán nem is beszélünk róluk, hanem úgy vannak, hogy jó van, apa, ügyes voltál.
1: Mert nem tartják egyenrangú szülőnek az apát. Szerintem egyszerűen ez mindenki azt mondja, hogy az anya fontosabb. És akkor jönnek onnantól, hogy mert ő hordta a testében, ő szoptatja, ő nem tudom mi, ő vigasztalja, ő... És, a szoptatja és a testében hordján kívül a többi nem feltétlenül igaz. Tehát, hogy az apák nagyon is, már aki persze, kiveszik a részüket, vagy vannak tényleg trehány anyák. Tehát, hogy nem értem, hogy onnantól mi miért nem vagyunk egyformák.
3: Ez teljesen benne van, amit mondasz, de aztán egy picit egy lépéssel még hátrébb lépve, a férfi nappal ugyanezt történik egyébként a nőnappal szemben.
1: Ez a férfi nap?
3: A nemzetközi férfi nap.
2: Igen.
3: Ugye, amire minden évben rácsodálkozunk, hogy ennyit kapunk, hogy köszi szépen, szevasztok. És pontosan ugyanaz történik vele, mint az apák napjával. Tehát, hogy itt nem csak az apa szerepről van szó, hanem a férfi szerepről valahogy a nővel szemben, minket nem fontos ünnepelni ezek szerint.
2: De nem lehet, hogy egyébként annak is az egyik oka, hogy a férfiak vesznek mindent a nőknek, tehát van egy ilyen gondolat, tudod, a fajfenntartás, a megvédés, az élelemhozás, és gyakorlatilag azért építenek egy óriási brendet az anyák napjára, vagy a nőnapra, mert ti vesztek mindent, és most néztem azt, hogy milyen ötleteket adjunk édesapának, mit vegyünk. Semmi kreatív dolgot nem jönnek. Tudjátok mi? Kézerét, levél, vagy egy kártya.
1: Milyen kártya?
2: Hát nem tudom, tudod, ilyen ajándékkártya. Közös programra
1: megy. Zsamba, vagy mi?
2: Igen, ezt írják. Kérdeztem, hogy mit adjunk édesapának, vagy mi? Mert ugye nők anyák napjára annyi mindent írnak.
1: Hát annyi mindent írnak, de alapvetően virágot kapnak az anyák. A virág az egy ilyen, az is egy furcsa szokás, hogy az ember a természetből összeszed néhány növényt, és odaadja a másiknak ajándékba. Kedves, csak értelmetlen. Össze lehetne állatokat is szedni, és egy csokorba átadni.
3: Egy csokor őzet.
2: De hogy nem már, nincsen csokor.
1: De most hülyéskedünk, de hogy érted, azzal mindent le lehet tudni, tehát itt azt akarom csak mondani, hogy a virággal mindent le lehet tudni, mert úgy szocializálódtunk, hogy a odacs egy köteg növényt a nőnek, és a nő azt mondja, de szép.
2: Én köszönöm. Nem ezt mondanám.
1: De mit mondanál?
2: Hát most nem mondom, már mint adásban, de biztos más mondani. Tehát, hogy én jobban örülnék egy italnak, vagy tudod mit? Egy személyes dolog.
1: Ki nem.
3: Hát ez az.
2: De hogy például az apákra is, hogy minek örülne egy apa, és azért kérdezem, mert hogy nekem is ugye volt édesapám, sajnos már nincs köztünk, de hogy én nagyon sokat köszönhetek neki. Tehát, hogy például én nekem nagyon sok olyan közös emlékem van vele, ami segített ahhoz, hogy én mondjuk úszó legyek. Én emlékszem arra, hogy minden reggel vele húztam be a kötelet a Hódmezővásári strandon, együtt tekertük a biciklit, mindig vele szereltünk mindent. Tehát, hogy annyira fontos szerepe van egy apának. apának.
1: Nagyon.
2: Az életben.
1: Azért mondom, hogy egyenlőtlenként, egyenlőtlenként vagyunk kezelve, és pedig sok esetben minimum egyenlőek vagyunk, vagy valakinél egyébként az apa még egy fontosabb figura is.
2: Igen, de hogy ez miért alakult ki, ez szerintem nagyon érdekes, hogy semmit, tehát sehol nem találok apák napjával kapcsolatos programot sem.
1: Szerintem ez egy férfi világ, és a nők egyébként annyi mindenben el vannak, voltak nyomva a történelem során, hogy néha ki kell őket így emelni. Esküszöm, tehát, hogy ez lehet például egy ok, hogy na akkor itt most anyák napja van, most na akkor rajongjuk körbe őket, vagy hú, nemzetközi nőnap van, annak amúgy is van egy történelmi kötődése, egy esemény, és akkor na akkor picit ünnepeljük meg őket, és aztán megint lehet őket megalázni. De... Tehát, hogy ez is lehet, nem tudom.
3: De nem is azzal van a baj, hogy őket ünnepeljük, mert ünnepeljük, ez csodás dolog, és meg is érdemli. Csak hogy mi miért nem érdemeljük meg ugyanazt ebben a formában, mondjuk a nőktől, tényleg?
1: Eleve, hogy minden nemre szét van szedve. Tehát nők napját azért ünnepeljük, mert neki ott lent más van, mint nekem. Érted?
2: Így van. Igen, más van neki.
1: Én most próbálok nagyon egyszerű lenni, és higgyétek el, sikerülni fog.
3: Ha te valamiben belefogsz, azt megcsinálod.
2: Megcsinál. Na mutasd meg!
1: És szóval, hogy igen, tehát akkor inkább a szülőt kéne ünnepelni.
2: Egybe,
1: mert a szülői tevékenység egy gyerek körül az mindig közös. Jó esetben.
2: Igen, és ezt egyébként nem érzitek azt, hogy kicsit a nők feladata is, hogy az apákat előtérbe hozzák? Tehát, hogy egy családon belül a nők feladata is az, hogy erre hangsúlyt adjon.
1: De mi apaként nem vagyunk komolyan véve. Tehát hány apa tapasztalta azt, hogy jaj, ezt te nem tudod, add ide a gyereket, mert ezt nem tudod csinálni, nem tudod ittatni, nem tudod etetni, nem tudod... Apáknak jó esetben, megint ezt mondom, a fürdetést adják oda.
2: Mert abban nem lehet akkora baj.
1: De vagy? Lehet baj, csak valahogy ez maradt meg, hogy a fürdetést. Jaj, rosszul fogod, ad ide.
2: Igen, a fürdetése érj haza, ugye?
1: Tehát fürdetése érj haza.
2: Mert ez egy nagyon fontos pillanat. De
1: és akkor az apák valamikor, amikor a gyerek már kezd rohangálni, járni, beszélni, akkor kap feladatot, vagy akkor kap szerepet. És addig nem.
4: De közben azt is lehet hallani, hogy a férfiak szokták ezt mondani, hogy nagyon az első pár hónapban, még a gyerek így, vagy az első időben még a gyerek nem indul el, nem is tud a férfi mit kezdeni vele, és hogy valóban...
1: Hát ti se tudtok mit kezdeni vele, ti is csak tápláljátok, hát semmi más nem csináltok.
4: De gügyögünk neki.
1: Hol van, te gügyögsz mindennek. A tapétának is gügyögsz.
4: A szép,
1: a van rajta kutya.
4: Minden esetre tényleg ezt nem én találtam ki, ezt hallom férfiaktól, hogy majd mi akkor csatlakozunk
1: be. De ezért is van, Anett, amit az előbb mondtam, mert el van tőlünk véve a gyerek, és minden, az anya úgy csinálja, hogy az csak ő tudja.
2: De miért, ha elkéritek, akkor nem adják oda? Vagy azt, vagy...
1: Ez most nem tudok ilyen példát mondani, nem adják oda a gyereket.
2: De nem csak, hogy egy férfi nem tud annyira kreatív lenni, vagy nem tudja ezt a gügyögést folyamatosan csinálni.
1: Ez nem kreatív. Gyerekek az első néhány hónapban a gyereket életben tartjuk.
3: De ezt is mondják, hogy akkor az a feladat.
1: Az életben tartás, ez nem más. Persze, lehet gügyögni. Jöjjön hangokat kiadni magadból, de amúgy életben ez a dolgod. Érted? És ezt az anya végzi el, és az apának nem adja oda, mert melle nála van.
2: Így van, és amikor életben maradt, utána jöttök ti.
1: Utána jövünk mi, amikor már a gyerek két lábon áll, és nem dől össze. Igen.
2: Viszont utána szaladhattok utána, és mehettek, és az is egy nagyon komoly feladat.
1: Hát ott kezdődik a feladat. Ha életben tudtuk a gyereket tartani, és már lehet vele focizni, na ott jövünk mi.
3: És akkor ebből adódóan az apának mennyivel rázósabb időszakban kell helytállnia amúgy? Tehát amikor a gyerek fut, pörög, szalad, veszélyeknek van kitéve, megismeri a világot.
1: Csüng a csöcsödön. Hát az nem egy dolog. Hát azért az nem egy teljesítmény. Az, a foci, azért Ronaldót nevelni belőle. Az, igen.
3: Fáramászni, biciklizni.
2: Így van, kíváncsi vagyok, most hány nő sziszent fel.
1: Sokan. Jó. Főleg azok sziszenek fel, akik a életük egyetlen teljesítményét tudják felmutatni, és az anyaság. Igen, semmi mást.
2: Oké, apákról beszéltünk, de azért az anyák is kaptak.
4: Minden esetre mi nem...
2: Igen, de mi nem felejtettünk el titeket, és boldog
1: köszönöm,
2: apáknak jaj, mindenkinek.
1: Köszönjük szépen, egyedül én tudom megköszönni, még az Ati ebben a stúdióban. De köszönjük.
2: Nem baj, majd Gyuri is lesz apa, reméljük. Nem lesz.
1: Nem voltak jók az eredményeim most.
3: Hogy örül magának, figyelj! Eldobta a mikrofont, és egy fetreg a röhögéstől.
1: Igen, de azt gondolom, ez egy humorbomba volt.
3: Óriási.
1: Szerintem ez egy humorbomba volt.
2: Szerintem is jó volt.
1: Jövünk vissza nem sokára, és bemutatjuk azt, nosztalgiázni kezdtünk azzal, hogy ott egy ugye, csomó, a szerkesztőségben egy csomó Playboy ott hever, amit kaptunk ajándékba. Ezek a 2000-es évek elejéből származóak, és mindig ilyen nosztalgiával lapozgatjuk végig őket. A nőkön túl vannak kütyük, cikkek, az akkori kornak a lenyomatai, és olyan jó első érzés volt ezeket nézegetni. És egyszer csak találtunk egy 50-es listát arról, hogy mik azok a tárgyak, amik megváltoztatták a világot. Azért azt elmondom, hogy az 50. helyen az atombomba volt, és azt mondtuk, hogy jó, jogos, akkor ezzel ne foglalkozunk, ez jogos. Megváltoztatta a világot. De csomó olyan van, amihez nekünk is van közünk, mint a kvarcjáték, az unikum, Kalasnyikov, és meg egy csomó jó dolog.
3: És tudom is, hogy egyértelmű, hogy biztos, hogy mindegyiknek a listán van-e a helye, tehát hogy minden szempontból, úgyhogy majd dumáljuk meg.
1: És ebből egy párat az 50-ből végigveszünk, és tényleg dumáljuk meg, mert rengeteg emlékünk lesz ezzel kapcsolatban. Jövünk mindjárt.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
8: Én a műzlibe kérem, anya.
9: Itt a narancsleven, drágám.
10: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer.
8: Igen.
10: Akkor a tejemmel iszom meg.
9: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
7: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Találkozik két zenész.
12: Rögtön láttam rajtad, hogy nem egy sima fiú bandás csávó vagy.
13: Te meg túl jó vagy mulató zenésznek.
11: Az egyik sztár, a másik lúzer.
14: Ez az én dalom, én írtam.
15: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
11: Paul Rudd, Nick Jonas. Életem legjobb száma a mozikban.
16: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
17: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
18: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezménnyár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
19: Notino.
20: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
21: familypark.at.
22: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
23: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
4: Segítséget kaphatnak a bajba került gazdálkodók. Egyre kisebb területen ültetnek levendulát. Meleg lesz, nagyon erős UV-sugárzással. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9 milliárd 600 millió forinttal segíti az asszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és a délutáni órákban kerüljük a tűző napot. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendég éjszakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés az azt megelőző évhez képest. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető, mondta a rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
1: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
4: Egyre kisebb területen termesztenek levendulát idehaza, tavaly mindössze 170 hektáron ültették ezt a növényt. A legnagyobb termőterületek Pest, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyében vannak, közölte az Agrárkamara és a Gyógynövényszövetség. Idehaza a leggyakoribb fajta a francia levendula. Holnap rendezik az ország egyik legnagyobb kulturális eseményét. Több mint 3000 programmal készülnek a múzeumok éjszakájára. Országszerte csak nem 500 helyszínen várják a látogatókat. A tárlatvezetések mellett koncertekkel, filmvetítésekkel és gyerekprogramokkal is készülnek a résztvevő intézmények. Fokozódik a kánikula. Ma a több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék nem valószínű. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Délután 34 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is forró, napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben már több felé lehet eső, de nagyon meleg lesz.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Herceghalom és Biatorbágy közötti szakaszon, a külső sávban, a terelésben már erős a forgalom, emiatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Közben egy autó szalakorlátnak ütközött még a reggeli órákban az M85-ös autóúton Csorna közelében, a Sopron felé vezető oldalon. A 22-es kilométernél a külső sávot lezárták. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, például a 31-es főúton Mende térségétől, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti közelében is. Vezessenek körültekintően.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 7 óra 11 perc van, jó reggelt! Szóval, kezdjük el ezt az órát, szia Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Itt apák napjával kapcsolatban három teljesen külön irányú SMS vagy gondolat. Szép napot, a fiamtól apák napjára élményvezetést kaptam, egy 67-es Mustangot, Eleanort vezethettem. Én is 67-es vagyok, üzeni a buszos. Tök helyes. Döbbenten hallgatom ezt a hímsoviniszta dumát, Anetten pedig szokás szerint el vagyok képedve. Sajnálom a férfit mellette. Egyébként, és mind a három gyerekemnél a születés pillanatától imádtam minden pillanatot, és megosztottuk a feladatokat. Gábor? Gábor, hát te most nagyon ítélkezel. Mit mondott Anett rosszat?
3: De tényleg, tehát...
0: Nem is mondott semmi rosszat, Anett. Hát én követem aztán...
2: Hímsoviniszta dumát emleget, de azért Anettbe belerúg egy pillanat alatt egy üzeneten belül.
0: A kis hímsoviniszta, igen.
3: Így áll egy kávét, nyugodjál meg, és akkor készülj a hétvégére.
0: Minden pillanatot megosztott, meg imádta. Hát Gábor, én is imádtam minden pillanatot. Én elmondtam egy általános jelenséget, és ne rengeteg apuka egyébként ezzel küzd. De Gábor, te egy csodás apa vagy. Hát örülök, hogy majd a gyerekeidet is így fogod kiosztani. Igen. Sziasztok, sógorom 4 éve, 8 éves kora óta egyedül neveli a kislányát. Az Alkesz anyja lemondott róla. Nem csak mai nap, hanem egész évben megérdemli az elismerést, üzeni Taki.
3: Ez így van.
0: És így van. Jó, gyerekek, valami teljesen más. Van egy óriási Playboy gyűjteményünk. Egyébként ez nektek, nőknek milyen, hogy nekünk férfiaknak van ilyen Playboy gyűjteményünk? Ezt lenézitek, vagy megértitek, hogy vagytok ezzel?
1: Hát, amikor ide jöttem és ezzel szembesültem, akkor nem tudtam, hogy mi fog majd így történni. Tehát, hogy közösen kell nézni.
0: Ja, vagy... hogy a műsor után letoljuk a nadrágunkat és nézzük mindannyian. Tehát, hogy ezt gondoltad, hogy ez benne van a pakliban?
1: Nézd, sok gondolat volt.
2: Még nem jöttél, ezt így csináltuk, csak mondom.
0: Igen, elődött férfi volt.
1: Na, jó, igen. És akkor voltak gondolataim, és aztán rájöttem, hogy egy teljesen más aspektusból is lehet ezt nézni, nem csak a mesztelen nő kapcsán.
0: Végre mondja ezt egy nő is egyébként. Te, Anett?
3: Én pont ugyanezt akartam mondani. Képzeljétek el, amikor én még férnél voltam, akkor a Gergő vette mindig ezt az újságot, és én ki voltam akadva. És mondta neki, figyelj, csak el akarom mondani, hogy ő mivel magyarázta a cikkekkel, és akkor én ezt nem is fogtam fel, hanem amikor ide megérkeztem én is hozzátok, meg megérkeztek az újságok, és láttam én is benne ezeket a tök jó anyagokat, amiket készítettek újságírók, rájöttem, hogy az nem kamu volt az ő részéről.
0: Igen, a férfiak mindig ezzel védekeznek, a cikket miatt veszem a Playboyt, nem a nők. Ami részben igaz.
3: Igen.
0: Tehát, hogy azért először ugye megnézzük Hargitai Beát minden szögből, és utána olvassuk el Fiala János cikkét. Van egy sorrend.
2: Van, abszolút van sorrend, és aztán még megyünk tovább is, mert ott vannak még a viccek benne, meg a technológiai cuccok, meg egy csomó minden egyébként.
0: Úristen, a technológiai cuccok, én imádom ezeket a régi kütyüket, hogy tényleg csak egy hőmérő is olyan volt, hogy hú, ezt úgy megvenném.
2: Igen.
0: Nekem, prémium cuccok voltak mind.
2: Nekem
0: trendi
2: mindig
0: dolgok.
2: Az volt, mikor tini koromban gyűjtöttem, hogy tényleg a menő tehetős felnőtteknek van ilyen. Tehát, hogy valahogy így próbáltam így magamba szívni, hogy mik ezek a dolgok, amik királyok.
0: És egyébként igazából Anettnek meg Gergőnek is, tehát olyan jó nívós cikkek voltak benne, egyébként rengeteg témáról ma már nem is írhatnának, mert minden tabuizálva van. És öröm ezeket olvasni. Az a nálunk, hogy a 2000-es évek elejéből vannak Playboyok. Itt jó pár, legalább 50, nem?
1: Körülbelül,
0: vagy nem tudom, 30, 50, nem tudom. És így lapozgatjuk mindig, amikor egy picit pihenünk, tehát ez olyan, mint egy ilyen wellness hétvége. De 5 percben.
1: Igen.
2: 3 nap pihenés, megkapunk 5 percben, igen.
0: És pont az én kezemben volt a 2004 márciusi szám, és abban volt egy összeállítás, ahol 50 olyan terméket soroltak fel, egy-két fotókkal, sztorikkal leírva, vagy a rövid leírásokkal, amelyek megváltoztatták a világot. És akkor így néztem, hogy ezek aztán teljesen különböző dolgok, mert hogy az 50. helyen már az atombombával kezdték. Mondom, termék, ez érdekes.
2: Megváltoztatta a világot.
0: Erősen. És ezért pont kíváncsivá tett. És elkezdtem ezeket nézegetni, elkezdtük közösen nézegetni, és gondoltuk, hogy álljunk meg egy pár ilyen cuccnál, kütyű, termék, bármi jelenség, ami megváltoztatta a világot, valamikor is mondjuk a helyezetét, tehát hogy az 50-es listán hol helyezkedett el, és hogy ki hogyan viszonyul ehhez, hogy tényleg megváltoztatta szerintetek, vagy a ti életeteket.
2: Van-e logika, hogy itt van ezen a listán?
0: A 48. a kvarcjáték. Kinek volt? Tudjátok, ezek a kis LCD monitoros...
3: Igen, ilyen volt nekem.
2: Ilyen nagyon hasonló, amit most a Lacika mutat pontosan.
0: A Lacika egy oroszt talált, az orosz nem volt a legjobb termék a piacon.
2: Nem, akkor már át volt címkézve.
0: De hát itt a Super Mario Brothers.
1: Igen, én nekem Gameboy-om volt, tudjátok, és azon már ugye Mario-t játszottam, meg volt egy ilyen másik ilyen pingvines játékom. Tehát, hogy ennél már picit modern, mint az előbb itt láttuk. Tehát egy picit modern.
0: Nekem is Nintendo Gameboy-om volt, és azt a gyerekek, én azt imádtam. Ez állandóan nálam volt.
1: Mindig nálam volt.
0: És én hosszú repülőutakon játszottam eszméletlen sok Tetriszt, és volt meg egy másik kártyám, Monopoly. Nekem az arra tudtam cserélni, nem tudom honnan volt. És rendesen tudtam a gép ellen monopolizni.
2: De az már egy menőbb időszak volt, mert volt még előtte, amikor tényleg csak ilyen alapjátékok voltak, hogy 3-4 kis kockából állt, például nekem volt ilyen egy versenyautó, és akkor azt kellett csinálni, hogy kerülgetni kellett a különböző akadályokat, akik még szintén pár ilyen kis kockából álltak, tudod, és akkor haladt az út.
0: Mit változtatott az életünkön ez? Végre nem kellett olvasni.
2: Igen. Én már ebbe csöppentem bele, nem is olvastam.
0: Tehát unaloműző, nem? Ma, ma mit csinálunk a telefonunkkal? Ugyanezt csináljuk. Nézzük, nyomkodunk valamit rajta.
1: És rajta van a Gameboy, rajta van minden. Nem?
0: Akár, igen, csak hogy valami unaloműző, vagy valami foglalatosság két dolog között, igen. Akkor elővettük a kvarcjátékot.
2: Igen. De mennyivel másabb, volt az ingerküszöb, akkor a belegondoltok, hogy simán egy ilyen kis játék, ami ennyit tudott, meg három kocka volt rajta, az lekötött órákig.
0: Igen.
2: Ma
0: igen.
2: Meg mennyi minden kell ahhoz, hogy lekösse a figyelmedet órákig.
0: Tehát na jó, nézzük a következőt. A 41. helyen van a Tangabugyi. Angolul G-string. Gyerekek, ez egyébként a 70-es években indult hódításra, és ugye ez az, amikor hát a Rióban még most is divat, és mindig is divat volt, és divat lesz, amikor bemegy a popóba a csík. Uh-huh. A jó csík. A gyerekek, szóval a G-string, a tangabugyi.
2: Nem kérdés,
0: megváltoztatta a világot.
2: Nem kérdés, szerintem. Megváltoztatta nagyon is. Innentől lett a fehér nemű maga szexi, nem?
3: Pont ezt akartam mondani, hogy szerintem is sokkal szexibbé tették a nőt ezek a fehér neműk.
0: Neked is volt?
3: Van is egyébként.
0: Van is.
3: Tanga bugyim, igen.
0: Ez a bugyid vagy fürdőruhád van ilyen tangás?
3: Csak bugyim. Nekem nincs fürdőruhám.
0: Strandos, ha nem mondod?
3: Brazil bugyis, tanga bugyis fürdőruhám is van. Igen, van. Csak nem ilyen csík, hanem annak van egy ilyen szép formája.
0: És ez nem dörzsöli a rozettját? Nem. Most komolyan, hát nem, ugye nekem semmi nem ér hozzá, igen. A rozettámhoz, hogy neked, Évi, volt ilyen?
1: Nem,
0: ilyen...
1: beszélj, Anetta, jó lesz az.
0: Nem versenyeztetek ilyen tangában?
1: Nem, képzeld, ez nem arról szól ez a verseny. Itt a sportteljesítményről, nem a popóról szól.
0: Én azt gondolom, hogy igen, hogy a tanga bugyi az bátor volt, és nekünk kedvezett kér, és nektek jó volt-e?
3: De szerintem nincs vele már semmi. Én most már abban a korban használom, amikor már valószínűleg sokkal kényelmesebbek. Lehet, hogy a 70-es években ez baromi kényelmetlen volt, de szerintem
0: nézd,
3: most...
0: Hogy ma már kényelmesebb?
3: Hát más anyagból készíti.
0: Ja, azt hittem, hogy nem, te változtál.
3: Nem, más anyagból készülnek ezek a fehér neműk már.
1: Igen.
0: Jó.
1: Kényelmesebb.
0: Na jó, akkor menjünk tovább. 43. a Rubik kocka. Gyerekek, Rubik Ernő szabadalmaztatta még 1975-ben, és csak annyi, hogy a New Yorki Museum of Modern Art is felvette a gyűjteményében, tehát a modern művészetek New Yorki múzeumában ott van egy darab, mert ez képvisel valamit az emberi kultúrából.
1: Szerintem ez egy nagyon fontos dolog volt.
2: És tehát, megváltoztatta.
1: Mindenki, igen, megváltoztatta a gondolkodást, a játékérzetet, és szerintem és nehéz
2: lett,
1: is volt.
2: Lett egy intelligencia fokmérő, tehát lett azoknak a kezében valami, akik már a busz megállóban is meg tudták mutatni, hogy ők mennyire okosak, akik képesek voltak kirakni. Nekünk, akik nem tudtuk kirakni.
0: Igen.
3: Mi csaltunk.
0: Igen, de mindig gyanakodva néztünk arra, aki gyorsan ki tudta rakni, hogy ő egy ilyen stréber figura, a társadalom perifériáján mozog, sose lesz jó nője, tehát, hogy így gondoltunk azokra, akik gyorsan kirakták a bűvös kockát. Én, aki egy hét alatt kiraktam, én nekem volt jó nőm. Tehát...
1: És én, aki
2: sosem raktam ki, természetesen a gúnycért széltáblájával tettem azokat, akik kirakták.
0: Igen. Mert most komolyan, gyerekek, a popkultúra része, tehát most úgy értsd, a popművészet része is, hány filmben szerepel a bűvös kocka? Tehát, hogy az egy akkora szimbóluma a 80-as éveknek, hogy kevés olyan
2: és
0: tárgy
2: egyébként,
0: van.
2: Egyébként, ha megnézlek, menőn néz ki. Tehát jól néz ki. Eleve,
1: és még mennyire nem kellett rajta változtatni az idővel, nem? Ez ugyanúgy néz ki, mint régen. Semmit nem változtattak rajta.
0: Igen,
1: mai
0: igen,
1: napig.
0: Igen. Szóval ez egy nagyon fontos tárgy. Akkor 39. és itt most nehogy azt higgyétek, hogy itt elkészítési, gyártási, kronológiai sorrenden vannak ezek, hanem a 39. legfontosabb tárgy, ami megváltoztatta a világot, a Volkswagen Transporter, tehát a T1-es Volkswagen busz.
3: Ó, hát a te kedvenced.
2: Ez a te kedvenced, de segíts, hogy miért volt ennek ekkora jelentősége, hogy erre a listára fel kellett kerülni, mert oké, busz, annak idején ebbe belefért egy csomó hippi, tehát, de azon kívül miért?
0: Nem úgy indult. Tehát a németek viszonylag hamar a második világháború után jelentették ezt meg, hogy a Volkswagen bogár már létezett, és 1950-ben jelent meg a Volkswagen busz. És ezt igazából ilyen üzletek, meg nem tudom, ilyen szállítmányozásra használták első körben, nem azért, hogy helyes ganjázó hippik egy szörfdeszkával elmenjenek a Rajnára.
3: Pedig tehát, hogy... az lett belőle
0: az amerikai kultúrában. De én például emlékszem, hogy ugye én a Külker óvodába jártam, és valahol a parlament környékéről a Gellért-hegyre vittek fel minden reggel. És kettő ilyen VW busz volt.
2: Komolyan.
0: És azzal vitték fel a gyerekeket, és ott ültük sorba, és azzal vitték fel, és aztán egy pár évvel lecserélték Roburra.
2: Ebbe volt, hogy kaptatok már welcome drinket felfelé, meg ilyenek. Tehát ez volt az, ami már eleve szólt a zene, hostessek voltak, meg így hangulat.
0: Hát lehet szépíteni ezt a dolgot. Én emlékszem, hogy a sofőrünk nagyon büszke volt magára, a szülőknek mindig azt mondta, hogy ő úgy szállítja a gyerekeket, hogy egyszer sem kell fékeznie. Mert ő inkább kigurul a piros lámpáig, és azért, hogy a gyerekek ne ütközzenek, ne rászkódjanak, nagyon-nagyon helyes volt. És ez nekem a Volkswagen busz élménye, és aztán mi lett belőle, gyerekek, én, ma venni, gyerekek, tegnap küldött a lányom egy videót, mert levideózott egy ilyen Volkswagen busz Budapesten. És tudja, hogy a kedvencem. És én vennék egyet, ha nem 50 millió forint lenne egy jó állapot. 50 millió forint.
2: Elképesztő.
3: Ez a T1-es?
0: Ez a T1-es.
2: Egy ilyen vállalható állapotú.
0: Egy jó állapotú. Igen. Ez 50 millió forint.
2: Hihetetlen.
3: Ez akkor tartotta az árát, sőt.
0: És gyerekek, mindenhol szimbólum, tehát hogyha belegondoltok, megint csak filmben, a kaliforniai szörfösöknek rengeteg kialakításban volt, ez kempingbuszként működött, ez családi buszként működött, ez Németországban a rendőrautóként működött, tehát ez minden volt. Ez szerintem egy csoda. Ma is olyan gyönyörű, hogy én...
3: Egy műalkotás, nem?
0: Ez nekem az. Nem. Szóval örülök, hogy rajta van a listán. A 38-as a jacuzzi.
2: Éles váltás a busz után.
3: Igen.
0: Ami megváltoztatta a világot. Na gyerekek, miben változtatta meg a világot?
2: Hát nem tudom. Most önmagában, hogyha most egyszerűen akarok gondolkodni, akkor egy kis kád, amiben csobog a víz, pezseg a víz tulajdonképpen. Ez a nagy zsenialitása.
0: Hát tudod úgy várni a csajodat egy jacuzziban, hogy ő nem tudja, hogy meszterem vagy-e vagy sem, mert megy a víz, és nem látszik. Csak ha kikapcsolod a gombot, akkor van a nagy meglepi. Szállj be hozzám! Gyere, szállj be hozzám, hozzá egy pezseget, ülj be, gyere!
2: Sőt, még csapatépítő is tud így az ember meglepetéseket okozni.
3: Remélem, az nem az a reggeli csapat lesz. De
0: na, gyerek, úszók nem mennek jacuzziba?
3: Nem mennek jacuzziba.
2: Miért? De hát ez masszíroz meg minden.
3: De hogy masszíroz, ez csak fúj a levegőt, és...
0: Ne. Egy jó jacuzzi az hát masszíroz.
3: Lehet, hogy jó jacuzzi, akkor nem ültünk még annó, nekünk nem volt erre lehetőségünk. Én őszinte leszek, én nem szeretem a jacuzzit, tehát nekem semmi újat nem adott. Én értem.
0: Mert oda megy a vízsugáról, ha nem akarod, vagy miért?
3: Igen, az, tehát ez nagyon-nagyon zavar.
2: Több helyen lehet ülni, nem muszáj pont a vízsugáról.
0: Így van, tehát azok a dűznikhez el kell magad helyezned ahhoz képest, hogy igen, hol fújjon be neked.
3: Szembe üljek vele.
0: És tudsz úgy, hogy csak vízsugarat fúj, és akkor nem látják. Vagy, hogy a vízsugár az levegővel van dúsítva, és akkor bubizik.
3: És az melyik a jó?
0: Mire? Hogyha a szembe ülsz?
3: Igen, melyik formában üljek? Hogy használjam? Mert eddig még nem tudtam.
0: Na, mit szeretnél elérni?
3: Hát, hogy élvezem a jacuzzizást.
0: Élvezni, igen.
2: Akkor nem baj a bubizás.
0: Na, jó, gyerekek, azért, és ne felejtsük el, hogy jó barátok sztárja Chandlert, a Matthew Perry jacuzziban hunyt el. Micsoda, jó, ja, ez nem volt egy jó emlék, de például egy jó emlék, hogy Mel Gibson ugye egy jacuzziban ülve üvöltözött rasszista dolgokat.
2: Megvadít mindenkit a jacuzzi.
0: Igen, a jacuzzi az nagyon, és vagy amikor a két pasi még egy kicsiben Ellen, ugye a volt feleségével összejött a jacuzziban, de titkolni akarta, és amikor belépett nem tudom valaki, akkor bement a víz alá. Igen, senki nem látta, hogy mit csinál.
2: Tehát tényleg nem lehet látni a pezsgéstől, mi van benne. Ez talán ez a misztikuma.
0: Nekem egyébként volt jacuzzim az előző házamban, csak hát ugye ezt nyilván ott hagytam a házzal, amikor eladtam, de én imádtam.
1: Télen?
0: Én nagyon szeretem. Télen a hóban kigyalogolni, fürdőköpenyben beülni a 36 fokos jacuzziba, egy üveg pezsgőt vagy bort viszel még magaddal, és nézed a holdat, gyönyörű.
1: Na, majd egyszer kipróbálom.
2: Hát, volt már olyan, hogy ültetek többen is jacuzziban valahol, mit tudom én?
0: Persze.
2: De hát az, azért az nem tudom, hogy nem olyan komfortos, nem?
0: Miért nem komfortos?
2: Hát mit tudom én, azért idegenekkel is nem tudod, hogy mit csinálnak.
0: Hát én idegeneket nem hívtam be jacuzziban.
2: Nem a sajátodban, hanem amúgy.
0: Én is szokott szomszédolni.
2: Nem, hát hol? Nem, hanem amúgy, bárhol. Mit tudom én, szállodában?
0: Én szállodában nem ülök be jacuzziban, ne viccelj. Hát ott úsznak a hámrétegek, és akkor valaki gyorsan bekapcsolja a fürdőmester, hogy ne lásd, hogy a hámrétegek úsznak. Valaki jó? Valaki beül szállodában jacuzziban?
2: Nem.
0: Csabival nem szoktatok?
3: Nem, még amikor volt egy olyan szállodai szobánk, hogy a szobában volt, abba se ültünk bele.
0: De az csak pezsgőkád, az nem ugyanaz.
3: Jó, de abba se ültem bele.
0: A jacuzzi az komoly. Tehát az...
2: Ez a romantik lover lakosztály, amiről most Anett beszélt.
0: Na jó, gyerekek, 35-ös, az akkori 2004-es Playboy szerint a cvak unikum.
1: Megváltoztatta a világot, ez tény?
0: Igen. Gyerekek, 1790-ben szabadalmaztatták, és mi magyarok gyakorlatilag akár a szociban ugye a hamis unikum, akár most, de az unikum az hozzátartozik a magyarhoz, nem?
2: És büszkék is vagyunk rá. Tehát valami azon kevés dolgok közül, amire mi mindig ki tudjuk hangsúlyozni, nekünk ez van.
0: Igen, volt valakinek közülünk ilyen unikumos korszaka, amikor annyit ittál, hogy azt mondtad, hogy soha többet nem iszol unikumot? Hmm. Akkor csak én, csak nekem?
2: Mesélj, te srác.
0: Jó pár évig nem ittam unikumot egy ilyen este után, igen. De szerintem ez sokaknak volt, és az unikum mindig a sörnek a barátja a magyar szerint. Igen.
1: De miért? Ez egy rossz kombó viszont, nem?
0: Rossz, persze, hogy rossz kombó. Nagyon rossz. Nagyon rossz.
2: Vagy a kávéval, ugye a 70-es, 80-as években ez ment nagyon, hogy kávé és mellé az unikum.
0: Tényleg?
2: Igen.
1: Én nem próbáltam még.
0: Apa?
2: Nincsen. Nem, filmekben láttam. Ja?
0: Milyen filmekben? Mondja meg.
2: Kabos Gyula, meg ilyenek.
0: Kabos Gyula? Ilyen vagy te? Kávé és unikum Kabos Gyulával? Soha.
2: Ez volt a buli címe, Kávé és unikum Kabos Gyulával. Lehet, hogy valami.
0: Biztos, most kamuzol. Melyik magyar filmben volt?
2: Folyamatosan kamuzok, persze.
0: Na jó. 34-es, ami megváltoztatta a világot, a gumiófszer.
1: Hát az meg.
0: Gyerekek, második Károly brit uralkodónak állítólag egy kondom nevű orvos ajánlotta családi gondok ellen.
2: Oh. Hogy nézhetett ez ki, ez a szenyor kondom, vannak gondjaim a családdal, és akkor de ajánlotta ezt, hogy ez lesz a megoldás, de hát ez...
0: Én nem tudom, gyerekek, a világon nagyon sokat változtatott a gumiófszer, nem? Tehát, hogy lányok, ti mikor találkoztatok először gumiófszerrel?
3: Hát, ha azt is vehetem, vagy említhetem, amikor gyerekként az egyik osztálytársam... Gyerekként az egyik osztálytársam hozott be az iskolába, és hogy ő találta otthon, és vizet engedtünk be.
0: Jaj, klasszik.
3: Igen, így szórakoztunk. Tehát akkor igazából...
0: Akkor először.
3: Igen.
0: Évi, nálad?
1: Hát nyilván ilyen hasonló történetem van, de aztán, amikor elkezdtem az ipart...
2: Jaj.
1: Hát most hogy nevezzük
0: akár így is. Jó, és akkor te hoztad, vagy ő hozta?
1: Hát volt mindenkinél.
0: Neki is volt, csak melyiket választottátok?
1: Hát nyilván az övé.
0: Az övét, és ő magának csinálta, vagy te?
1: Igen.
0: Jó, de hogy nem csak ti megtanultátok ezt kezelni, vagy csak mi tudjuk?
1: Nem, mi is tudjuk.
3: Szerintem ezt tudják.
0: De ha ki vagyok ütve, akkor te megcsinálod nekem?
1: Én végignézem, hogy nem tudod föltenni. Én ott fogom, és még fel is veszem.
0: Levideózod?
1: Én végignézem, ahogy így próbálod helyezni.
0: Ja, gyerekek, szóval... egyébként, hogyha én egy ószerrel megyek találkozni veled, és mitől kiesik a zsebemből, és látod, akkor mondjuk első randi, akkor én gondoskodó férfi vagyok a szemedben, vagy egy állat?
1: Gondoskodó vagy.
0: Igen. Tök jó érzés, köszönöm.
2: És egyébként ebben mutatkozik meg, hogy mi férfiak is mekkora áldozatot vállalunk ezekben a helyzetekben a nőkért.
1: Milyen
2: mert ahogy lássuk be, hogy azért sokat veszítünk a komfortérzetből ilyen helyzetekben.
0: Gyerekek, mondok még egyet, és folytatjuk a reklám után, illetve a hírek után, mert van még bőven. Itt van, ami megváltoztatta a világot, 29. helyen a Big Mac. Hoppá, érzelmeket váltott ki. Az, hogy Big Mac.
2: Aha.
0: Gyerekek, mennyire, mitől olyan különleges a Big Mac?
1: Ó, nehéz úgy megfogalmazni, hogy ne érezze senki, hogy ez egy reklám, de
2: Hát figyelj, az, az
0: érzelmeket mondja, érzelmeidről beszél.
1: Hát, bizsereg, korog, korog, hát összecsordul a nyálaszámban. Én ezeket tudnám elmondani. És hogy töménytel mennyiségben.
0: Oké, na most mondjad, Anett.
3: Nekem meg azt váltotta ki, amikor, hogy végre egy kicsit közelebb kerültünk a nyugathoz, hogy mondj, már én is tudok itt Magyarországon enni hamburgert.
0: Igen, mert azelőtt voltak ezek a lucskos hamburgerek, ugye csalamádéval, mustárral, muciban, stb. És aztán egyszer csak megjelent az első nyugati hamburger. Most Big Mac vagy nem, Big Mac volt a szimbóluma.
2: Igen, de hogy a nyugati hamburger, de ebben az volt a plusz, hogy összepakoltak kettőt, tehát emeleteset csináltak belőle, nem? Igen.
0: Ez csalódás volt? Valakinek csalódás volt a Big Mac?
3: Nem.
1: Nekem nem tudott még csalódást okozni. Szerintem pont azért, mert hogy hozza azt, folyamatosan azt az ízt, amit nem tudom, 30 évvel ezelőtt tapasztaltam.
0: Hát az forradalmasította a Meki egyébként, hogy bárhol a világon ugyanazt hozza. Igen. Ugyanazt a minőséget pontosan tudod, mire számíts. Nincsen nagy kiugrás se ízben, se semmiben, de a minőség standard.
1: Igen.
0: Ezt szimbolizálja a Big Mac. Jövünk vissza, és folytatjuk. A listán van még 1, 2, 3, 4, még legalább 8.
2: A Hungary Machine-t se játszunk akkor.
0: Lehet, hogy nem játszunk Hungary Machine, de izgalmas a lista.
2: Ez nagyon jó. Igen.
0: Jó. Folytatjuk mindjárt a hírek után. Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
9: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 990 000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
12: A 30 éves Pennyben ez is nyerő!
13: Meg ez is! És ez is!
12: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer! Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
14: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs.
5: Chery Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
4: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Újraindítja a magyar kormány a visegrádi együttműködés, jön a múzeumok éjszakája, melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Újraindítja a magyar kormány a visegrádi együttműködést, erről beszélt tegnap Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, találkozott a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnökkel, és megegyeztek abban, hogy a jövőben közösen dolgoznak majd egy erős Közép-Európáért. Ennek érdekében jövő héten Budapesten tárgyalnak majd. A kormányfő arról is beszélt, hogy a kétnapos EU csúcson az unió 7 éves költségvetéséről és Ukrajna csatlakozásáról is tanácskoznak. Hőségriasztás léphet életbe holnaptól. Az országos tisztifőorvos szerint az előrejelzések alapján legalább 3 napon át 25 fok fölött alakulhat a napi középhőmérséklet. A riasztás fokozatáról ma döntenek. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón arra figyelmeztetett, hogy a tartós hőség különösen az idősekre, a kisgyerekekre és a krónikus betegekre veszélyes. A nagy melegben fontos a megfelelő folyadékpótlás, a déli órákban pedig érdemes kerülni a tűző napot és a megterhelő fizikai munkát. Az egészségügyi intézmények már megkezdték a felkészülést a várható hőhullámra. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabad vízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
18: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
17: Holnap rendezik az ország egyik legnagyobb kulturális eseményét. Több mint 3000 programmal készülnek a múzeumok éjszakájára. Országszerte csak nem 500 helyszínen várják a látogatókat. A tárlatvezetések mellett koncertekkel, filmvetítésekkel és gyerekprogramokkal is készülnek a résztvevő intézmények. Fokozódik a kánikula. Ma a több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék nem valószínű. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Délután 34 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is forró, napos idő várható. Egy-egy záporzivatar csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben már több felé lehet eső, de nagyon meleg lesz.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Egy motoros és egy autós ütközött össze a 44-es főúton Kondoros belterületén a 98-as

0: jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. A reggeli és a délutáni csúcsidőszakban torlódásra számíthatunk. Olvasható az utinform.hu-n.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor.
1: 3-4-8 lesz fél perc múlva, és folytatjuk ezt az 50-es listát, de előtte van egy közlekedésünk. M44-es Békés Csaba irányában az 56-os kilométernél egy személyautó átszakította a szalagkorlátot, és árokba borult. Rendőrség a helyszínen, egy sáv járató, Jani sofőr. Köszönjük szépen, Jani!
2: Köszönjük. A 44-esen van Kondoros belterületén a 98-as kilométernél is egy baleset, ott egy motoros autóssal ütközött, ott is félpályás.
1: Köszönjük szépen. Hajdúböszörményben veterán autó kiállításon nagyon szép állapotú T1.

0: egyes 10 millióért kínáltak. Hát akkor az nagyon olcsó.
1: Mikor volt, az sem mindegy.
0: Az sem mindegy. Sziasztok, kész vagyok, imádlak, Évi. Na ilyeneket.
2: Jaj, de jó, én is tégen.
0: És folytatjuk az 50-es listából a szemezgetést a Playboyban, tehát azok a dolgok, amelyek megváltoztatták a világot, és 28. helyen maga a Playboy van. És ez egy baromi érdekes dolog. Az első újság egyébként 1956 márciusában jelent meg ilyen kihajtható képekkel, de ha belegondoltok, ez egy igazi forradalom volt. Mit jelent a Playboy?
2: Hát nekünk mást, mint nektek, mert hogy mi nyilván nem a képekért vettük, meg szerintem mi nők nem nagyon vettük, hanem én nekem például az első élményeim azok, hogy mentünk edzőtáborra, repülőúton vették a fiúk, és amikor már nagyon unatkoztál, akkor elkérted, és elolvastad a cikkeket, és értelmetlenül gondolkodtál azon, hogy mit néznek a férfiak a mesztelen nőkön. Tehát, hogy miért jó ez, amikor így felismered ezt a tényt.
0: Igen, hogy... de azért valljuk be, hogy a fazonotokat ott, ugye azt onnan loptátok.
2: Lehet.
0: Most miért van csend?
2: Onnan.
1: Én mégsem mondhattam.
0: Te onnan, Anett. Mondd már meg, te onnan szedted, hogy éppen milyen fazon csinálj.
3: Nekem megbeszélt. A kozmetikus is mondta, hogy
0: utasson kozmetikus.
3: Igen. Azért vagy az unokatestvérek.
1: De egy láttuk. Volt, unokatestod és a kozmetikus, az egy is ugyanaz volt. Ne?
3: Nem, külön. De hogy azért voltak nagyobb lányok, akiktől így lehetett.
0: De hát azok lehet, hogy tehát, hogy mitől 1991-ben lehet, hogy ők azért mégiscsak a 1971-es divatot hordták magukban.
3: Lehet, de 91-ben nekem még nem volt gondom ezzel.
0: De akkor nem tudom, mikor kezdődött el a gondod.
4: 93.
0: Nem, hogy már nem a Playboyból szedtétek azt, hogy mi a trend.
3: Én azt se tudtam, hogy van ilyen újság, hogy Playboy. Őszinte leszek, a Bravót néztem, a Popcorn-t, és ezeket.
1: Hát nem volt 2018-ban ért le székutas
0: a Playboy. És akkor a Bravót, akkor mi limál haját csináltad meg ott lent?
1: A Never Ending Story volt.
0: Anettnek mindig limál van?
3: Nem árulok el részleteket.
0: Persze, nyilván nem. Jó, nem akarlak faggatni. Ne, mondja, Gyuri.
1: Semmi. Igazából megint megtudtam, hogy tőle ezt. Ez jó így.
0: 23. ami megváltoztatta a világot, a Nescafé. Ez 1938-ban debütált egyébként az instant kávé, és másnaposoknak és koránkelőknek találták fel.
1: Ez az egész instant műfaj, ezt megváltoztatta a világot.
0: Szerintem is. Tehát
1: a zsebedben elvinni bárhol valamit, amiből aztán meleg folyadék lesz egy pillanat alatt.
0: Forró vízzel felöntöd, és megvan a kávé elsősorban.
3: A leves. De...
4: A leves.
3: Minden. Így tehát van. Egy életet fel tudsz ráhúzni.
4: Ugye, Anett? És még pasid is van hozzá.
0: Na jó, következő, 17. helyen a digitális fényképezőgép. Erre azt írta a Playboy akkor, hogy az átlagos párok is lefotózhatták magukat szeretkezés közben, anélkül, hogy elszenvedték volna a fotexes rácok kuncogását.
1: És végre neked se kellett Évi egyszer kötelezően a Seychelles-szigetekre utazni, képeket előhivatni.
0: Igen, ez nagyon-nagyon forradalmasította ezt a műfajt. De tényleg, hát ez, gyerekek, milyen előnyei voltak még ezen kívül a digitális fényképezőgép?
1: Hát a korlátlanság, nem? Tehát onnantól nem az volt, hogy nézed, hogy hány filmed van még a gépben, meg majd mennyibe kerül előhivatni, hanem ami belefért.
2: És örültél, hogy már más nem tudja meg, hogy hol voltatok, vagy mi történt veled, nem? Mert amikor előhívták a képeket, akkor mindenki tudta, hogy megnézi, mi voltak ők, fotósok, vagy...
0: Persze, igen.
2: Igen. Hát, a boltban mindenki tudta, hogy a Risztovék hova mentek.
0: Abszolút, ráadásul a Fotexnek olyan automata előhívói voltak, mert régen talán még kézzel is hívta, automata előhívói voltak, még a kirakatban kattogott. Tehát én láthattam, jókor mentem oda, láthattam az összes Risztov fotót.
1: Szuper, ez zseniális.
0: Ahogy ketyeg bele a zacskóba. Na mindegy. És még valami, ami nagyon fontos, hogy tovább küldhető volt.
1: Igen, tényleg.
0: Tehát egy digitális fényképet a világ bármely pontjára, e-mailben vagy valahogy már tovább tudtál küldeni.
1: Meg akkor már az volt, hogy ez a tényleg meg tudod őrizni az utókor számára, mert az előhívott kép egy idő után megsárgul, meg elveszíti ugye a színeit, meg ilyesmi.
0: Igen,
1: ezzel
0: igen.
1: Nem volt gond.
0: Igen. Jó. 14. a Fender Stratocaster elektromos gitár. És akkor ezzel most mindenki azt mondja, és de nem, gyerekek. Hát ha akkor Leo Fender ezt nem találja fel, és senki másnak sem jut eszébe, Akkor gyerekek, ma a legkeményebb zene a Zorán. De most komolyan.
1: Mert ez volt az első elektromos gitár? Tehát
0: ez volt az első elektromos gitár, igen.
1: Hát akkor nem lennének vadkoncertek, az tény. Az... Igen.
0: Semmi, gondolj bele, Jimi Hendrix, a Deep Purple, a Led Zeppelin, a stb. Ez mind nem lenne. Gondoljatok, hogy akusztikus hangszerek lennének csak?
2: Hát ez nem lenne jó.
0: De persze nem lenne jó, hanem egyszerűen nem volna. Nem volna
2: ez a műfaj se.
0: Nem volna Guns N' Roses, semmi nem. Metallica nincs.
1: Hát vagy mindenki ilyen latinos akusztikusban tolna.
2: De hát milyen lenne a világ?
0: Hát. De milyen lenne a világ, igen?
2: Hát azért másabb lenne, nem?
0: Szerintem nagyon más lenne. És egy csomó... Hát az egész rock műfaj, az a fajta láza, ez minden alakult volna ki. Ha Leo Fender nem találja ki ezt a gitárt. Na jó, ezt csak úgy mondom. Akkor a mikrosütő 54-ben találták fel. Az volt a cél, hogy mindenki ezzel készítsen ennivalót, mert ott ugye nagyon gyorsan, nagyon forró ez a lényeg.
1: Még beszéltünk is egyszerről talán, hogy mekkora trend volt ez akkor, hogy mindenki főzzön ezzel. Tehát aki igazán menő háziasszony volt, az mikróban csinált mindent. Szakácskönyv volt a mikróhoz.
0: Abszolút, abszolút. És tényleg a 80-as években, amikor Magyarországon a mikrók megjelentek, akkor az összes háziasszony elkezdett vadul abban főzni. Be akarta bizonyítani, hogy abban a mini szekrénykében nagyon gyorsan komplett vacsorákat fog főzni.
2: Igen, aztán lett egy nagy csalódás.
1: Hát persze, közepén nem sült át, persze.
2: Nem sült át, nem főtt meg, nem lett melege, vagy nem lett meleg az étel, tehát sok minden.
0: Igen, igen, igen. Ma mire használjuk a mikrót?
2: Nem tudom, mert nekem nincs.
0: Nélkülött, nem? Igen, tényleg nincs?
2: Én 3 éve.
0: Az elődődnek se volt.
2: Képzel? Hát nem azért, nem is tudtam, hogy az elődőmnek milyen van.
0: Csak hát, mondom.
2: De ne hasonlítsatok.
0: Nem hasonlítunk, csak nem, hogy neki is voltak elvei.
2: Nem, én kitettem, mert elromlott, és nem mentem el venni. Tehát igazából ez volt a lényeg, elromlott.
0: Ott van a kertben most? Kitetted?
2: Nem.
1: Abban lett a muskátli, nem? Most
2: igen, abban ültettem most a palántázat.
0: Jó, akkor a többiektől kérdezem, mikrót mire használjuk ma?
3: Hát én a kutyakaját melegítem benne. Hát te kérdezted, mással
0: hát ez van a kutyában. Hadd égjen le a szája.
1: Ez megleves, meg kutyakaja, ez a kettő.
0: Hány másodpercet adsz a pedigrépának?
3: 30 másodperc. Tudom, de 25-nél kikapcsolom.
1: Nézd, igen, ha a jutalomfalatot megmelegíted, az már főzés, nem? Tehát, hogy ez már...
0: Na jó, akkor én elárulom, hogy én például csak ilyen, hogy amit tudom, egy pohár vizet teához kell megmelegíteni, vagy egy tegnapról eltett levest újra, akkor nem rakom föl a fazékba és gázzal, hanem akkor megmelegítem egy tányérba, egy tányérlevest. Én valamit megmelegítéssel használok gyorsan, de nem főzök vele.
1: Abszolút.
3: Hát én sem.
0: És nélkülözhetetlen, minden háztartásban ott van.
2: Nélkülözhető.
0: Ja. Jó, akkor a 8., amely megváltoztatta a világot, az AK-47-es. Ez a Kalasnyikov gépfegyver, ha ez így könnyebb.
1: Erre is kíváncsi lennék, hogy milyen szempontok alapján került fel a listára, mert oké, fegyver, de nyilván nem ez volt az első fegyver. Szóval, hogy nem tudom, hogy mi újat tudott mutatni.
0: Nyilván képest. Még a sorozatlövés sem ezt találta fel, de ez egy nagyon megbízható fegyver. Uh-huh. Tehát azt mondják, hogy ez olyan precíz és egyszerűen van összerakva, hogy ez bármikor, ha homok kerül bele, ha olaj kerül bele, bedobod a vízbe, ha kiveszed a vízből, ha nem tudom, ledobod a szikláról, fölemeled, tehát megbízható fegyver a Kalasnyikov. És... Így van, tehát most megbízhatatlan fegyverrel szeretni pusztítani, vagy megbízhatóval?
1: Csak is a megbízhatóval.
0: Na látod, tehát hogy erre jó a Kalasnyikov.
2: Akkor viszont tényleg megérte.
0: Jó, akkor a 6. legfontosabb dolog a Viagra.
1: Aha.
0: Na ez érdekes.
2: Na mesélj, jöttek.
1: Na mesélj, azt hittem sarokba akarod szorítani. Nem akarom.
0: Tudom, hogy sarokba akar szorítani, de mindenki kóstolta már, ugye?
1: Nem.
0: Mindenki. Ati nem? Lacika, igen.
1: Lacika bólogat.
0: Gyuri is, nem. Én is. Mindenki kóstolta. Anette is.
3: Én kimaradt az életemből.
0: Na, de most a Viagra a férfi legjobb barátja, így írja a Playboy.
3: Hát akkor ezért nem kóstolta.
0: Szerinted milyen ízű? Áfonyás?
3: Fogalmam sincs. Milyen ízű? Gyuri?
2: Vajon, ezt nem lenyelni kell? Az nem ilyen kapszula, és csak lenyelnek, nincs íze.
1: Nem gondolod, hogy ez ilyen gumimaci. Nem.
0: Jézus Mária. Gyorsan Istenem, hát értetek van. Nekünk jó, de értetek van.
3: Igen, hát akkor ez mindketőnknek jó.
0: Na, ez nektek jó.
1: A férfiak millióinak tette rendbe a lelkivilágát.
0: Én azt gondolom, hogy és ezért nagyon fontos. Az önbizalmat és a lelkivilágot tette helyre. Rengeteg szempont van, ami miatt egy férfi egyébként impotens, és vagy átmenetileg az. Ezek általában pszichés dolgok, és ez egy akkora találmány, és ezeket a férfiakat újra kiküldte a játszótérre. És ezért ez tök jó.
1: Nagyon.
0: Szerintem tök jó. Jó, a második legfontosabb dolog, ami megváltoztatta a világot, az a fogamzásgátló tabletta.
3: Hát igen.
4: Igen. Tényleg?
3: Igen, hát
4: jó találmány.
3: Jót tettünk nektek. Tehát levettük a gondot a vállatokról.
4: Felelősséget a vállatokról.
3: Igen. Igen. Tehát ahogy ugye az Óvszernél beszéltünk, hogy ti vagytok azok, akik megoldottátok az élet nagy dolgáit.
4: Mi most már nem bízunk bennetek, és valaki rájött arra, pontosan, hogy kell valami, amivel mi biztonságba tartjuk saját magunkat.
0: De azért azt se felejtsük el, hogy nektek adott egy felszabadultságot.
1: Hogyne.
0: Tehát, hogy most fűvel, fával azóta csináljátok, amióta ugye nincs veszélye.
4: Hát inkább fával, mint fűvel.
0: Nem, Anett?
3: De én nem, tudod, ehhez most nem tudok hozzászólni, mert...
0: Most nem, de azért volt idő.
1: Akkor bőven hozzá tudtál.
3: De az régen volt.
0: Na, de ezt akarom mondani, hogy felszabadultságot adott, persze, nem? Tehát, hogy lehetett, nem kellett állandóan rettegni, kihúzza, nem húzza ki, mi van, nem? Hát ez szörnyű lehetett.
3: Szörnyű is volt.
0: Na jó, az elsőt mondom, gyerekek, de szerintem ez nem olyan nagy meglepetés. Maga az Apple Macintosh személyi számítógép. Tehát az első személyi számítógép, amit egyébként 1977-ben dobtak piacra. Ez volt az Apple.
1: Hát, és ez valóban az egész listánál eddig meghatározóbb, ez biztos. Hogy élnénk számítógép nélkül, belegondoltam.
0: Pontosan,
1: ma.
0: Így van. El sem tudom képzelni. El sem tudom képzelni, hogy hogyan élnék számítógép nélkül, és én éltem számítógép nélkül. Tehát, hogy én tudom, milyen az. Viszont az ismerőseim először, amikor egy Commodore 64-es jutott valahogy a birtokukba, és azt se tudtam, mire jó, azaz programozták, DOS nyelven, vagy nem tudom mi, igen, akkor volt valami játékra, de az egész nem érdekelt. És nem tudtam, hogy mire lesz jó. Hogy az majd maga a számítógép, mint találmány, az én életemben mire lesz majd hasznos. Fogalmam sem volt.
4: És most mindenkinek az élete része. Nincs olyan munka nagyjából, aminek, ahol nem találkozik, nincs olyan munkahely, talán a kutyasétáltatás, de tehát, hogy mindenkinek életében ott van a számítógép.
0: És mégis én, aki abból a korból jöttem, amikor tudtunk úgy élni, hogy nincsen számítógép nálunk,
4: igen,
0: és nagyon jól tudtunk élni, hogy nincs számítógép. Mégis azt mondom, hogy ma már, hát nem ma már nyilván, de hogy nélkülözhetetlen, tehát jó, hogy van. Nem?
1: Abszolút olyan munkafolyamatokat könnyített meg, vagy tüntetett el. Tehát a pillanatok alatt megoldasz bármit, megtalálsz bármit. Ugye hát az internet is kapcsolódik hozzá, azért azt se felejtsük el.
0: Így van. Hát 77-ben még nem volt internet, de ugye szövegszerkesztés, mit tudom én, micsoda grafika, ilyenek, azért nagyon-nagyon komoly. És ez otthon volt nálad, amikor azelőtt az, hogy kompjúter, az, hogy számítógép, az hatalmas termeket jelentett, ilyen óriás, igen, tekercses gépekkel is, és ma minden otthon van nálad, akár egy laptop formájában.
4: Igen, nagyon komoly, nagyon jó.
3: És tényleg először úgy hívtuk, hogy kompjúter. Tényleg, ahogy, tehát nem is számítógépnek, hanem az kompjúter. Egész.
0: Az amerikai még mindig úgy hívják, még nincs nekik szavuk rá.
3: Tudom.
4: Nem,
3: azt mondom, hogy így
4: próbálták,
3: van.
4: Nem? Csak Steve nem érti.
0: Na jó van, gyerekek, ennyi fért bele. Tényleg sajnálom, hogy elmaradt a Hungary Machine. Innen üdvözlöm Lukács Lacit, aki mindig erre vár, és most valószínűleg fölcsöz a baseball sapkáját.
1: Nem, mert a Viagrával meg ezekkel csomó újdonságot mondtunk neki.
0: Őszintén sajnálom. Na jó, jövünk vissza, és itt Évi lesz egy picit a riport alanyunk, aztán majd kérdés, hogy jogos-e vagy sem, mert azt mondják, hogy megjelent a solo maxing kifejezés. A maxing, ugye ez a kifejezés, ez nagyjából azt jelenti más szó összetételben, hogy valaminek a kimaxolása, és a solo maxing az a szingli életnek a kimaxolása.
1: Igen, tehát nem csak úgy élni, hogy ez a várjuk az igazit, hanem ebbe belehelyezkedni, hogy ez egy jó buli egyedülállóként élni, és így is akarunk maradni.
0: Pontosan, és Évi, tőled azt fogjuk megkérdezni, hogy te ezt üzöd-e, vagy valami tök másban vagy?
4: Na, hát én ezt üzöm.
0: Így, mert hogy van egy csomó előnye. És ezeket az előnyöket beszéljük meg, hogy ezek valóban így vannak-e, tényleg jó, mert ez egy életforma. Tehát itt nem arról van szó, hogy nem jutott neki pár, hanem nem. Jelenleg nem akar párral élni.
1: Igen, de mivel hogy az világ úgy van berendezkedve, hogy párkapcsolatban szép az élet, ezért lehet, hogy a magányos emberek kifogásai csak ezek a pozitív dolgok benne.
0: Hogy ez most az-e vagy sem, a hallgatóinknál akár, de akár az Évinél, vagy amikor mi voltunk szinglik, akkor mi kényszer szinglik voltuk, vagy ezt választottuk.
1: Aha,
0: ezeket is beszéljük meg.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! Műsorajánló. A Modern Talking legendás hangja visszatér Budapestre. Egy igazi időutazás a popzene aranykorába. Thomas Anders elhozza a hamisítatlan Modern Talking életérzést. Most először az MVM Dom színpadára a Retro Rádióval.
6: A Retro Rádiót hétvégén is, telefonáljon tizedikként, és nyerjen páros belépőt a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
5: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
6: Most Thomas Anders koncertélménnyel lehet gazdagabb.
5: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
10: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
11: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
14: Azoké a jövő, akik ma odafigyelnek magukra. A tudatos férfi nem vár. Dönt. MyGuard. Új prémium termékcsalád. Keresd a potemix.hu-n. Dönts ma a holnapért.
15: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe. Vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
16: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: A reklám után társadalmi célú reklám.
17: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
18: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
6: Társadalmi célú reklámot hallottak.
5: Hírek a Retro Rádióban.
19: Felülvizsgálják a trafik és kaszinó koncesziókat, csak kijelölt helyeken fürdőzzünk a kánikulában is. Napos meleg időnk lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Jól haladnak az egyeztetések az uniós források felszabadításáról. A következő napokban újabb törvénymódosítások kerülhetnek az országgyűlés elé, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid szerint jövő héten a kormány tárgyalja az új hévek és intercity vonatok beszerzéséhez szükséges garanciákat is. Emellett felülvizsgálják a Városliget fejlesztésének folytatását, a Mohácsi híd beruházását, valamint a trafik és kaszinó koncesziók rendszerét. Helyenként a teljes termést is elpusztíthatta a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföldi déli részén. Az országos jégkármérséklőrendszer ezúttal csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól kérdeztük Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét.
20: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a Hungarom egy piros riasztást, ezért ott között nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. 3 szupercella halad keresztül a területeken, és nagy mixemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
19: A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
21: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
19: Fokozódik a kánikula. Ma a több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék nem valószínű. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Délután 34 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is forró, napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben már több felé lehet eső, de nagyon meleg lesz.
14: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Az útinformtól tudjuk, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Herceghalom és Biatorbágy térsége között a 30-as kilométertől egészen a 20-as kilométerig a külső sávban. A terelésben az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Közben a 44-es főúton Kondoros belterületén egy motoros és egy személyautó ütközött össze. A 98-as kilométernél a félútpályát lezárták. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani.
22: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 8 óra 12 perc van, jó reggelt! Újra szevasztok, drága hallgatók, hello, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Szia, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Szia, Anett, jó
3: reggelt! Sziasztok!
0: Kaptam egy SMS-t. Nagyon vicces, szegény Lukács Lacival élcelődni. Írja Lukács Laci. Na jó, jó reggelt neki. Üzen valaki azt, hogy én egy Volkswagen bogaras klub elnök helyettese voltam a 90-es évek elején. Volt egy Volkswagen T1-esem, tehát ez. Az országot bejártam vele, és 1994-ben ellopták. Azóta is síratom, és amikor meglátok egyet az utcán, azt nézem, nem az enyéme. Max 90-nel ment, de imádtam, jók vagytok.
1: De jó.
0: Jó, Főni, tegnap harmadik alkalommal láthattam Stinget élőben. Elsősorból semmi telefon, csak a csodálatos zene. Az az ember fantasztikus, egy igazi csoda. Köszönöm neked, hogy az iránta érzett rajongásod engem is megfertőzött, Krisztián. De örülök, Krisztián, köszi a visszajelzést. Hát az a Manus az egyedülálló. Így csoda. Van. Én nem voltam most ezúttal. Na, valami teljesen más, figyeljetek. Nem tudom, hogy találkozhatok-e már a közösségi médiában a maxing kifejezéssel, két x-el írod, maxing, nagyon trendy, ami nagyjából annyit jelent, hogy valamiből kihozzuk a legtöbbet, a maximumot kimaxoljuk.
2: Igen, van fitness maxing is, ez az egész életedet tedd rá a gyúrásra, és a fitness életmódra nagyjából ezt üzeni, meg van még hasonló pár, hogy megtűzdelik így mindent ez a
0: lux maxing, hogy a külsődből hoz ki a legtöbbet, és most itt van a legújabb, és ezért beszélünk erről, ez a solo maxing. Solót, ezt nagyjából értitek, itt ugye miről szól ez, gyakorlatilag a szóló lét, a szingli létből hozd ki a legtöbbet.
2: Aha. Tehát ne az legyen, hogy várod az igazit és sohajtozol, hanem hogy te berendezkedsz erre, és akkor megtalálod ennek a szépségeit.
0: Így van, tehát hogy ez nem egy átmeneti állapotom, hogy szingli vagyok, hanem ez egy életforma, és ebből hozom ki a maximumot, és ebben találom meg a boldogságomat, tehát hogy így élek. És akkor gondoltuk, hogy ez mintha egy picit az Évi lenne. Mert az Évi sose panaszkodik arra, hogy nincs senki, mint Anett, hát végsírta az elmúlt 8 évet.
2: 8-at, mennyi igen. Sírás. Igen.
0: Mennyi sírás, mennyi nyöszörgés.
3: Tényleg?
0: És az Évi, hát ezért találtuk meg a Csabit már. Hát,
3: figyelj, nem ti találtátok. Csak hát segítettetek.
2: Nem tudhatod, hogy mi volt az előzménye annak, hogy a Csabi felbukkant.
4: Sok sírás után már muszáj volt valamit csinálni. Megnézték az összes pincészetet, ki ér rá.
2: Mi castingoltunk a borászok között, igen.
3: Nagyon, igen. Ja, persze. Köszönöm nektek, és elmaradtak a könnyek.
0: Na, de Évinél nem ezt látjuk. Tehát nem azt látjuk, nem ezt a kétségbeesettséget látjuk, ez a szeressen már valaki könyörgés, nem látjuk a szemében, hanem laza, mosolygós, tök büszke, viseli, mintha ez egy életforma lenne, nem?
4: Hát ez egy életforma. Hát mert sopánkodhatnék, de hát minek?
2: Na ez az, sopánkodhatnál, tehát nem tudjuk, hogy igazából ez csak nekünk mutatja ezt a vidámságot, és egyébként mikor hazamegy, akkor potyognak a könnyei, felvesz egy szép ruhát, és álmodozik, mint Esmeralda, hogy mikor kopogtat be az ő Don Juanja.
0: Szerintem ez benne van a pakliban, nem fogod bevallani nyilván. Hát de hogy hazamész, felveszel, hogy mennyasszonyi ruház hasonló valamit, és sírsz.
4: Igen, én minden délután ezt csinálom, olyan 4 és 5 között ez a programom.
0: Hát jó, most te ironizálsz velem, vagy én veled?
4: Hát te velem, szerinted felveszek egy, most tényleg azt hiszitek, hogy felveszek valami jó ruhát, és várom, hogy rányisson valaki az erdő szélén?
0: Hát figyú, nézzük meg, hogy te szóló maxingos vagy-e. Úgy érzed, hogy az vagy most az alapján, amit eddig hallottál?
4: Egyébként az vagyok.
0: Szóló maxingos.
4: Az vagyok.
0: Na, tehát itt van az első, van néhány előnye, amit egy cikkben olvastunk, itt van az első előnye, aki szóló maxingol, az pénzt takarít meg. Mert hogy azt mondják, hogy a randizás nem egy olcsó mulatság, Gyuri, ezt te meg tudod ítélni?
2: Nagyon-nagyon nem olcsó mulatság. Tehát, hogy már el akarsz vinni valakit egy bárba, ismerkedni, az már súlyos, ha még esetleg kaja is, hát ez brutális. Ezt rendszeresen csinálod, mert hát ismerkedsz, akkor meg ez egész horror tud lenni egy hónapban.
0: Hát igen, csak nem tudom, hogy te hogy vagy, hogy neked van mondjuk egy összeg, amit szánsz az aznap estére.
2: Aha.
0: És hogyha csatlakozik ez az estéhez egy csaj, akkor ezt az összeget meg kell dupláznod, hogy ez az este végbe menjen, vagy egy olyan helyzetbe viszed a csajt, ahol ketten megvagytok ebből az összegből.
2: Igen. Kezdetben, hónap elején az első variáció, aztán ahogy a hónap vége felé haladunk, úgy már a második variáció lép életbe.
0: Igen, tehát hogyha van 10.000 forintod, akkor a hónap első felében azt mondod, hogy jó, akkor átcsapok még egy 10-est, mert egy csaj jön velem. Igen. De a hónap második felében azt mondod, hogy most csak 5-ből fog enni a csaj, mert hogy 10-es van.
2: Pontosan,
0: és kész.
2: És az utolsó hónapokban már csak az 5-öt felezzük.
0: Évi, te ugye, most a költségnél tartunk, te sokat jársz, a pomodoróban nagyon szeretsz járni, és akkor benyomsz egy papfolytót, ugye?
4: Igen.
0: Én is, igen, múltkor ettem papfolytót, és rád gondoltam.
4: Képzeld, én eszem, és én is magamra gondolom.
0: Igen, na, ez a különbség. Tehát te beülsz, 7000-ből kijössz, nem? Hogyha papfolytózol egyedül, és esetleg egy pohár, nem tudom, kiántít még hozzátolsz.
4: Nem hiszem alkoholt, meg kocsival megyek, de igen, tehát igen,
0: hétből kijössz.
4: Kijövök
0: hétből. Kijössz. Vagy ha mondjuk elmész a nagy-nagy kirándulásodra Olaszországba, tudod, ez a igen. Skoda és kutya is te, ez a hármas, akkor többből jönnél-e ki, ha vinnél magad még valakit?
4: Minden drágább lenne. Tehát ugye az egyedüli kajálásban is az a csodálatos, hogy egyrésztről egy jó teszel, és oda tudsz figyelni, és nem kell mondjuk feleslegesen beszélgetned. Mert ugye azért egy párkapcsolatban is, ha belegondolsz, mindig az van, hogy akkor is kell beszélned vacsora ebéd közben, amikor nem akarsz, mert éppen nem ugyanaz a hangulat. Tehát ez a kötelezettség.
2: Ebben igazad van. Ezt én is nagyon szeretek egyedül enni, és akkor csak a kajára, igen, csak akkor elmenni valóban, csak a kajára figyelsz, csak a hangulatra figyelsz, magaddal vagy.
0: Hát én látom, amikor te eszel, akkor mintha ilyen hipnózis alá kerülnél, igen, és elkezdesz egy irányban mereven nézni, és azt nézed, és akkor az ember azt hiszi, hogy felfedeztél valami, jön ki a falból, vagy mi van, és semmi nem tud téged kizökkenteni, és ezt csinálod egy étteremben?
2: Pontosan, pontosan. És ez az én idő, amit én szeretek megélni. Igen, majd a pincérek is összesugnak, de ez mindegy. Tehát, hogy ez jó megélni, igen, és igaza van abban az évének, hogy ebben nem zökkent ki senki, akire oda kell még.
0: De mi ez most komoly? Te ott zuglóba lemész a kis fecskébe, és egy abroszos asztalhoz leülsz, igen, és nézed a falat.
2: Simán.
0: És kikérsz egy tál legényfogó levest.
2: Simán kikérem a legjobb.
0: Ősz is nézel előre?
2: Nézek előre, és az én időm.
4: Próbáld ki egyszer.
0: Nem tudom, hogy félek az egyedüléttől.
4: Jó, de akkor
2: ott van a legényfogó leves, ez meg fog vigasztani téged is. Ez a titka, azt kérjél.
0: És az utolsó szavad az, hogy kevés tárkonnyal. Tehát, hogy ennyi és kész, és kusban, és néma, és nincs inger.
2: Így van. És a telefonomat se veszem elő.
4: Élvezed az ételt, meg másrészt a felszolgálók is sokkal kedvesebbek veled, és egy kicsit beszélgetnek.
2: Hát, mert sajnálnak egy kicsit, igen.
4: És van ez a sajnálat érzés is, igen, de jó. Árértékarányban is, és csöndben is.
0: Igen, tehát az árértékarányban ezt abszolút elfogadom. Egyébként nem teljesen biztos, de egyébként az is lehet, Évi, mert most abban nézzük, igen, hogy miért szólóban csinálod ezt. Az is lehet, hogy olyan pár adódik neked, aki állná a költségeket, és akkor ingyen lenne a papfolytó meg Genova.
2: Tényleg.
4: Hát lehet, de olyan hol van. Tehát, hogy azért az
0: biztos, hogy van.
4: Biztos, hogy van. Nézd, szerintem az, hogy árértékben mi jó, mi nem jó, azért az egy nagyon fontos dolog, hogy mire eljövünk oda, hogy mindent ő fizet, mire a nyaralásomat kifizeti, az nagyon sok idő.
2: Nem, pont az elején. Aztán utána veszünk ebből vissza.
4: Ez is a bajom. A végén gyerekek, kiderül, hogy drága vagyok.
0: Alapvetően szóló maxingban jössz ki olcsóbban az egész életedet illetően, vagy párkapcsolatban?
4: Szerintem szóló maxingban olcsóban kijövök.
2: Szerintem meg párkapcsolatban olcsóbb. Múltkor pont láttam erről egy videót, egy fiatal csaj csinált egy számítást a TikTokon, de viszonylag részletesen, hogy a lakhatási költségektől elkezdve, a nagy bevásárláson át, a pipere cuccok, a minden, csomó olyan dolog van, amilyen, hogyha párkapcsolatban ezt tudsz osztozni. Egyedül ugyanúgy muszáj megvenned, mint a párkapcsolatban élnél, de az egészet te fizeted. És sokkal drágább egyedül
4: élni. A vajat egyedül eszem meg. Nem eszik belőle senki. Nem kell osztoznom rajta. A arckrémet egyedül használom. WC papír nem fogy kettő. Kevesebb vizet használunk. Nincs annyi fűtés. Sorolja még?
2: Nincs annyi fűtés, mert magadra nem fűtesz, vagy mi?
0: Hát ez nem értem. Hát igen, egy lakást nyilván kifűtesz, ha egyedül vagy benne, és a ketten
4: persze,
0: ugyanúgy.
4: Persze, de hogyha ő mondjuk nem...
2: A rezsin nem osztozol, ugyanúgy kifizeted a rezsit.
4: Ne, jóval kevesebbet. Nem használok annyit.
2: Miért 15 fokot tartasz, ha egyedül vagy?
0: Nem. Szerintem ő igen. Szerintem igen.
4: Hát nem, de ha ő nem dolgozik és egész nap ott van, akkor ugye én csak akkor fűtök.
0: Hát nem is kell szép ruhát vennie, hát most mondta.
2: Tényleg.
0: Hát otthon van 15 fokban egy subában. És úgy sem jön arra senki.
2: De jó, ez a szóló maxim.
0: Borotvalbot se veszel, mert majd akkor, ha egyszer lesz egy pasim, ugye, addig nem kell. Nem?
4: Már mire gondol? Ja, hát, én először az arcomra, hogy nem
0: gondolom. Nem, az arcodra.
2: Na ez jó, az, azt se tudod, mire gondol. De nem beszél.
0: Ja. Anettnek volt egyszer életében egy nagy elhatározása, tehát hiába próbálsz itt engem szédíteni limállal, ott nincs limál, mert azt mondtad, hogy egyszer meglőtted a Philips-el.
3: Csodálkoztam is, hogy nem emlékszel rá, amikor itt mindenkinek
2: elmondtam. Három éve volt, hogy számítottam limált.
0: Igen. Philips kapitán kilőtte limált.
2: 2022-re tesszük ezt.
0: Emlékeim szerint igen. Na mindegy, jó. Ez volt az anyagi. Egyébként a rezsivel hogy vagyunk, ha összeköltöztünk? Azon osztozunk, vagy nem?
3: Hát ez fele-fele. De...
0: Fele-fele.
2: Szerintem is korrekt az, igen.
0: Ja.
3: Igen. De például, hogyha van mind a kettőnek külön lakása, tehát, hogy abban a helyzetben, mint például én fizetem a saját lakásom rezsijét, Csabi fizeti a saját lakásának a rezsijét, de szerintem ott is be kell azért szállnod.
0: Hát jó, csak te egy ilyen kapszula hotelben laksz, ő meg egy a Versailles-ban, tehát, hogy...
2: Tehát én még beszáll a kapszula hotel rezsijébe is? Mert biztos nem te a... Biztos nem te a Versailles-ba.
3: Na, értem.
0: Jó, menjünk tovább. No. Azt mondja a Solo Maxing, hogy több nyugalmat hoz ez a fajta életforma, mert hogy nincs veszekedés, nincs dráma, hanem csak nyugi van, és ez megfizethetetlen.
4: Ez így van. Képzeld el, hogy nem kérdezi meg senki, hogy mikor érsz haza. Senki nem kérdezi meg, hogy mi bevásároltál-e. Amikor hazaviszed a dolgot, akkor nincs, aki leszígyön azért, hogy ezt vetted.
2: Hát,
4: nem
2: most,
4: vettem észre, igen, vagy nincs.
2: Mert most a könnyem kicsordul. Senki nem vár haza, senki nem kérdezi meg, mit vettél.
3: De nem, tehát, senki hogy az nem a... szid le.
4: Igen, nem szid le. Miért nem érkeztél időbe? Tehát, hogy miért, nem, tehát sok olyan dolog van, meg nincs ez a meghallgatott, hogy a munkahelyen mi volt, akkor mennyire dráma, akkor megsegíted, akkor a családi drámák.
0: De nem erről szól az élet. Hát mi mindannyian abból táplálkozunk, gazdagszunk, hogy mások élményeit is meghallgatjuk, talán próbálunk tanácsot adni, vagy megvigasztalnak bennünket. Én értem, hogy a dráma, az összeveszés, a konfliktus, az valamiből adódik, de az is visz valahova, nem?
2: Kapcsolódsz a világhoz, az élethez ezzel, igen, egy ponton, egy szálon, és ez
4: a
2: fontos.
4: A másikhoz kapcsolódok, nem a világhoz.
2: De az a világ része, tehát a másik.
4: Jó, igen. Jó, akkor például, tehát melyik veszekedés szeretitek?
2: Hát ami előre visz, azt, ami előre visz.
0: Van olyan, ami előre visz.
4: Igen, van olyan. És van olyan, ami nem.
0: Az van olyan, ami nem, ami leszív, így van.
4: Igen, na, hát ezt nálam például nincs kivel vitatkoznom.
0: Elfogadom. Lehetőséget ad a Solo Maxing önmagad építésére. Tehát több energiát tudsz fordítani olyan területekre, ami neked fontos, például akár barátságok, akár karrier, anyagi stabilitásnak a megalapozása. Tehát sokkal többet tudsz magaddal foglalkozni.
4: Ez teljesen így van egyébként. Tehát, hogy azt kell elképzelni, hogy sokkal több önfejlesztésre, tehát olyanokra, ami a munkáddal kapcsolatos, önmagad megismerése, és hogyha például valamit nem csinálok jól az életben, akkor azon nekem van időm délután gondolkodni, hogy azokat hogyan javítsam ki, akár itt reggel a munkahelyen, akár az szodában, tehát én tudok foglalkozni azzal, hogy én hogyan építsem saját magamat.
2: Ez teljesen így van szerintem is.
4: És nem viszel a dráma, a feszkó, amit vacsorázunk, nincsenek ezek a kérdések.
0: Tehát ha lett volna pasid mondjuk még az olimpia idején, és azóta is vele vagy, akkor ma mi lennél?
4: Hú, semmi. Nem, de... hát azért az, amikor én olimpiai bajnok lettem, és a mostani énem között óriási fejlődés
0: igen,
4: volt. És
0: nem... Volt, mert nem volt pasi.
4: Nem, azt nem mondanám, hogy nem volt, tehát voltak. Csak hogy nem ugyanaz az ember vagyok már. Tehát, hogy akkora a kontraszt a kettő között. Aha. Az nem is maradt volna meg mellettem.
0: Akkor az önállóság kialakításában nagyon segít a Solo Maxing, és akkor azt mondja, ez nagyon érdekes, hogy a párkapcsolat alapja az, hogy két önálló ember talál egymásra, nem pedig két fél ember igyekszik kiegészíteni egymást.
2: Aha.
0: Ez egy érdekes megközelítés.
2: Ezt a pszichológia is mondja, igen, hogy először magaddal kell képben lenned, meg kell tanulnod szeretni magad, utána fogsz tudni másik embert is szeretni. Tehát ugye ez benne van, hogy egyszerűen szükség van erre a magaddal kapcsolódásra, hogy ne csak egy ilyen egymásba kapaszkodás legyen a kapcsolat.
0: Én érted, de a párkapcsolatra vonatkoztatva azt mondja, hogy az önálló személyiség, az önálló erős személyiségek, egyéniségek, azok nem nagyobb konfliktus forrás, mint hogyha két fél hülye összejön.
3: De én pont ugyanerre gondolok.
0: Az a legnagyobb békesség.
2: De a két fél hülye az egymásba kapaszkodik,
4: és
2: mert fél.
4: Igen. És hogy olyan hülye? Tehát két hülye...
0: Attól még, most nem tudjuk őket okossá tenni. Két fél hülye kapaszkodik egymásban az életek végéig, hát az a legszebb.
3: Igen, nem? De amikor vannak önálló gondolataid, meg elképzelésed, akkor nem biztos, hogy megegyezik a párodéval, és akkor már egyből lesz a balhé, meg a...
0: Ezért kéne félhülyének lenni.
4: De a félhülye nem érti. Na, itt ez a lényeg. Én ezt el tudom mondani.
0: Hát ő nem érti. Hát a félhülyének azt mondod, hogy hé, félhülye, miért nem hozott be a gerebjét?
4: Akkor ő nem tudja,
0: hogy... Akkor nem érti, hogy hülye, minek a gerebje, stb. Behozza, nem hozza, olyan konfliktus. Mindegy, neked is mindegy, mert elfelejtetted. Tehát az egész, hát csak úgy folyik az élet, okay, tök jó.
4: De egy önállósággal rendelkező embernek például nem kell elmondanom, hogy a gerebjét, mikor kint használjuk a kertbe, akkor utána azt vissza kell vinni a helyére. Képzeld el, önálló. Ez a lényege, önálló. Önállóan tud gazdálkodni, önállóan tud autót vezetni, önállóan tud vásárolni a boltba, önállóan tud főzni.
2: Idealizálsz, amúgy idealizálsz.
0: Szerintem is.
2: De az, hogy de amikor két fél hülye összekapaszkodik, szerintem az sokkal több a konfliktus.
4: Hát az dráma.
0: Igen.
2: Aha, szerintem igen.
0: Jó, oké, akkor ezt másképp látom. Én nagyon vágyom arra, hogy fél hülye legyek.
4: Te?
0: Igen. Túl okos vagyok.
2: Ez, az is nyomasztó.
4: Ez, ez borzasztó, nem?
0: Gyuri, hát nézd rá.
2: Hát a boldogok a lelki szegények kifejezés, az sokszor egyébként nagyon helytálló. Tehát nem véletlen.
0: Én erről beszélek.
2: Igen.
0: Én erről beszélek. Na mindegy, jó. Megszabadít a társkereső alkalmazásoktól. Mert hogy az nagyon fárasztó és nagyon időigényes. Én nekem nem volt ebben részem. Évi.
4: Én életemben nem kerestem ilyen oldalakon.
0: Gyuri.
2: Iszonyat kemény. Tehát csetelni nem is... Nem is csak a társkereső alkalmazás, bárhogy online ismerkedni. Tudod, rengeteg időt veszel a napodból, és nagyon monoton. És amikor már 20-szorra meséled el, hogy mit csinálsz a szabad idődben, a 20. valakinek, tudod, akkor már te magad is.
0: Ezt hogy meséled el?
3: Ctrl-C,
0: Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V, vagy írod be hüvelykujjal?
2: Leírom hüvelykujjal, persze. Leírom hüvelykujjal, és iszonyat fárasztó. Mit csinálok a szabad időmben? Hát,
0: igen, mit csinálsz a szabad idődben? Kérdezem én.
2: Hát,
0: Júlia vagyok, szia, Debrecenből.
2: Szia, Júlia. Edzegetek, szaunázgatok, bakeliteket hallgatok, bulizgatok a haverokkal, vagy. Amikor
0: ez
2: már fúvan.
0: Nem,
4: nincs. Hát én ilyenkem ezt írnád, mondanám, hogy jó, sok sikert.
2: Hát mit csinálsz a szabad idődben?
0: Csillagászkodom. Csak hogy érdekes legyen.
2: Le vagyok nyugodva, Júlia.
0: Csillagászkodom és jetskizem.
2: Egyszerre a kettő.
0: Egyszerre.
2: Nagyon nagy vagy, Júlia. Hát
0: fél kézzel csillagászkodom.
2: Hadd vigyelek el egy ilyen randira, Júlia.
3: Mert hogy a legjobb arcát mutatja Júlia. Ezzel hát ez szemben te...
4: Az unalmas.
0: A Gyuri fáraz.
2: Hát mert 40-szer írom le, én mert nem tudok olyan szellemes lenni, mint Júlia.
0: Buliba megyek,
4: gírosz. Igen, hétvégén, pénteken buli, gírosz, haverok, ez ennyi.
2: Te is bevallod a frankót, hogy virágokat ültetsz ott kint túros patakon az udvarodba, és ennyi. Te is bevallod, nem?
4: Hát de azért a virágokat és paradicsomokat nevelek túros patakon, azért az izgalmasabb, mint hogy nagyon. Edzek meg szaunázom. Hát kit érdekel?
2: Mindegy, nem leszünk.
0: Neveztek egy pár. Nem. Igen. Egyébként
4: Istennek.
0: A szóló Maxinak vannak kockázatai, és akkor ezen most érdemes elgondolkozni, hogy benne van, írják, az elmagányosodás kockázata, hogy azért választod ezt, hogy ne sérülj. Mert rettegsz a kötődéstől, a konfliktusoktól, az elutasítástól, Évi, és hosszú távon ez aztán a totális elszigetelődést jelenti.
2: És benne van ez a veszély.
0: És ezt hogy ismered fel?
2: Igen.
4: Hát úgy ismered fel, hogy ez egy tudatos választás. A tudatos választásnak az egyik része, hogy tudod, hogy ezt csinálod, és nem arról van szó, hogy elzárkozom az elől, hogy legyen valakim, de azért fűvel, fával, bokorral nem jövök azért össze, mert az a trend, hogy legyen valaki mellette.
2: De minél jobban zárkózol el, annál nehezebben fogsz tudni nyitni. Tehát minél több időt töltesz el így, annál nehezebben engedsz be valaki újat az életedbe, és ez a csapda
3: ebben. Mert megtapasztalja, hogy egyébként működik az élete egyedül is, és persze. Hogy pont amiről az előbb.
0: De nem lesz visszatérés már.
3: Hogy ne lenne?
4: Hát annyira önálló leszek, és annyira önismerettel teli leszek, hogy tudok majd olyat választani, aki életem végig mellettem
2: lesz. Te már most
4: lesz.
2: Annyira önismerettel teli vagy, hogy a gondolattól is, hogy valaki bekerül az életedbe, már gyűlölettel beszélsz. Tehát, hogy ez így nehéz
4: ez
2: nyitni.
4: Ez még egy folyamat, Gyuri, még nem vagyok az úton teljesen kész.
0: De a te kis szíveskédnek van egy kis ajtócskája, ami nyitható?
4: Van. Van hozzá kulcs.
2: Nyitható, de ha kinyitod, úgy mellberúg, ahogy abban a pillanatban.
0: Bim! Bim! Gyerekek, és mert hogy azt mondja, hogy a boldogságot nem kizárólag egy romantikus kapcsolat jelenti, tehát nem kell párkapcsolatban élni ahhoz, hogy teljes legyen az életed. Ezt írják. Te mikor vagy felhőtlenül boldog, Évi?
4: Én minden nap különben. Tehát én minden nap boldog vagyok, és nyilván vannak nehéz dolgok a munkába, vagy valami, de különben boldog vagyok. Tehát én nem teszem a boldogságomat függővé másoktól.
2: Nem úgy hangzik neked, mintha ezek ilyen panelmondatok lennének, ilyen érzelemmentes panelmondatok.
0: De ezekben vannak készítve. Hát aha. Igen, ez egy védekezés tud lenni. Igen. Jó, hadd tegyek fel egy nagyon fontos kérdést a szóló maxingosokhoz.
4: Az itt csak
0: hogy a szóló mag nem az érdekel, Évi, hát ha tudsz erről valamit, hogy a szóló maxingos hogyan éli ki a nemi igényeit. Tehát, hogy erre van-e módszered?
4: Van.
0: Jó,
4: van.
0: Nagyon jó. Ez egy szóló módszer, vagy társas módszer?
4: Társas módszer.
0: És amikor szükséged van erre, akkor ehhez a módszerhez bármikor folyamodhatsz, vagy óriási felhajtást kell csinálni? hogy összejöjjön.
4: Hát nézd, azért erre a legkönnyebb embert találni. Tehát, hogy azért ezt aha. Most úgy adjuk elő, mintha ez egy ilyen óriási dolog lenne. Tehát...
2: Anyagilag kerül-e neked ez bármibe?
4: Te beteg vagy, Gyuri, de hogy fizetek, de nekem sem fizetnek. Tehát nem egy állás. Na.
0: Szóval jó. És akkor a másik résztvevő ebben nem szokott sértődékeny lenni?
4: Nem, mert ugye miután tudatosan és önállóan ének, tisztázom a rendszert és a helyzetet.
0: Tök jó. Anett, te is így csináltad?
3: Amikor egyedül voltam? Igen, igen, abszolút. Nekem se került semmibe.
2: Igen, mert te ilyen rejtett szóló maxingos vagy, erre is rájöttünk.
0: Igen, igen,
2: hát te annyira boldog voltál 8 éven keresztül, mentél Hawaii, Digi, Miami, kutyák, utazás, Balaton, most meg küzdelem az életed.
3: Kösz szépen, Gyuri. Igen.
0: Nem, amikor nem, még mosolygott Limál. Anett, jó. Kérdezzük meg a hallgatóinkat, hogy van-e olyan, írjatok, hogyha most ugyan párkapcsolatban éltek, de itt titkon azt valljátok, hogy a szingli évek voltak a legjobbak. És hogy miért? Tehát, hogy tényleg kíváncsiak vagyunk, hogy miért. Írhatod névtelenül is, nem fogjuk a párodnak elmondani, hogy párkapcsolatban élsz, de a szingli évek voltak a legjobbak, és kérlek írd meg, hogy miért. 0-20-22-22-122.
1: Ne csak hallgass, ne csak hallgass. Nézd is a bocskort élőben minden reggel a videán is.
5: Videó.hu per Retro Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Ashwagandha, Maka Gyökér Q10, Panax Ginseng, Ener, Potemix Energy. 18 összetevő egy precízen felépített formulában. Akció a potemix.hu-n.
8: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
9: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
12: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
11: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
13: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
14: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
15: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
16: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
17: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
18: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Megszűnnek a védett üzemanyagárak, évről évre kisebb területen ültetnek levendulát, tovább fokozódik a kánikula. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9 milliárd 600 millió forinttal segíti az asszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és a délutáni órákban kerüljük a tűző napot. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendég éjszakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés az azt megelőző évhez képest. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető, mondta a rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
21: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
20: Egyre kisebb területen termesztenek levendulát idehaza, tavaly mindössze 170 hektáron ültették ezt a növényt. A legnagyobb termőterületek Pest, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyében vannak, közölte az Agrárkamara és a Gyógynövényszövetség. Idehaza a leggyakoribb fajta a francia levendula. Holnap rendezik az ország egyik legnagyobb kulturális eseményét. Több mint 3000 programmal készülnek a múzeumok éjszakájára. Országszerte csak nem 500 helyszínen várják a látogatókat. A tárlatvezetések mellett koncertekkel, filmvetítésekkel és gyerekprogramokkal is készülnek a résztvevő intézmények. Fokozódik a kánikula. Ma a több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék nem valószínű. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Délután 34 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is forró, napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben már több felé lehet eső.

0: forgalom is Biatorbágy térsége között a 30-as kilométertől a 20-as kilométerig. A külső sávban az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Vezessenek figyelmesen!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Pontosan 3.9 van. Érdekes meglátások vannak ezzel a szingli vagy párkapcsolatos életformával kapcsolatban. Van egy csomó. Sziasztok, Festő Béla vagyok, jelenleg szingli vagyok én is. Hazamegyek, köszönök a lakásnak, nem köszön vissza. Van egy teknős békám, neki is köszönök. Ugyanez a válasz. Úgyhogy nem jó egyedül.
2: Szegény.
1: Igen, Festő Béla hazamegy a festésből, és ez van.
2: Igen, ha valaki ezt érzi, nyilván annak nem való ez a szólomaxim.
3: Igen.
1: Nem már, meghalok

0: ez csak úgy. Aztán én pont ebbe a csapdába estem, a párom megszokta az egyedüllétet, és egyszerűen ez többször is a szememre hányja, hogy ő egyedül is jól megvan. És így nagyon nehezen alkalmazkodik bármilyen kapcsolati tényezőhöz, mert mindig kibúvót keres. Tehát a párja az, aki megszokta ezt, és úgy látszik, hogy őt zavarja, mármint a párját, ez a párkapcsolatban.
1: Igen, mert itt van egy olyan hiba, hogy minden programot együtt akarunk csinálni, vagy együtt akarnak a párok csinálni. És szerintem pedig, hogyha én jetskizni akarnék, te pedig könyvet akarsz olvasni, akkor te ne gyere jetskizni, én meg nem megyek könyvet olvasni.
0: És ne legyen kötelező mindent együtt.
1: Ez egy nagyon nagy hiba.
0: Igen, egyetértek. 10 év után váltam el, majdnem 8 évig voltam egyedül. Persze voltak közben próbálkozások, most 2 éve találtam meg azt, akivel le fogom élni az életem. Csak akkor érzed azt, hogy boldog vagy egyedül, amikor egy nem megfelelő kapcsolatból lépsz ki.
2: Érdekes, de én továbbra is azt mondom, hogy amikor az ember tényleg megismeri azt, hogy ő mit szeret, hogy szereti az életét, egyébként még megismeri saját magát is, akkor rá tudsz jönni, hogy tök frankói egyedül is az életet. Ez nem azt, nem feelingetlenül, vagy nem mindig a párkapcsolat viszonyában kell nézni az egyedülállóságot szerintem.
0: Oké. Sziasztok, saját szabályaim, rendszereim szerint élhettem. Rend volt, mindent tudtam, hol van, ja, és a mosogató nem volt tele. Marci VP-ből.
1: Annyira igaza van. Tényleg. Figyeljetek, amit én leteszek, az ott van. És nem kell keresnem. Nem tette el más. Nem mondja meg, hogy miért van ott, miért nem teszed oda. És ez nyilván egy ilyen nagyon nehéz kérdéskör, de tényleg sok előnye van, de persze nagyon jó párkapcsolat.
0: Nálam akkor volt mindig is a legnagyobb rend, amikor egyedül voltam.
2: Hát persze, igen.
0: Nem mindenkinél, hát persze, mert valaki pont akkor engedi el magát, mert mit tudom, mindent a társától várna. Én meg akkor vagyok sokkal, de sokkal rendszeretőbb.
1: Igen.
0: Jók voltak a szingli évek, mert azt csináltam, amit akartam, amit megkerestem, csak az enyém volt. Viszont a családot nem cserélném el azokért az évekért. Néha elszakad a cérna, van, hogy azt mondom, most lett elég, de szerintem egy napot sem bírnék szingliként, család nélkül, és nem azért, mert nem tudok főzni. A tesz a hegesztő. Amíg szingli voltam, a Spejzban elértem a lekvárokat a legfelső polcon. Amióta van kedvesem, ez csak ő éri el. Sokkal kreatívabb és mesteremberesebb voltam, azóta várom, hogy ő szereljen, javítson. Szóval az önállóságomból sokat veszítettem, vagy elkényelmesedtem. Nem mindig jó ez, Marci.
1: Elkényelmesednek az emberek. Sokkal több mindent meg tudunk csinálni, tehát
2: vagy
1: én is
2: csak,
1: meg tudok
2: vagy csak
1: csinálni.
2: A Marci visszatért a női szerepéhez, mert van mellette valaki, aki férfi szerepet visz a házban, és akkor ez most neki egy kicsit fura, hogy nem egyszerre férfi és női szerepben van.
0: De mit csinál? Parancsolgatná, hogyha lenne melletted egy pasi, aki magas?
1: Nem kell hozzám magasnak lenni, bármilyen parancsolgatnék. Persze, hogy megmondanám.
0: Cirkuszi Liliputi nyugdíjasnak is parancsolgatná, hogy hozzá a lekvárt.
1: Hát neki azért, mert már nem dolgozik.
2: Na tornázzál fel a lekvárja, Feribá.
0: Feribá szerelmem. De gyorsan.
1: Igen, szedd a lábad.
2: Azért, mert X-es pólót hordasz, még fölmész a lekvárért.
1: Hát igen, mert fontos, ha sokáig akarok vele élni, akkor karban kell tartanom.
0: Így van. Sziasztok! Mindkettőnek megvan előnye, hátránya, de a társas élet olcsóbb lehet. Párommal külön kasszán élünk, jól működik. Rezsi, nyaralás olcsóbb. És jó társaságban fix, ismert társal klasszabb az élet. Például 13 napos kót túra 1,1 millió, aminek felét fizettem. Darusati.
1: Mm-hmm. Ez is nézőpont.
0: Okay, ő számol, ő rendesen számol. Hatalmas téma, szarrá rögtem magam, sokáig egyedül voltam. Imádtam. Buli, nulla elszámolás, full önállóság. Most beköszönt valaki néhány hete, eskü elbizonytalanodtam. 50 pluszos vagyok, és nem tudom, melyik a jobb. Rendben vagyok anyagilag, külsőre, szeretem magam, tényleg nem tudom eldönteni, szóval felhívom, hogy Hari, puszi nektek, Limál.
1: Nagyon nehéz, egyébként nagyon nehéz utána engedni ebből az érzésből, igen, amikor igen, teljesen igen. Mindent el tudsz intézni, tehát nálam például most elment a villany, vagy volt valami villany problémám, és egy napon belül szereztem egy szerelőt, meg elintéztem, tehát hogy annyira magamra vagyok utalva, hogy kénytelen vagyok megoldani.
0: De amikor jön egy szerelő, akkor látod benne a potenciális szeretődet?
1: Nem, de ők látják. És egyébként ma hallgatja.
0: Ja.
1: De nem tudom, hogy van-e családja.
0: Nem tudom, van-e. De van rá. Rádiója van?
1: Hát hallgat.
0: Jó. Mikor szingli voltam, mindig szorongtam. Nagyon nem tudtam, mit kezdeni. Most 5 hónapja van párom. Üdv, Kovács Dominik. Dominik, Dominik.
1: Függőségnek számít, és ez szerintem egy nagyon fontos, hogy ebből van az, hogy életen át maradsz valaki mellett, akit nem biztos, hogy, hogy a megfelelő partnered.
2: Hmm. Igen, érdemes neki futni annak, hogy az ember megtanulja azt, hogy egyedül is jól van. Tehát aki szorong egyedül, és párkapcsolatból párkapcsolatba esik, annak ez a munkája van.
0: Igen, igen. Na jó, gyerekek, van még időnk, és ezért játszunk most egy tankcsapdát. Tankcsapdát? Valahogy Lukács Laci SMS-e bennem maradt. Hangcsapdát. Hangcsapdát játszunk, itt van a hang hozzá.
3: Szó, szét vagy humor, nem sznobi, szóla, belenlé, a hú, edve, humorraban való, zmusnakban való, kicsit, az egy a kapcsolatezés, léta.
1: Hát ez könnyű.
0: Könnyű, gondolod?
1: Igen. Ti nem is vettétek fel?
4: Nem, abszolút
2: én
4: nem.
2: Akkor is azt mondom, hogy könnyű, a fogam sincs ki az, szóval.
0: Jó, akkor könnyű. 0-20, 22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 5 perc múlva. Hát szegény, én szingli vagyok, de nem én választottam ezt az életformát. Csak rúdci vagyok, és nem találok senkit.
3: Nem baj, majd megtalálsz szerenem.
4: Így van. Ez egy átmeneti állapot.
2: Ezzel ne vigasztald a rútakat.
4: A rútat is megtalálják.
2: Mert sokszor tényleg nem talál. Ha szerencséjük, hogy igen.
4: És hányszor találsz, te is olyan párokat, hogy rút.
2: Rút and rút.
4: Rút and rút.
3: Rút and rút.
2: Rút und rút.
4: És olyan boldogok.
2: Persze, hát így kell keresni. Rút és rút.
3: Igen.
2: Ja, nézem, jó, ezek már itt a megfejtések, itt van a vonalban a Rudi. Tényleg, most tényleg. A Rút után Rudi?
4: Rudi.
2: Hello Rudi, jó reggel, szia!
5: Jó reggel, sziasztok!
2: Szia Rudi! Na, ez tényleg a neved, ugye, tehát Rudolf vagy, gondolom.
5: Így van, igen.
2: Oké, rendben van. Mit csinálsz Rudi, honnan telefonálsz, mivel foglalkozol?
5: Én Hamburgból telefonálok, villanyszerelő vagyok az Airbusnál.
2: Az Airbusnál vagy villanyszerelő? Igen. De rendesen repülőgépeket szerez, vagy nem tudom, hangároknak a villanyát?
5: Nem, Isten igazából nekem van egy kis műhelyem, és ugye bent a csarnokokban, amiket lámpákat ők munkára használnak, én azokat javítom, tehát ilyen munkalámpákat.
2: Ja, értem. Aha. És akkor van rendesen ilyen Airbusos belépőd?
5: Igen.
2: Wow, az menő! Az nagyon menő! Azt a mindenit. És ilyen Airbusos overallod is van?
5: Nem. Én nem közvetlen az Airbus dolgozója vagyok.
2: Ja, de, jó, de belépőd van, ez a lényeg.
5: Igen.
2: Airbusnál dolgozom, hát ilyet
3: mondom. Az nagyon menő.
2: Figyelj, és milyen az élet Hamburgban? Én utoljára akkor voltam kint, amikor a Coco ott boxolt. És az jó rég volt.
5: Isten, igazából én nagyon szeretek itt kint lenni.
2: Annyira helyes város, tényleg annyira nagyon, élhető város.
5: Nagyon szép.
2: Igen. Aj, Rudi!
3: Jó munka, Hamburgban él.
2: Igen. És te magánvillanyszerelés nem csinálsz, de te csak a cégnek dolgozol.
5: Így van.
2: Na jó, oké, mert az Évi éppen keres villanyszerelőt.
3: Nem, már megvan.
2: Hát azt akarom leváltani.
3: Nem, most találtam.
4: Most parfümözi magát, ne viccelj.
3: Most találtam.
5: Igen, viszont Hamburgból a kiszállása sok volna az Évinek.
2: Azt elhiszem. És ott élsz családdal minden, tehát végleg?
5: Egyedül.
2: Aha. És végleg, vagy valamikor haza akarsz költözni?
5: Egyelőre nincsen tervben.
2: Hogy hazaköltöz.
5: Így van.
2: Oké, jó. Rudi, nagyon jó fej vagy, kezdjük el, mutatom neked a hangot. Tessék.
6: Szó, szét vagy humor, nem sznobizol a belenlé, a hú, kedve, humorraban val, zmusnakban val, kicsit, az egy a kapcsezés léta.
2: Mit gondolsz, ki ő?
5: Szerintem egy idősebb színésző.
2: Igen.
5: Hát nem tudom körülírni, úgyhogy szerintem rá fogok kérdezni. A Kern András.
2: Igen.
6: A humorban való jelenlét, vagy humorral kapcsolatban való létezés, az egy kicsit a sznobizmusnak nem kedvez.
3: Ez jó. Igaz.
2: Jól van, Rudi. Akkor Anett fel fog hívni, mert hogy jár neked egy bocsizacsi, benne egy baseball sapka és egy bögre, hogy tudjuk eljutatni Hamburgba, azt nem tudom, ilyenkor általában azt szoktuk kérni, hogy egy magyar címet, ha megadnál, és akkor majd úgy hozzájuttatnánk el. Az menni fog?
5: Persze, megadom majd anyuéknek a címét.
2: Anyuék címét, jó. Oké, Rudi, köszönjük szépen, szép napot, üdvözlöm a kikötőt, Szent Paulit, üdvözlöm a Réperbánt.
5: Meg lesz, köszönöm szépen.
2: Megvan még a Ritze nevű? Ritze nevű mulatom?
5: Ez jó kérdés. Nem tudom, de utána fogok nézni.
2: A rés annyit jelent, és egy nagy... Tehát, hogy...
3: Na, Isten.
2: Dirice. RITZE, csak látom, hogy a Google-ban.
3: Igen, Hamburg, írom már.
2: Kokóval voltam ott.
3: Akkor viszont már bezárt.
4: Így már a kokónak sem lesz könnyű reggele.
3: Meg.
2: Igen?
3: És legalábbis van holnap.
2: Nyitvatartás?
3: Gábor.
4: Jó, most, hogy rákerestél Évi a Facebookon, ez dobálja fel neked majd, ezt tudod.
3: De ez egyébként brutális, igen.
2: Tetszik? Menjünk együtt? Nem, Rudival?
3: Rudival mehet. Egyébként nyitva van 17 órától hajnal 2-ig.
2: 17-kor nyit a Ritze, hallod, Rudi?
5: Így van, akkor megvan a program.
2: Megvan a program. Köszi, Rudi, hívunk majd, köszi szépen.
5: Sziasztok.
2: Szia.
3: 1974 óta működik.
2: Ez egy ős régi. Igen.
3: Cúr Ritze, gratulálok.
2: Mihez amúgy?
3: Jó.
2: Az ízlésemhez?
3: Igen, igen, igen, ízléses hely. De majd meg kell nézni, Gyuri, a logót.
2: A logó az jó. Nézzétek meg a logót.
3: Nagyon kemény az a logó. Tehát ha nem tudnám, miről van szó, most már tudom.
4: Egész egyértelmű, mi?
2: Jövünk vissza a bokcival, és na én is mindjárt oda megyek, megnézem. Jövünk vissza a bokcival, és arról fog velünk beszélni, és szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó kis kérdés lesz, hogy hogyan teszi tönkre a mindennapjainkat a megfelelési kényszer. És az ember így azt mondja, hogy ja, hát oké, ez egy unalmas téma. Nem, ha belegondolsz, mennyire te vagy az.
4: És annyira átszövi az életünket, hogy tényleg észre sem vesszük sokszor, hogy mitől nem érezzük jól magunkat a bőrünkben.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
8: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Genophyllus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Genophyllus Restore.
9: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
12: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
13: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
14: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop 2 doboz vásárlásakor doboza csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akciódelv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
15: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
16: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
17: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
18: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
19: A termés sem kímélte a vasárnapi vihar. Csak kijelölt helyeken fürdőzzünk. Bőven a 30 fok felett lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Jól haladnak az egyeztetések az uniós források felszabadításáról. A következő napokban újabb törvénymódosítások kerülhetnek az országgyűlés elé, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid szerint jövő héten a kormány tárgyalja az új hévek és intercity vonatok beszerzéséhez szükséges garanciákat is. Emellett felülvizsgálják a Városliget fejlesztésének folytatását, a Mohácsi híd beruházását, valamint a trafik és kaszinókat koncesziók rendszerét. Helyenként a teljes termést is elpusztíthatta a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az alföldi déli részén. Az országos jégkármérséklőrendszer ezúttal csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól kérdeztük Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét.
20: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a Hungaromet piros riasztást, ezért ezek nem kerültek felkapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy végszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
19: A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabad vízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
21: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
19: Fokozódik a kánikula. Ma a több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék nem valószínű. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Délután 34 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is forró, napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben már több felé lehet eső, de nagyon meleg lesz.
22: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Már torlódik a forgalom a külső sávban, az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Herceghalom és Biatorbágy térségek között, a 30-as kilométertől egészen a 20-as kilométerig. Adta hírul az Útinform. Egy autó szalagkorlátnak hajtott a 471-es főúton Debrecen határában. A belváros felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Végül az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások is az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni.
22: Sporthírek a Retro Rádióban.
23: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A tengeren túlon zajló labdarúgó világbajnokságon Mexikó már továbbított. A társházigazda Guadalajarában 1-0-ra legyőzte Dél-Koreát. A mexikóiak két forduló után hibátlanok, 6 ponttal. A B csoportban Kanada valóságos gálát rendezett. Jonathan David mester 3-ast vágott, a juhar levelesek pedig 6-0-ra kiütötték Katart Vancouverben. A katariak két piros lapot is begyűjtöttek, így esélyük sem maradt a felzárkózásra. Sokáig úgy tűnt, hogy nem lesz gól a Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozón. A hajrában aztán felgyorsultak az események, a helvétek végül 4-1-re nyertek. Ma még egy mérkőzést rendeznek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokságon. Az Egyesült Államok Ausztrália ellen lép pályára a D csoportban. Ezt a találkozót Seattle-ben rendezik meg. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
0: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 9 óra 13, ez a pontos idő, mindenkinek újra jó reggelt, szevasztok, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Gyuri, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett.
3: Jó reggelt.
0: Hát mindenki itt van, őrület. Na, üzenik Morgan Zinyó, Vokcika, ne feledd, hétvégén rekken, a napon szalmakalap, fehér póló, az árnyékban pucérkodás, jéghideg, rozé, fröccs, pitafuti, egy hétvégi hangulatot. Parázsot, ez egy picit jobb, mint amit Anett mondott, hogy mindenki menjen vissza a szobába. Ez a parancs reggel.
3: De muszáj, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mit érdemes tenni annak érdekében, hogy szép maradjon a bőrünk, és ne legyünk betegek.
0: Tényleg, látom, hogy komolyan mondja. Tehát, hogy hisz benne, hogy jó. ő hat az emberekre.
1: Én
0: is.
1: Viszont barna szeretnék lenni, úgyhogy én kifekszem.
0: Igen, most már megbeszéltük ezt többször, hogy Ponyai Katinka óta mi tudjuk, hogy a fehér ember, nem rassz alapon mondom ezt, hanem bőr egészség alapon, és az jól teszi, ha nem barnul. Te azt mondod, te még barnulsz, te még a régi módi vagy.
1: Hát lehet így is mondani, régi módi.
0: Igen, Katinka olyan szinten ijeszt ettől, tehát, hogy ha Katinka látná, hogy nekem van egy kabrióm, akkor valószínűleg nem fogadna többet.
2: De ha ezzel mondanád, én így nem foglalkozom.
1: De ha azt mondanád, hogy 50-essel kened magad, meg minden, amiket ajánl, akkor sem.
0: De akkor lehet. Na minden, szóval nehéz vele.
2: De kened is, te is, nem?
0: Én nem, most mit tudom, így nem, tehát ma nem vagyok bekenve.
2: Jó, hát mert itt ülünk, de például a hétvégén, ha tudom, hogy elmegyek a városba, vagy valami szabadtéri,
0: ja, akkor
2: tudom,
0: igen,
2: lesz, akkor
0: igen.
2: Bekenem a fejem, ja. Én is. Ja.
0: Na jó, van, visszatérve a Vokcira, jöjjön ő.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli, de a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Hey! A vonalban fog a processzor.
0: Hello, Vokci!
5: Boldog jó reggelt nektek is.
0: Neked
5: látjátok
0: is.
5: Már megfelelési kényszer. Nem megyünk a napra, mert nem javasolják.
0: Mert az Anett nem javasolja is. Igen, tehát, hogy igen, megfelelési szörny. Kényszer. Mindenben voga, ez amikor olvastam, annyira megütött ez a téma cím, hogy pedig hát, én még egy viszonylag ellenálló vagyok, de engem is megütött.
5: Igen. Igen, hát figyelj, ez észrevétlenül keseríti meg a napjainkat, és hát egész életünkben így növünk fel. Ebben a társadalmi elvárás az már eleve olyan, és különösen a nők felé, ugye egy maszkulin társadalomban, hogy egyszerűen így növünk fel. A gyerekkorunkban is, amit már múltkor beszéltünk, hogy mit fognak szólni az emberek, majd mit tudom én.
0: Igen, ez a mit fognak szólni az emberek. Milyen jó ez a mondat. Mit fognak szólni az emberek, és ezt ugye gyerekkorunkban ezt, és akkor nem tudsz gyerekként ezzel a mondattal mit kezdeni, hanem azt hiszed, hogy neked szégyenkezned kell, ha az emberek úgy néznek rád, ahogy egyébként anya megjósolja.
5: Pusztán, hogy vagy. Hát rád néz egy felnőtt, a gyerek az már akkor szégyelte magát. Igen. Az összes bűnömet vizet előkerestem. Aztán azt mondja, ne hozz rám szégyent, viselkedj rendesen.
3: De az iskolában is mondták a tanárok ezt, hogy ne hozz szégyent a szüleidre, és akkor már ott volt benned az a kényszer, hogy úristen.
5: Holott a szüleid lehet, hogy borzalmasak volt, mindegy. Amit elkezdtél, azt fejezd be, azt be kell fejezni. Ez a ugye befejezés kényszer már korán kialakul. Mindig a legjobbat kell kihozni magadból. Ha nem vagy a legjobb, akkor mi a francnak csinálod?
0: Igen, ugye, csak hát azon gondolkozom, hogy a társadalom az mégiscsak egy rend. Uh-huh. És abban a rendben, hogy mi eligazodjunk, és ne nagyon legyen ebből balhé és anarchia, valahogy azért bele kell illeszkednünk. Tehát nem baj, ha vannak szabályok.
5: Persze, hogy nem baj. Igen ám.
0: De csak egy idő Krisztus olyan előtt voltak a nagy orgiák, nem? Rómában.
5: Persze, igen, hát muszáj volt valamit csinálni.
3: Is.
0: Igen, de én Rómára emlékszem.
5: Felé is pusztult Róma Frankon.
0: De azt akarom mondani, hogy ott nem volt megfelelési kényszer, hanem ott tényleg, tehát a Caligulában az a jelenet, azt azért nézzétek meg, a filmben úgy értem, ott azt látod, hogy ott nincsenek gátlások, szabályok, semmi, hanem egyszerűen csak, amiről minden férfi ma álmodik. Az van, de ez Krisztus előtt volt.
5: Ja, ezért vágyik vissza az ember a történelemben gyakran. Na, szóval, De azért azt elmondhatjuk, hogy a társadalom egyre bonyolultabb lesz, és azért most a nagy PC korszakot éljük, tehát egyre rosszabb a helyzet. Tehát már ugye nem lehet bármivel viccelődni, akkor bármit mondok, én azonnal rasszista leszek, antiszociális, és mit tudom én, tehát amit
0: el... Kimsoviniszta, szexista, így van, minden egyszerre, igen.
5: Ami úgy nagyjából igaz is, tehát ugye ez így rendben van.
0: Nem igaz, Voga, nem vagy az, csak ma ez a matrica, ez rád nyomódik.
5: Így van, ja.
0: De amúgy nem vagy mondasz, az, hanem úgy beszélsz, ahogy éppen érzel, vagy ahogy a nem tudom, tehát hogy nem, te például nem vagy rasszista, de simán elnyomsz egy rasszista poént, nem?
5: Hát persze, mert jó, mert azon lehet igazán röhögni.
0: Ezt akarom mondani, és nem vagy rasszista, de megkapod a bélyegedet, tehát nem mondasz rasszista poént, mert a társadalomnak meg akarsz felelni.
5: Így, igen. De hallottam már AI-t viccelődni? Szóval az a vége mindennek. Tehát nem szabad. Befejeződött
0: minden. Igen.
5: Na és a lényeg az, hogy minél, én úgy gondolom, hogy minél nagyobb a kapcsolatrendszered, annál jobban hatnak rád az elvárások. Tehát a megfelelési kényszer is ennek megfelelően. Mondjuk te sem tartozol ebbe a kategóriába, de azért ugye ezek a közszereplők, meg mit tudom én, akik kézen közön forognak, azoknak azért figyelni kell piszkosul magukra, hogy hát, ugye ez a mit gondolnak az emberek, tehát amint megjelensz, ugye, főleg a mai világban, ugye, ami netre egyszer kikerül, az ott is marad. De nem is ez a lényeg, hanem én akarok hétköznapi helyzeteket mondani nektek, amik megtalálnak minden nap, hogy ezek közül nektek van-e ilyesmi. Uh-huh. Például azt mondom, tehát végig a megfelelési kényszer magaddal szemben is természetesen. Tehát mondok magaddal szemben egy megfelelési kényszer, például, hogy veszel egy drága robotgépet, és akkor az a kényszer van benned, hogy neked minden héten kell valamit csinálod azzal a robotgéppel, tehát kenyeret kell sütnöd, sütit kell sütnöd, valamit ki kell keverni, különben piszok felesleges volt, hogy ezt te megvetted.
0: Igen, meg lelkiismeretfurdalásod van, hogy megvetted.
5: Ránézel, és úristen, már két hete nem sütöttem semmit, vagy mit tudom.
0: De nem te vagy ilyen, Vokci?
5: Hát én igen, de nem azt mondom, én amúgy is, hogy is mondjam, én mindig sütök kenyeret például.
0: Az értem, de hogy megveszel valamit, te szeretsz ilyen dolgokat venni, és akkor orba szájba használod tényleg elfáradásig. Én arra emlékszem.
5: Megveszem a tévét, bekapcsolom, aztán megvárom, míg elalszik magától. Így van. és úgy általában így vagyok minden eszközzel, igen. De ez az irigység tulajdonképpen, hogy is mondjam, hogy megérje, hogy megvettem, érted? De például mondok ezért, mondjuk személyes kapcsolatok, film ajánló, tehát valakinek ajánlasz egy filmet, és utána otthon megy a nagy szorongás, hogy vajon megnézi-e, vajon mit fog mondani, és már te vagy a film rendezője, már érzed, hogy valahol elrontottál valamit a rendezésben, biztos a végső azért a poén nem volt jó, meg valami.
0: Amit te ajánlottál, belem ilyen nincs, ez ki az, ilyen, aki ilyet csinál? Hogy ajánl egy filmet, és utána hazamegy rettegni.
1: Nincs ott a film ajánló, nem?
0: Igen. Nem. Nekem most a Lacika ajánlja a Covid filmet, amit az RTL pénzért kódol. És most a Lacika áthúzza nekem pendrive-ra, aztán... Mi? Ez tilos?
2: Hát, aki meg tudja viszelni, az nem mondtam neked ilyet.
5: Igen, csak... A bocsi azért nézi meg a Covid filmet, hogy igaz-e, mert ő tudja, hogy mi.
0: Mert én ott voltam.
5: Igen. Meg hogy hát, ha mi is benne vagyunk.
0: Na mindegy. Jó. Na, mi van még?
5: Jó, de jó, akkor megyek tovább, mert a filmnél nincs ilyen nálatok. Étterem, tehát ajánlasz egy éttermet, vagy elviszel valakit kajálni, és látod az arcán, hogy valami nem stimmel. Ő benne a megfelelési kényszer, hogy ezt nem mondja neked, hanem te meg az egész vendéglátást a nyakadba szakad, és érzed, hogy itt valami piszkosul nem stimmel, és mi a francnak fogtam bele ebbe az egészbe egyáltalán. Ilyen volt már veletek?
0: Én akkor mindig azt mondom a Gyurinak, hogy hagyjad, én fizetek, és akkor feloldódik ez a feszültség.
2: De bennem meg nincs, te szeretnéd, ha bennem több megfelelési kényszer lenne ilyen szempontból, mert én megmondom ilyenkor, hogy nem kell a kagylót, hagyjál, nem kell a kagylót.
0: Nem kell a kagylót.
2: És akkor ő meg mondja utána magáét. Szóval lehet, hogy nekem kéne több megfelelési kényszer, nem, János?
5: Hát, vagy jobbat mondok. Buli van, tehát szervezel egy bulit, és piszok szaridő van, és semmi nem jön össze. akkor azért megy benned a rettenetes lelkiismeret fordulás. Már nálunk ez soha nem volt probléma, mert mindig valamivel elütöttük az időt. De hát igen, az a baj, hogy ránk azért ez nem nagyon jellemző, ez a megfelelési kényszer.
0: Én azt tehát gondolom, hogy megfelelési kényszer az sokszor párkapcsolatokban van, munkahelyen van, egyesekben. Tehát
1: az élet minden területen, a családban is ott van, amikor meg akarsz a családodnak, a szüleidnek felelni.
0: Igen. Igen, és ez az, ami észrevétlen, és állandóan csinálod, és teljesíted, és nyomaszt, és őröl fel.
5: Hát például ez az élsport, nem, Évi? Tehát ott hát is
0: az van. Például jó példa.
1: Az élsport, ott lehetne erre húzni, nagyon sok helyen a szülők nyomására csinálja a gyerek. Hál' Istennek nekem a szüleim életékben nem sportoltak, tehát ha választhattak volna, sose akarták volna, hogy ezt csináljunk, úgyhogy csináljam. Nekem ezért egy hálás helyzet.
0: De nyilván te olimpiai bajnok akartál lenni, de amúgy az egész folyamat alatt te valakinek mindig meg kellett, vagy akartál felelni,
1: nem? Hát az edzőknek.
0: Mi azok, milyenek? Milyenek az úszóedzők? Én nagyon sok rosszat hallottam róluk.
1: Hát figyelj, nyilván az eredménykényszer az óriási, de nem...
0: Hát más edzésben, Tomás Tuchelnél is óriási, és mégsem olyan.
1: Hát jó, oké.
0: De féltetek tőlük? Vagy, ilyen apafigura volt, és akkor azért akartál megfelelni? Nézd, mi volt?
1: Ez egy nagyon komoly téma lenne, ha belemennék. Egy biztos, hogy az edzőnek az a feladat, hogy kihozza belőled a maximális teljesítményt, és mindenki úgy tudja kihozni, amilyen szinten tart. Ezt én így fogalmaznám meg.
0: Milyen szinten tart ő, mint edző?
1: Mint edző, így van, mint pedagógus, mint edző, mint szakmai ember, mint szakember. Tehát nagyon összetett egy edző feladata.
5: És közben eltűnik a gyerekkorod. Na jó, erről majd egyszer máskor beszélgetünk.
1: Majd, amikor kinyitják a strandunkat.
5: Jó, mert azért ebben én is benne voltam egy ideig, aztán hamar megjött az.
0: Amit élsportul, te tornáztál, igen?
1: Igen.
5: Persze, igen.
0: És neked volt ilyen, de meg akartál felelni az edződnek?
5: Én piszkosul nem, ez volt a probléma, ezért állandóan rugdostak engem, és mindig probléma volt velem. Na mindegy, ezért aztán abból a jó gimnáziumból is, amire azért vittek oda, hogy a tornászak, onnan ki is vágtak, mivel nem voltam hajlandó kiszállni, mert úgy volt, hogy megyünk a Müncheni olimpiára, és akkor kivesznek.
0: De ott lehetett volna a Müncheni olimpián?
5: Igen, és akkor kivettek volna előtte 3 évig a gimnáziumból, és akkor nem lett volna semmi más, csak torna, és mondtam, hogy hát a nagy szart. Ez
1: jó választás különben.
5: Na, a lényeg az, hogy na jó, akkor mondok egy, amit mindenkit megtalál. Ajándékozás, tessék.
0: Hát ott igen, azért, na, ott abban nagyon megfelelési kényszerem van sajnos.
5: Hát abban aztán rettenetes.
0: Igen, jó, de nem mindenkiben. Valaki úgy vesz ajándékot, ez a tök mindegy, mit szól hozzá. Ő úgy gondolja, hogy ez egy jó ötlet, odaadja és kész. Én bennem mindig az van, hogy örüljön neki, vagy hasznos legyen neki, vagy hozzá illő legyen, vagy valami ilyesmi. Próbálok mindig az ajándékba, és ez szörnyű, ez nagyon nyomasztó. Én is csak azt szeretem, egyszer leemelek egy tárgyat, ott van, hello.
1: Én így szoktam, leemelek egy tárgyat, és ott van, hello. És ha nem tetszik, add ide. Add vissza, de tényleg.
2: Mindig a háttérsztori a lényeg, igen. Amit a tárgy mögé teszel, azzal adod el az ajándékot, hogy miért választottad.
0: Ja nem, te ugyanúgy leemelsz egy szartárgyat, csak aztán miután te verbálisan meg vagy áldva, mögé ideologizálsz valami kamut.
2: Ez így van.
0: Na,
2: ez így van.
1: A Gyuri tudod, hogy csinálja? Amit te adsz neki, azt adja tovább.
0: Még az is lehet. Nem, azt de mind... sztorival.
2: Nem, azt mindig elfogyasztom, amit kapok tőle. Ezt mindig megiszom.
5: Ezt a Bocsitól kaptam.
1: Igen. Nem mondja, hanem az ő felvág vele, hogy ilyen ízléses a Gyuri.
5: Igen. Te azért, amikor látod az arcán, hogy az öröm, amikor átnyújtod az ajándékot, mondjuk mindössze 87%-os. Na, akkor már így megbánsz mindent. Na, zenekar, tudod, mikor ajánlgatjuk egymásnak, és akkor látjuk az arcán, hogy piszkosul nem tetszik. Én már jártam így veletek a franc egyeveg, amikor...
0: De nagy volt az a jelenet.
5: Azon az éjszakán mindenki engem sárba taposott, és azt éreztem, akkor nyúlok a Yes együttesnek egy teljesen, hogy is mondjam,
0: akapella. Hát egy 12 perces orgona szólójával jöttél.
5: Nem, akapella, vokál, nem is.
0: Nem akapella, vokál volt, nem. Vokál volt. Instrumentális volt.
5: Dehogy is, vokál
0: orgona
5: volt.
0: Orgona szóló volt. Én elmondom, tudom, hogy mi volt a téma. A téma az volt, hogy kinek, mindenki mutasson egy dalt, ott volt a Gyuri, én is, talán a
1: én is ott voltam, emlékszem
0: te rá. Is ott voltam. Mindenki mutasson egy dalt.
5: Lovász.
1: Lacika
0: igen,
1: is.
0: Igen, mindenki...
2: János nem hagy esélyt a múlt szépítésének.
0: Mutasson egy dalt, amitől valaha sírva fakadt.
5: Igen.
0: Valahol sírva fakadt, tehát valami melankolikus, szentimentális, bármilyen érzemet váltott ki belőlünk egy síros dal. Erre mindenki mutatott, ami nagyjából érthető volt, hogy hogy miért azok a általában lassú dalok voltak. Erre a Voga egy 10 perces instrumentális yes felvételt
5: nem
0: mutatott.
5: Nem instrumentális volt, mondom, hogy vokális volt.
2: Hát nagyjából úgy hangzott, mint a Szárnyas fejvadász betétdala, tehát...
5: Hát, ja. Na mindegy, azért ha valaki azt ismeri, azért az elájul azon. Na mindegy, rajta, ott én úgy éreztem akkor apám, hogy az egész familiám, az egész rokonságom egy genetikai zsákutca apám, szóval ami iszonyatosan lelettem forrázva, borzalmas érzés volt.
0: És akkor még nekünk meg ki kellett deríteni, hogy te értetted-e a feladatot? Tehát, hogy
5: ja, igen, de még, hát mondtam, még hülyének is nézték. Hagyjál, hogy szar az ízlésed, és nem értesz a zenéhez nekem, igen. De hogy egyáltalán tudod, miről van itt szó? Szörny. Igen, kognitíve, emocionálisan megzuhantam teljesen, igen.
0: Igen, igen, igen.
5: Na, mindegy. Na, olyan volt már, hogy... mondjuk befejezési kékszer, van egy sorozat, elkezded nézni, és szar. De azért végignézed azt a 3 év folyamot.
0: De kinek akarnál ezzel megfelelni?
2: Annak, aki ajánlotta.
5: Nem csak akinek ajánlottam, magadnak, édesapám, befejezési kényszer, most már végignézem a rohadt életben. Van így az ember, könyv első 3 oldal, borzalmas, de végig kínlódod, azért, mert várod, hogy valami csak lesz majd, valami miatt ezt megcsinálták, ezt a filmet. És a végére érsz, és egyszerűen nem érted, hogy miért csinálnak ilyeneket. Szóval fölháborító.
0: Nekem befejezési kényszerem nincs, ezt a Netflix meg tudná mondani, tehát őszintén a Netflix a mai napig nem érti, hogy...
5: De neked se jön, és semmit nem pipálok be, semmit nem. És amikor ezt neked ajánlom, és...
2: Fizettél elő rá, mi?
1: Az, hogy ez a legjobb
0: bevő. Én a Netflix központban iszonyat nagy megzavarodás van.
1: Ki ez a csávó?
5: Én az algoritmusokat annyira meg tudom butítani, hogy az valami őrület. És akkor tudod, és akkor jönnek ezek a, tudod, azért a SMS-ben, ezt ajánlom neked, meg azt ajánlom neked, meg ezt neked, honnan veszed ezt a hülyeséget? Életemben nem pipáltam ki semmit, vagy lájkoltam be semmit. Na, mindegy.
0: Na, Vokci, szóval, viszont vége van.
5: Minek? Ja?
0: Igen.
5: No, hát jó, akár a hétnek is.
1: A beszélgetésnek,
5: Istenem. Na jó.
0: Na jó, hát van, Vokcika, ölelünk, puszilunk, kertben szalmakalap, fehér póló, ahogy mondta a Pitafuti.
5: Azzal semmi baj nincs. Jó van.
0: Így van, találkozunk hétfőn. Csőkutya!
5: Csőkutya, csóknak.
0: Csőkutya.
1: Imádom a Vogát. Imádom. Vége van. Minek?
0: Ja, na... Szeretném megkérdezni azoktól, akik úgy éltek, hogy mit fog szólni a falu, hogy végül mit szólt. Jók vagytok, Éva.
1: Hát ez nagyon komoly mondat.
0: Ez a klasszis, igen, klasszikus. Jó, a mai nap legjobb pillanatai jönnek. Évi?
1: Tegnap találtál egy cikket, ami arról szól, hogy rengetegen választják a szingli életet, amelynek már új kifejezése van, hogy szóló maxing, és megnéztük, hogy miről is szól ez pontosan.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
8: Na, mi lesz a mai program?
9: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
8: Vagyis
9: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
8: És ha rock'n'roll, akkor...
9: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
10: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
11: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150.000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
12: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
13: Familypark.at.
14: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
15: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
16: Olcsóbb, mint egy éve?
17: Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
18: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A reklám után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, 3:45 lesz, 6 perc múlva. Falun nőttem fel, üzeni valaki, most 57 éves vagyok. A kapunkban nem beszélgethettem fiúkkal, mert akkor mit szólnak a szomszédok? Akkor szar volt, de jobb volt a világ, Enikő.
2: Jobb volt a világ.
1: Ettől miért? Ezt én is csodálkozom ezzel. Miért volt ettől jobb a világ?
2: Nem tudom, nem
1: értem. Semmi értelme nincs ugyan. Tehát ha belegondolsz, Enikő, te nem beszélgethettél egy tinédzser fiúval a saját kaputban, amiből nyilván aztán visszamész, ő meg elandalog az utcán, azért, mert a szomszéd látja majd a falu azt, hogy ahogy Enikő beszélgetett Jánossal, vagy Péterrel, tök mindegy, mi történt volna, ha ez elterjed?
2: Igen. És ez a dinamika, hogyha ez volt az életedben, az egymaga a szorongás, amivel élsz.
1: És véletlenül ez a megfelelési kényszer, ami akkor benned volt, ez mai napig él, mert ez helyesnek tartod, vagy jónak tartod, vagy szép világnak tartod. Biztos szép volt a világ mástól, nem ettől.
3: Benne ez így csapódott le. Uh-huh. Erre emlékszik, hogy ez a, tudjátok, hogy ezt tiltották.
1: Persze, nem, rendben van, oké. Okay. Sziasztok, Vokcina teljesen igazán zenész vagyok. Sokszor szörnyű az egész este fellépés, de a Xanax sokszor csodákra képes.
2: Oh.
1: Igen, tehát akkor kell menni, megfelelés, kell menni, a munka hív, ez ma van a fellépés, ki kell, ilyen kedvem van, olyan kedvem van, nincs kedvem van, és a fele tudja azért, a Xanax nem megoldás rendszeresen, csak mondom.
3: Hát de nem szereti azt, amit csinál? Vagy azt is unod egy idő után?
1: Nézd, zenész vagyok, ez annyiféle lehet. Tehát az is lehet, hogy

0: szingli életet, amelyet most úgy hívnak, hogy szóló maxing. Megnéztük, hogy mi is ez pontosan.
1: A mai nap legjobb pillanatai újra.
2: Hát, hogy találkozhatok-e már a közösségi médiában a maxing kifejezéssel, két x-el írod, maxing, nagyon trendy, ami nagyjából annyit jelent, hogy valamiből kihozzuk a legtöbbet, a maximumot kimaxoljuk.
3: Igen, van fitness maxing is, ez az egész életedet tedd rá a gyúrásra, és a fitness életmódra nagyjából ezt üzeni, meg van még hasonló pár, hogy megtűzdelik így.
2: Itt van a legújabb, és ezért beszélünk erről, ez a szóló maxing. Szólót, ezt nagyjából értitek, itt ugye miről szól ez, gyakorlatilag a szóló lét, a szingli létből hozd ki a legtöbbet. Aha. Ez mintha egy picit az Évi lenne. Uh-huh. Mert az Évi sose panaszkodik arra, hogy nincs senki, mint Anett, hát végsírt az elmúlt 8 évet.
3: 8-at, mennyi igen. Sírás, igen.
2: Mennyi sírás, mennyi nyöszörgés.
0: Tényleg?
2: És az Évi, hát úgy ezért találtuk meg a Csabit már.
0: Figyelj, nem ti találtátok.
2: De Évinél nem ezt látjuk. Tehát nem azt látjuk, nem ezt a kétségbeesettséget látjuk, ez a szeressen már valaki könyörgés, nem látjuk a szemében, hanem laza, mosolygós, tök büszke, viseli, mintha ez egy életforma lenne, nem?
0: Hát ez egy életforma. Hát mert sopánkodhatnék, de hát minek?
3: Na ez a sopánkodhatnál, tehát nem tudjuk, hogy igazából ez csak nekünk mutatja ezt a vidámságot, és egyébként mikor hazamegy, akkor potyognak a könnyei, felvesz egy szép ruhát, és álmodozik, mint Esmeralda, hogy mikor kopogtat be az ő Don Juanja.
2: Szerintem ez benne van a pakliban, nem fogod bevallani nyilván. Hát de hogy hazamész, felveszel valami mennyasszonyi ruhához hasonló valamit, és sírsz.
0: Igen, én minden délután ezt csinálom, olyan 4 és 5 között ez a programom.
2: Jó, most te ironizálsz velem, vagy én veled?
0: Hát te velem, szerinted felveszek egy, most tényleg azt hiszitek, hogy felveszek valami jó ruhát, és várom, hogy rányisson valaki az erdő szélén?
2: Hát figyú, nézzük meg, van néhány előnye, amit egy cikkben olvastunk, itt van az első előnye, aki szóló maxingol, az pénzt takarít meg. Mert hogy azt mondják, hogy a randizás nem egy olcsó mulatság, Gyuri, ezt te meg tudod ítélni?
3: Nagyon-nagyon nem olcsó mulatság.
2: Évi, te ugye, most a költségnél tartunk, te sokat jársz, a Pomodoróban nagyon szeretsz járni, és akkor benyomsz egy papfolytót, ugye?
0: Igen.
2: Egy 7000-ből kijössz, nem? Hogyha papfolytózol egyedül, és esetleg egy pohár, nem tudom, kiántít még hozzátolsz.
0: Nem hiszem alkoholt, meg kocsival megyek, de igen. Tehát igen,
2: hétből kijössz.
0: Kijövök
2: hétből. Vagy ha mondjuk elmész a nagy-nagy kirándulásodra Olaszországba, tudod, ez a igen. Skoda is, kutya is te, ez a hármas, akkor többből jönnél-e ki, ha vinnél magaddal még valakit?
0: Minden drágább lenne. Tehát ugye az egyedüli kajálásban is az a csodálatos, hogy egyrésztről egy jó teszel, és oda tudsz figyelni, és nem kell mondjuk feleslegesen beszélgetned. Mert ugye azért egy párkapcsolatban is, ha belegondolsz, mindig az van, hogy akkor is kell beszélned vacsora ebéd közben, amikor nem akarsz, mert éppen nem ugyanaz a hangulat. Tehát ez a kötelezettség.
3: Ebben igazad van. Ezt én is nagyon szeretek egyedül lenni, és akkor csak a kajára, igen, csak akkor elmenni valóban, csak a kajára figyelsz, csak a hangulatra figyelsz, magaddal vagy.
2: Hát én látom, amikor te eszel, akkor mint egy ilyen hipnózis alá kerülnél, igen, és elkezdesz egy irányban mereven nézni, és azt nézed, és akkor az ember azt, igen, hiszi, hogy felfedeztél valami jön ki a falból, vagy mi, aha, van, és semmi nem tud téged kizökkenteni, és ezt csinálod egy étteremben?
3: Pontosan, és ez az én idő, amit én szeretek megélni, igen, majd a pincérek is összesugnak, de ez mindegy. Tehát, hogy ez jó megélni, igen, és igaza van abban az évének, hogy ebben nem zökkent ki senki, akire oda kell még.
2: Mi ez most komolyan? Ott zuglóba lemész a kis fecskébe, és egy abroszos asztalhoz leülsz, igen, és nézed a falat.
3: Simán.
2: És kikérsz egy tál legényfogó levest?
3: Simán kikérem a legényfogó.
2: És ott ülsz és nézel előre?
3: Nézek előre, és az én időm.
0: Próbáld ki egyszer.
2: Nem tudom, hogy félek az egyedüléttől.
0: Jó, de akkor
3: ott van a legényfogó leves, ez meg fog vigasztani téged is. Ez a titka, azt kérjél.
2: És az utolsó szavad az, hogy kevés tárkonnyal. Tehát, hogy ennyi és kész, és kusban, és néma, és nincs inger.
3: Így van, és a telefonomat sem veszem elő.
0: Élvezed az ételt, meg másrészt a felszolgálók is sokkal kedvesebbek veled, és egy kicsit beszélgetnek.
3: Mert sajnálnak egy kicsit, igen.
0: És van ez a sajnálat érzés is, igen, de jó. Árértékarányban is, és csöndben is. Jó.
2: Alapvetően szóló maxingban jössz ki olcsóbban, az egész életedet illetően, vagy párkapcsolatban?
0: Szerintem szóló maxingban olcsóbban kijövök.
3: Csomó olyan dolog van, amilyen, hogyha párkapcsolatban ezt tudsz osztozni. Egyedül ugyanúgy muszáj megvenned, mint a párkapcsolatban élnél, de az egészet te fizeted, és sokkal drágább egyedül élni.
0: A vajat egyedül eszem meg. Nem eszik belőle senki. Nem kell osztoznom rajta. A arckrémet egyedül használom. WC papír nem fogy 2. Kevesebb vizet használunk.

0: Nincs annyi fűtés? Sorolja még?
1: Nincs annyi fűtés, mert magadra nem nincs fűtesz, vagy fűtés. Mi?
2: Hát ez nem értem, hát igen, ez egy lakás nyilván kifűtesz, ha egyedül vagy benne, és a ketten ugyanúgy.
0: Persze, de hogyha ő mondjuk
1: nem... A rezsin nem osztozol, ugyanúgy kifizeted a rezsit.
0: Ne, jóval kevesebbet. Nem milyen, használok annyit.
1: Miért 15 fokot tartasz, ha egyedül
2: hát nem is kell szép ruhát vennie, hát most mondta.
1: Tényleg.
2: Hát otthon van 15 fokban egy subában. És, és úgy sem jön arra senki.
1: De jó, ez a szóló maxim.
2: Borotvabot se veszel, mert majd akkor, ha egyszer lesz egy pasim. Mert Anettnek volt egyszer életében egy nagy elhatározása, tehát hiába próbálsz itt engem szédíteni limállal, ott nincs limál, mert azt mondtad, hogy egyszer meglőtted a Philips-szel.
0: Csodálkoztam is, hogy nem emlékszel rá, amikor itt mindenkinek
1: elmondtam. Három éve volt, hogy számítsd a limált, igen.
2: Igen. Philips kapitán kilőtte limált. A rezsivel hogy vagyunk, ha összeköltöztünk? Azon osztozunk, vagy nem?
0: Hát ez fele-fele. De például, hogyha van mind a kettőnek külön lakása, tehát, hogy abban a helyzetben, mint például én fizetem a saját lakásom rezsijét, Csabi fizeti a saját lakásának a rezsijét.
2: Hát jó, csak te egy ilyen kapszulahotelben laksz, ő meg egy a Versailles-ban, tehát, hogy...
1: Tehát, amit én még beszáll a kapszulahotel rezsijébe is? Mert biztos nem te a... Biztos nem te a Versailles-ban.
2: Akkor az önállóság... kialakításában nagyon segít a szóló maxing, és akkor azt mondja, ez nagyon érdekes, hogy a párkapcsolat alapja az az, hogy két önálló ember talál egymásra, nem pedig két fél ember igyekszik kiegészíteni egymást.
1: Aha.
2: Ez egy érdekes megközelítés.
1: Ezt a pszichológia is mondja, igen, hogy először magaddal kell képben lenned, meg kell tanulnod szeretni magad, utána fogsz tudni másik embert is szeretni. Tehát ugye ez benne van, hogy egyszerűen szükség van erre a magaddal kapcsolódásra, hogy ne csak egy ilyen egymásba kapaszkodás legyen a kapcsolat.
2: Én érted, a párkapcsolatra vonatkoztatva azt mondja, hogy az önálló személyiség, az önálló erős személyiségek, egyéniségek, azok nem nagyobb konfliktusforrás, mint hogyha két fél összejön.
0: De én pont ugyanerre gondolok.
2: Az a legnagyobb békesség.
1: De a két fél hülye az egymásba kapaszkodik, mert fél.
0: Igen. És ugyanolyan hülye. Tehát két hülye...
2: Most nem tudjuk őket okossá tenni. Két fél hülye kapaszkodik egymásban az életek végéig, hát az a legszebb.
0: Igen, de amikor vannak önálló gondolataid, meg elképzelésed, akkor nem biztos, hogy megegyezik a párodéval, és akkor már egyből lesz a balhé.
2: Ezért kéne fél hülyének lenni.
0: De a fél hülye nem érti. Na, itt ez a lényeg. Én ezt el tudom mondani.
2: Hát ő nem érti. Hát a fél hülyének azt mondod, hogy hé, fél hülye, miért nem hozott be a gerebjét?
0: Akkor ő nem tudja,
2: hogy... Akkor nem érti, hogy hülye, minek a gerebje, stb. Behozza, nem hozza, olyan konfliktus. Mindegy, neked is mindegy, mert elfelejtetted. Érted, ez az egész, hát csak úgy folyik az élet, okay, tök jó.
0: De egy önállósággal rendelkező embernek például nem kell elmondanom, hogy a gerebjét mikor kint használjuk a kertbe, akkor utána azt vissza kell vinni a helyére. Képzeld el, önálló. Ez a lényege, önálló. Önállóan tud gazdálkodni, önállóan tud autót vezetni, önállóan tud vásárolni a boltba, önállóan tud főzni.
1: Szerintem is. De az, hogy amikor két fél hülye összekapaszkodik, szerintem az sokkal több a konfliktus.
0: Hát az dráma.
1: Nem. Aha, szerintem igen.
2: Jó, oké, akkor ezt másképp látom. Én nagyon vágyom arra, hogy fél hülye legyek.
0: Te?
2: Igen. Túl okos vagyok.
1: Az is nyomasztó.
0: Ez borzasztó, nem?
2: Gyuri, hát nézd rá.
1: Hát a boldogok a lelki szegények kifejezés, az sokszor egyébként nagyon helytálló. Tehát nem véletlen.
2: Én erről beszélek. Na mindegy, jó. Megszabadít a társkereső alkalmazásoktól. Mert hogy ez nagyon fárasztó és nagyon időigényes. Én nekem nem volt ebben részem.
0: Évi? Én életemben nem kerestem ilyen oldalakon.
2: Gyuri.
1: Iszonyat kemény. Tehát csetelni nem is... És nem is csak a társkereső alkalmazás, bárhogy online ismerkedni. Tudod, rengeteg időt veszel a napodból, és nagyon monoton. És amikor már 20-szorra meséled el, hogy mit csinálsz a szabad idődben, a 20. valakinek, tudod, akkor már te magad is.
2: Ezt hogy meséled el? Tehát, hogy... Ctrl-C, Ctrl-V, vagy írod be hüvelykújjal?
1: Leírom hüvelykújjal, persze. Leírom hüvelykújjal, és iszonyat fárasztó. Mit csinálsz a szabad időben? Hát,
2: igen, mit csinálsz a szabad időben? Kérdezem én.
1: Hát,
2: Júlia vagyok, Debrecenből.
1: Szia, Júlia. Edzegetek, szaunázgatok, bakeliteket hallgatok, bulizgatok a haverokkal, amikor
2: ez
1: már fúl van.
0: Nem, hát én nekem ezt innen mondanám, hogy jó, sok sikert.
1: Hát miért, mit csinálsz a szabad időben?
2: Csillagászkodom. Csak hogy érdekes legyen.
1: Nem vagyok nyugodva, Júlia.
2: Csillagászkodom és jetskizem.
1: Egyszerre a kettő.
2: Egyszerre.
1: Nagyon nagy vagy, Júlia. Hát
2: fél kézzel csillagászkodom.
1: Hadd vigyelek el egy ilyen randira, Júlia.
0: Mert hogy a legjobb arcát mutatja Júlia. Ez az te. Az unalmas.
2: Gyuri, fáradt.
1: Hát 40-szer írom le, én, mert nem tudok olyan szellemes lenni, mint Júlia.
3: Buliba tanul. Megyek,
0: gíroz. Igen, hétvégén, ja. Pénteken buli, gíroz, haverok, ez ennyi.
1: Te is bevallod a frankót, hogy virágokat ültetsz ott kint túros patakon az udvarodba, és ennyi. Te is bevallod, nem?
0: Hát de azért a virágokat és paradicsomokat nevelek túros patakon, azért az izgalmasabb, mint hogy edzek meg szaunázom. Hát kit érdekel?
1: Mindegy, nem leszünk egy pár.
2: Igen.
0: Egyébként
2: a Solo Maxinak vannak kockázatai, és akkor ezen most érdemes elgondolkozni, hogy benne van, írják, az elmagányosodás kockázata, hogy azért választod ezt, hogy ne sérülj, mert rettegsz a kötődéstől, a konfliktusoktól, az elutasítástól, Évi, és hosszú távon ez aztán a totális elszigetelődést jelenti.
1: És benne van ez a veszély.
2: Ezt és ezt hogy ismered mondja fel?
1: Igen.
0: Hát úgy ismered fel, hogy ez egy tudatos választás. A tudatos választásnak az egyik része, hogy tudod, hogy ezt csinálod, és nem arról van szó, hogy elzárkozom az elől, hogy legyen valakim, de azért fűvel, fával, bokorral nem jövök azért össze, mert az a trend, hogy legyen valaki mellette.
1: Ez nem trend, minél jobban zárkózol el, annál nehezebben fogsz tudni nyitni. Tehát minél több időt töltesz el így, annál nehezebben engedsz be valaki újat az életedbe, és ez a csapda ebben.
4: Mert megtapasztalja, hogy egyébként működik az élete egyedül is, és persze, hogy pont amiről az előbb.
2: De nem lesz visszatérés már.
4: De hogy ne lenne?
0: Hát annyira önálló leszek, és annyira önismerettel teli leszek, hogy tudok majd olyat választani, aki életem végig mellettem
1: lesz. Te már most
0: lesz
1: annyira önismerettel teli vagy, hogy a gondolattól is, hogy valaki bekerül az életedbe, már gyűlölettel beszélsz. Tehát, hogy ez így nehéz
0: ez
1: nyitni.
0: Még ez egy folyamat, Gyuri, még nem vagyok az úton teljesen kész.
2: De a te kis szíveskédnek van egy kis ajtócskája, ami nyitható?
0: Van. Tényleg. Van hozzá kulcs.
1: Nyitható, de ha kinyitod, úgy melberúg, ahogy abban a pillanatban.
2: Bim! Bim! Jó, hadd tegyek fel egy nagyon fontos kérdést a Solo Maxingosokhoz.
0: Az itt csak
2: hogy a Solo Max, nem az érdekel, Évi, hát ha tudsz erről valamit, hogy a Solo Maxingos hogyan éli ki a nemi igényeit. Tehát, hogy erre van-e módszered?
0: Van.
2: Jó,
0: van.
2: Nagyon jó. Ez egy szóló módszer, vagy társas módszer?
0: Társas módszer.
2: És amikor szükséged van erre, akkor ehhez a módszerhez bármikor folyamodhatsz, vagy óriási felhajtást kell csinálni?
0: Nézd, azért erre a legkönnyebb ember találni. Tehát, hogy azért ezt most úgy adjuk elő, mintha ez egy ilyen óriási dolog lenne. Tehát...
1: Anyagilag kerül-e neked ez bármibe?
0: Te beteg vagy, Gyuri, de hogy fizetek.
2: És akkor a másik résztvevő ebben nem szokott sértődékeny lenni?
0: Nem, mert ugye miután tudatosan és önállóan élek, tisztázom a rendszert és a helyzetet.
2: Tök jó. Anett, te is így csináltad?
4: Amikor egyedül voltam, igen, igen, abszolút. Nekem se került semmibe.
1: Igen, mert te egy rejtett Solo Maxingos vagy, erre is rájöttünk.
2: Igen, igen,
1: hát
2: igen.
1: Te annyira boldog voltál 8 éven keresztül, mentél Hawaii, Digi, Miami, kutyák, utazás, Balaton, most meg küzdelem az életed.
4: Kösz szépen, Gyuri.
2: Amikor még mosolygott Limán.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz, 2 perc múlva, imádom, hallgatom a legjobb pillanatokban a szingdi életforma előnyeit, előtte meg a zenében Nobody Wants to be Lonely, a legjobbak vagytok, imádok benneteket, ezeket azt hiszitek, hogy direkt csináljuk, és nem.
2: Hát, Ati azért nagyon megtervezi a dolgokat, Ati üzeneteket küld az
1: nekkel. Nem, Ati most rázza a fejét, hogy nem. Nem. Jó, oké, Júlia vagyok Debrecenből, férjes asszony vagyok, bocsi, Gyuri, edzegessél csak nyugodtan mással.
2: Ne haragudj, Júlia, hogyha félreértés volt, én sem akartam veled edzegetni. Nem. Bocs, ha valami így tűnt.
1: Igen, valami nagyon személyes volt. Jó, Vágópiros, láttátok?
3: Én igen. Igen, itt bolyongott.
1: Bolyongás van.
3: Igen.
1: Jó, oké, akkor bebolyong ide, higgyétek el, 10-től átveszi a stafétabotot.
3: És szülinapos.
1: És szülinapos a piros.
3: Bizony.
1: Énekeljünk neki?
3: Énekeljünk. Csak hallgatja.
2: Hol van, kiszólsz neki? Legalább ne menjen kárba a produkció.

0: Boldog szülinapot!
1: Boldog szülinapot, Piros! Így van, most be a berohant és elárulta neki, hogy ez történt. Piros meglepődött.
2: Boldog szülinapot, Piros, bárhol is jársz a világban, kicsi lány. Megjött.
1: Boldog szülit! Na, ő lesz a Piros!
0: Ha még nem ismerték
1: volna. Ha még nem ismertétek, jó. Jó hétvégét mindenkinek. Valaki kérdezte, hogy ki mit csinál a hétvégén.
0: Én voltam az reggelinél.
1: Igen, te mész jetskizni, ugye?
0: Én jetskizni megyek, képzeljétek el. Igen, ugye ülés jetskin tudok menni, de állósan is tanulok.
1: Miért nem ülsz le?
0: Hagyjuk, majd beszéljük meg hétfőn. Most nem menjünk már bele a jetskin.
1: De van egy jetskin, ami nincs ülés.
2: Igen, én azt hittem, hogy ez csak a 80-as években volt.
0: Nagyon menő.
1: Hát felfedezték. Hát van,
0: igen, de az a lényeg, nem az a lényeg, hogy ami kényelmes, azt csinált. Az a kihívás, amit nem tudsz.
2: Te biciklin is úgy mész, hogy nem ülsz le?
0: Nem, le is veszem az ülést.
1: Na, csak a kazarúd áll ki. Na mindegy.
2: Évi, minden sportban új kihívásokat keres.
1: Évi, jó szórakozást, hétfőn számolj be erről, jó?
0: Mindenféleképpen.
1: Találkozunk hétfő reggel 6:08.
2: Viszlát.
3: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Hétfő 6-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval itt a Retro Rádióban. Adásokat keresi a Retro Rádió YouTube csatornáján.
4: Műsorajánló.
3: A Modern Talking legendás hangja visszatér Budapestre. Egy igazi időutazás a popzene aranykorába. Thomas Anders elhozza a hamisítatlan Modern Talking életérzést. Most először az MVM Dom

0: Hallgassa a Retro Rádiót hétvégén is, telefonáljon 10-ként, és nyerjen páros belépőt a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Most Thomas Anders koncertélménnyel lehet gazdagabb.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
3: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
2: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
5: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
6: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
11: Felülvizsgálják a trafik és kaszinó koncesziókat. Jön a múzeumok éjszakája. Bőven 30 fok feled lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Másodfokú hőségriasztás lép életbe holnaptól, érkezik ugyanis az év első nagy hőhulláma, és a Hungaromet előrejelzése alapján az országos tisztifőorvos az ország egész területére elrendelte a riasztást kedd éjfélig. A szakértők figyelmeztetnek, hogy a hirtelen felmelegedés, illetve a tartós hőség megterhelheti a szervezetet, különösen az idősekre, a kisgyerekekre és a krónikus betegekre veszélyes. Jól haladnak az egyeztetések az uniós források felszabadításáról. A következő napokban újabb törvénymódosítások kerülhetnek az országgyűlés elé, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid szerint jövő héten a kormány tárgyalja az új hévek és intercity vonatok beszerzéséhez szükséges garanciákat is. Emellett felülvizsgálják a Városliget fejlesztésének folytatását, a Mohácsi híd beruházását, valamint a trafik és kaszinó koncesziók rendszerét. Helyenként a teljes termést is elpusztíthatta a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az alföldi déli részén. Az országos jégkármérséklőrendszer ezúttal csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól kérdeztük Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét.
12: Mind az automata működik, a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungarom egy piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy végszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos mindegyikben keletkezett kár.
11: Holnap rendezik az ország egyik legnagyobb kulturális eseményét. Több mint 3000 programmal készülnek a múzeumok éjszakájára. Országszerte csak nem 500 helyszínen várják a látogatókat. A tárlatvezetések mellett koncertekkel, filmvetítésekkel és gyerekprogramokkal is készülnek a résztvevő intézmények. Fokozódik a kánikula. Ma a több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék nem valószínű. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Délután 34 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is forró, napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben már több felé lehet eső, de nagyon meleg lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Elérkeztünk a péntekhez, és vár bennünket a Modern Talking hétvége. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Töltsük együtt a következő 4 órát. Vágó Piros vagyok. Jamilia, az Army of Lovers is szerepelnek ebben az órában, és már is itt van a lendületes Bonnie Tyler-dal.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Na hát igencsak meglepett a reggeli stáb, úgyhogy köszönöm szépen nekik is, és a jó kívánságot a hallgatóinknak is. Viszont ez egy ugyanolyan nap, csak ugye már egy pénteknél tartunk, mint úgy egyébként egy hétköznap, amit mi viszont megtöltöttünk jobbnál jobb slágerekkel. Eros Ramazzotti és Cher duettje is szól hamarosan a Puke Poi, beülünk Charlie-val a kávéházba, Joe Cocker, tehát csupa nagyon jó kis lista, amit indítok a Green Day Baskit kézével.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Úgy tűnik, Thomas Anders megelégelte az időjárás miatti izgalmakat. Valahányszor felnépett nálunk, mindig szabadtéri koncertet adott az utóbbi években, most viszont nagyobbra vállalkozik. November 14-én a legnagyobb és legmodernebb arénában lép majd fel a Modern Talking egyik fele, és csendülnek fel a kedvelt és jól ismert slágerek. Mi pedig erre visszük el hallgatóinkat ezen a hétvégén. Déltől, ahogy szokott lenni, indul a játék, tehát onnantól kezdve figyeljék a felhívást, és hívjanak majd bennünket 10-ként, amennyiben november 14-ére szeretnének egy tuti jó programot, már pedig miért is ne szeretnének. Addig viszont felülünk majd a zenevonatra, és most jöjjön George Michael a Faith-tel a Retro Rádióba.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Talán már mondani se kell, mindenki, aki az M1-esen útnak indul, plusz időt kalkulál, de csak, hogy tisztában legyenek vele. Ma a Budapest felé vezető oldalon Herceghalom és Biatorbágy térségek közöttről jelentettek lassulást, szakaszos torlódást, tehát a 30-as és 20-as kilométerek között, úgyhogy egyelőre egész jó a helyzet. Mindenkinek jó utat kívánunk! 0620-22-22-122-es az SMS számunk, és már is folytatjuk a Pet Shop Boys slágerével.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ajánlom magunkat 11 óra utántól ról is. A Roxette-tel például It Must Have Been Love. És érkezzen a Hungária egyik klasszikusa is.
1: Ő a csókkirály, ő a csókkirály,
0: a csókkirály. A csókkirályt is játszom, tehát 11 óra után a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: A Modern Talking legendás hangja visszatér Budapestre. Időutazás a popzene aranykorába. Thomas Anders elhozza a hamisítatlan Modern Talking életérzést. Most először az MVM Dom színpadára.

0: telefonáljon tizedikként, és nyerjen páros belépőt a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Most Thomas Anders koncertélménnyel lehet gazdagabb.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
4: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
5: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
6: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu. Úgy is tett!
10: A 30 éves Pennyben ez is nyerő!
11: Meg ez is! És ez is! Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer!
10: Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között! Mi pedig minden nálunk elköltött 5.000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba! Penny, 30 éve melletted!
12: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
13: Én a műzlibe kérem, anya.
14: Itt a narancslevem, drágám.
15: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
13: Igen.
15: Akkor a tejemmel iszom meg.
14: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
12: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Yeah! Június 19-én Neoton Familia koncert a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik gondoskodik a hangulatról. Plázsiófok.hu.
17: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
18: Holnaptól jön az idei nyár első hőségriadója. Új funkcióval bővült a Messenger alkalmazás. Sok napsütés várható ma, és 35 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. Holnaptól egészen kedden éjfélig lesz érvényben, azért mert a következő napokban 37 fok is lehet. A forróság még az egészséges emberek szervezetét is megviseli, ezért arra kérnek minket, hogy a kánikulában öltözzünk lengén, ígyunk sok folyadékot, ne együnk zsíros megterhelő ételeket, ne végezzünk megterhelő fizikai munkát, és ha lehet, akkor ne legyünk a tűző napon 11 és délután 3 óra között. A vízparton hűsölünk, akkor tartsuk be a szabályokat, vagyis felhevült testtel ne menjünk a vízbe, és ha bárhol rosszul leszünk a hőségben, akkor hívjuk a 112-es számot. A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzatolása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében könnyen szénmonoxid keletkezhet, ezt közölték a katasztrófavédők. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez alatt az idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók. Ezért újra felhívták a figyelmet, hogy érdemes szénmonoxid érzékelőket tenni az otthonunkba, ami ilyenkor nyáron is életmentő lehet. Nem riasztja el a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
19: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek, rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Természetesen, ha hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
18: Egy különleges új funkcióval bővült a Messenger alkalmazás, ezentúl a saját arcunkkal is reagálhatunk az üzenetekre. Ehhez hosszan rá kell nyomni az üzenetre, hogy megjelenjenek az emoji reakciók, amelyek között már egy fényképező ikon is szerepel. Ha erre rákattintunk, akkor selfit tudunk készíteni magunkról, amit aztán elküldhetünk az üzenetre válaszul. A fejlesztés egyelőre az iOS rendszerrel működő telefonokon érhető el. Napszemüveg, lengeruha és naptej. Ezekre mind szükségünk lehet ma, ugyanis folytatódik a kánikula. Ma estig sokat süt majd a nap, és csak északkeleten és a nyugati határnál lehetnek kisebb esők. 29-35 fokot mutatnak a hőmérők, és este sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Holnap is napos, száraz, meleg időben bízhatunk, és 36 fok is lehet. Vasárnap pedig fokozódik a hőség, akkor 37 fokot is mérhetünk majd. Aznap egyébként záporok hozhatnak majd egy kis felfrissülést.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: 11 óra el is múlt 5 perccel, én pedig nagyon sok szeretettel köszöntöm a retro rádió hallgatóit. Lesz itt nekünk egy kis rockzene a Nickelback-től, igazi popsláger, regis beütéssel az Inner Circle-lel, és indítok már is Sabrina Boys Boys Boys-ával.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: úgy szeretnék én lenni a csók
1: király. Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ma szinte az egész ország területén elég erős lesz az UV-sugárzás 7 és feles körüli mindenhol, úgyhogy érdemes védekeznünk, mert akár negyed óra alatt már leéghetünk. És indul bizony a vakáció, a strandszezon, egyre többen indulnak neki a nyaralásnak, vagy akár csak keresnek majd enyhet a hűsítő vizek partján a hétvége folyamán, és nyilván erre az UV-védelemre nem csak a mai napon, hanem a következő napokban is érdemes lesz figyelni. A szabadban dolgozóknak kitartást kívánok, a Retro Rádióban pedig indul mindjárt a Banzáj, a Bonanza Banzájjal, de előbb meghallgatjuk a gyönyörű romantikus számot a Roxette-től, a Micsoda Nőből, de jöjjön az Inner Circle és a Bad Boys.

Egyik legnagyobb slágerei Retro Rádió. Több mint 125 millió eladott lemez, közel 40 év színpadi jelenlét, és több száz teltházas koncert után Thomas Anders, a Modern Talking örök ikonja, végre elhozza első önálló egész estés aréna koncertjét Budapestre. Mi erre készülünk? Déltől indul a Thomas Anders hétvégénk, úgyhogy figyeljék majd a felhívást, meg most hallgassuk az egyik közös kedvencet, a Sherry Sherry Lady-t a Retro Rádióban.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nagyon köszönöm hallgatóinknak azt a rengeteg kedvességet, amit kapok az SMS falunkon, és néhányan írják, hogy nekik is ma van a születésnapjuk, például Rita, nekem is ma van, szép napot és jó szórakozást estére. Köszönöm. Ági például ezt írja, szintén mai szülinapos. Emiatt szoktalak úgy emlegetni, hogy a szülinapos társam. Na hát akkor én viszont kívánom, és nem csak a szülinaposoknak, hanem a névnaposoknak, de igazából próbáljunk megtalálni bármilyen okot arra, hogy lehessen ma ünnepelni. I just died in your arms. Ezzel folytatjuk.

0: mindenidők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tartsanak velünk az időutazáson a következő órában is. Indulunk majd 1981-be Kim Carnes-szal. Aztán ugrunk egy nagyot a 2000-es évek elejére a We Are Young-gal. Ezekkel a slágerekkel is folytatom tehát délután, és persze a Thomas Anders játékunkkal is.
1: Műsorajánló.
2: A Modern Talking legendás hangja visszatér Budapestre. Egy igazi időutazás a popzene aranykorába. Thomas Anders elhozza a hamisítatlan Modern Talking életérzés. Most először az MVM Dom színpadára a Retro Rádióval.
1: Hallgassa a Retro Rádiót hétvégén is, telefonáljon tizedikként, és nyerjen páros belépőt a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
2: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Thomas Anders koncertélménnyel lehet gazdagabb.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
5: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
6: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis?
8: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor...
8: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
9: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
10: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
11: Úgy is tett.
13: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
15: Árat emelnek a mobil szolgáltatók. 3 év alatt 3 ikerpárt hozott világra egy bajor nő. Marad a kánikula, sok napsütés és 35 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Drágulnak a mobil tarifák, több mint 4%-kal emeli az árait a Telekom, a Jettel és a One is. Az előbbi két cégnél július 1-től változnak a tarifák, a One pedig szeptemberben érvényesíti az áraiban a növekedést. A mobil szolgáltatók tájékoztatása szerint az áremelés a 2025 előtt kötött lakossági és üzleti előfizetések havi díját érinti, vagyis a mobil internet adatcsomagot, valamint az otthoni internet, tévé és vezetékes telefonszolgáltatásokat is. Az első emelt összegű számlát pedig augusztusban kaphatjuk majd. Túra útvonalak egyes szakaszait is beboríthatták aszbeszt tartalmú kőzettel az osztrák határ közelében, ezt közölte a Magyar Természetjáró Szövetség. A már igazoltan szennyezett utak közé tartoznak az országos kék túra és a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túra útvonalának egyes szakaszai csaknem 5 km hosszan, valamint további mintegy 25 km-nyi szakasz, ezeket a honlapjukon egy térképen jelölték meg. A közleményük szerint egyszer áthaladni az érintett útvonalon nem jelent egészségügyi kockázatot, de folyamatosan egyeztetnek a hatóságokkal, és ha kell, óvintézkedéseket vezetnek majd be. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, erre figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Pohács Krisztina rádiónknak azt mondta, hogy a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek és a koncentráció terén.
16: A reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
15: 3 év alatt 3-szor is ikreket szült egy bajor nő. A 36 éves asszony először 2023 nyarán hozta világra a két kisfiát, aztán 2024-ben újra ikreket szült, két kislányt, a legfiatalabb gyermekei pedig idén májusban látták meg a napvilágot. Az eset azért is különleges, mert a gyerekek természetes módon mesterséges megtermékenyítés nélkül fogantak. Folytatódik a kánikula, és egyre melegebb lesz, ma 35, holnap 36, vasárnap pedig 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Éjszaka sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Estig ma sok napsütésben bízhatunk, és bár lehetnek felhők az égen, csak északon és a nyugati határ mentén lehetnek kisebb záporok. A hétvégén is sokat süt a nap, vasárnap viszont bárhol eleredhet az eső. Sokan töltik vízparton a hétvégét, a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó is 23 fokos.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Ezennel el is indítom a hétvégét méghozzá. Thomas Anders jegyében az ő koncertjére visszük hallgatóinkat ezen a hétvégén. Figyeljék a felhívást és hívjanak 10-ként. Vágó Piros vagyok, és persze nagyon jó zenéket állítottunk össze. Már is kezdünk Michael Jacksonnal.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, sőt bizony a nap a vakáció első napjára pedig már hőségriadót rendelnek el, hogy másod vagy harmadfogú riasztás lép életbe, erről majd még a mai napi előrejelzések alapján döntenek, de az biztos, hogy ma éri el első ízben a 35 fokot a hőmérséklet, a hétvégén pedig már az ország nagy területén forróság várható. Nyilván ebben némi enyhet adhatnak a hegyek, egy kicsit a magasabban fekvő területek, a vízpartok a kevésbé beépített területek, szóval erre készüljünk. Nálunk pedig Thomas Anders játékunkra, úgyhogy hamarosan ezzel folytatom a Retro Rádióban, és persze slágerek szólnak folyamatosan, a Ladány Bene 27-tel, Kim Kánccal és Megérélivel is folytatom.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Egy grandiózus, egész estés produkcióra visszük el ezen a hétvégén a hallgatóinkat, ami majd egyébként november 14-én lesz, Thomas Anders koncertje az MVM Domban. Most pedig már is kiderül ki a szerencsés 10. telefonáló. Retro Rádió, jó napot kívánok!
2: István, hogy a játékot remékelettem.
1: Hello István! Útközben vagy, én úgy hallom.
2: Igen, egy kisgépben ülök, ilyen kis járdalocsológépben.
1: Járdalocsológépben? És akkor ezek szerint neked lehet közben rádiót hallgatni?
2: Igen, lehet.
1: Jól van, merre jársz? Melyik város, melyik patkáját locsolod éppen?
2: 13. kerület, Angyalföld.
1: 13. kerület, Angyalföld. Jól van, jó alaposan, sok a beton, sokan aszfalt, biztos, hogy nagyon meleg lesz. Jól van. István, képzeld, te hívtál 10-ként.
2: De jó, örülök. Jaj, bármiszor próbáltam bekerülni a játék, de eddig sose sikerült.
1: Na, hát akkor most kilátásban van egy Thomas Anders koncertjegy, rögtön kettő, ugye páros, de ahhoz én annyit megkérdezek tőled, hogy melyik dal előtt hallottad a felhívást?
2: Ez az app, és ha nem az enyém, ez a nap.
1: Igen, pontosan, megvannak a jegyek!
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
2: Köszönöm szépen, hogy fog örülni a barátnőmnek ki.
1: Akkor ezek szerint ketten mentek majd.
2: Van a barátnőmmel, igen.
1: Jól van, akkora már ránk fér a forrósító hangulat, mert ugye novemberben lesz, úgyhogy majd jó szórakozást, addig meg jó nyarat és jó locsolást kívánok neked.
2: Köszönöm.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Lehet zöld az ég, most egyelőre még a táj is az. Hogyha körbenézünk, akkor még a frissesség jellemző a tájra. Bár ugye, hogyha közelebbről megnézzük, akkor sajnos már azért látszik az elmúlt csapadék hiányos időszak nyoma. Itt ott sárgálik a fű, és nem olyan zöld, nem olyan harsogó, ahogy ez időtájt szokott. És megint előrébb is van a természet, egy-két héttel a hárs is már egészen korán elkezdett virágozni, de mostanában esténként bringázva, vagy csak az utcákat járva, így megfogalmazom, hogy annyira jó parfüm felhőbe burkolózik még Budapest is, és hogy ez a természet parfümje, amit én nagyon szeretek, amiben még benne van a lila akác, benne van már itt ott egy-két selyem akácfa, azok is bontják a gyönyörű kis bolyhos rózsaszín virágaikat. Élvezzük ki, ameddig csak lehet, ahogy a zenéinket is, a Ricky Poverivel folytatom. Sara Perchetti Amo a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Rock Nagy is érkezik majd egy óra után. Tina Turner. És minden idők egyik legsikeresebb fiú csapatával is folytatom. Jelszó előre a péntek délutánban, és nyerjenek tőlünk belépőket Thomas Anders november 14-i koncertjére.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
3: Meg ez is. És ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között. Mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
4: Majdha. Vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
6: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
7: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
8: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
9: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár fél áron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
10: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
11: Én a műzlibe kérem, anya.
12: Itt a narancslevend, drágám.
13: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
11: Igen.
13: Akkor a tejemmel iszom meg.
12: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
10: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
15: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
16: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
17: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
18: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
19: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Betegségeket is okozhatnak a klímák, ha rosszul használjuk azokat. Egy cica sétált be egy Rómeó és Júlia előadásra Törökországban. Egyelőre marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, holnaptól egészen kedden éjfélig lesz érvényben a kánikula miatt. A nagy melegben nagyon fontos, hogy sok folyadékot igyunk, kerüljük a tűzőnapot és tartózkodjunk hűtött helyiségben. A klímákkal azonban érdemes vigyázni, nem szabad például túl hidegre állítani a levegőt. Ezt mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aerobiológusa.
0: Megfázás, izületi fájdalmak alakulhatnak ki. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ezt képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
21: Kezdődik a nyári szünet, ma volt az utolsó tanítási nap az iskolánkban, így elindul a 10 hetes vakáció. A diákok augusztus 31-ig pihenhetnek, az új tanév pedig szeptember 1-én kedden kezdődik majd. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig felsőoktatási intézményekben tanultak. Felújítási munkák kezdődnek holnap a Budapest-Szeglét-Szolnok vasútvonalon, ezt jelentette be a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt azt írja, hogy július 18-áig dolgoznak majd ezen a szakaszon, főleg Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomáson, ahol váltó és vágánykarbantartást végeznek majd annak érdekében, hogy újra 120 km/h sebességgel közlekedhessenek a vonatok. A munkák miatt változik a menetrend, a Nyíregyházára tartó Nyírség Intercity-k pedig a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak majd. Egy cica tette emlékezetessé a Rómeó és Júlia törökországi előadását, a macska ugyanis a tragikus finálé közepén besétált a színpadra, és a földön fekvő Rómeó hajával kezdett el játszani. Júlia megpróbálta menteni a helyzetet, ezért arrébb húzta a szerelmét, de a cica tovább játszott a férfival. Így végül a színészek vele együtt fejezték be az előadást, amiért vastapsot kaptak a közönségtől. Napszemüveg, lengeruha és naptej. Ezekre mind szükségünk lehet ma, ugyanis folytatódik a kánikula. Ma estig sokat süt majd a nap, és csak északkeleten és a nyugati határnál lehetnek kisebb esők. 29-35 fokot mutatnak a hőmérők, és este sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Holnap is napos, száraz, meleg időben bízhatunk, és 36 fok is lehet. Vasárnap pedig fokozódik a hőség, akkor 37 fokot is mérhetünk majd. Aznap egyébként záporok hozhatnak majd egy kis felfrissülést.
20: Sporthírek a Retro Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A labdarúgó világbajnokságon már van biztos továbbjutó Mexikó hazai közönség előtt. 1-0-ra legyőzte Dél-Koreát. A társházigazda ezzel két meccs után 6 ponttal büszkélkedhet, és gyakorlatilag továbbjutott. A B csoportban Kanada igazi futballünnepet rendezett Vancouverben. A juharlevelesek 6-0-al gázoltak át Kataron. Jonathan David 3 gólt vállalt a sikerből. A katariak két kiállítást is összeszedtek, így a második félidő gyakorlatilag egy kapuzást hozott. Közben Los Angelesben sokáig úgy tűnt, hogy gól nélküli döntetlennel zárul a Svájc-Bosznia-Hercegovina összecsapás, ám az utolsó negyed órában teljesen összeomlottak a bosnyákok, 4-1-es svájci siker lett a vége. Ma este lesz még egy mérkőzés a tengeren túlon zajló labdarúgó világbajnokságon, 21 órától az Egyesült Államok csapata Ausztrália legjobbjai ellen lép pályára Seattle-ben. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: Van, aki már az esti szurkolásra készül, van, aki pedig Thomas Anders koncertjegyekkel szeretné feldobni magát. Ez sem lehetetlen, mert hogy ez a hétvége van nálunk. Figyeljék a felhívást és hívjanak 10-ként. Vágó Piros vagyok, Freddie Mercuryval indulunk.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Elindult már a Thomas Anders hétvégénk, és a sztárral kapcsolatban van egy-két információ, amit rádiókonyhásként mindenképp gondoltam megosztani hallgatóinkkal. Jelent már meg szakácskönyve is Thomasnak, méghozzá Modern Cooking címmel, mennyire jó cím egyébként, ahol megosztja a kedvenc receptjeit. És nagyon érdekes, hogy a főzés tulajdonképpen úgy lépett be az életébe, hogy elege lett abból annak idején a Modern Talkingos időkben, hogy nem tudott sehova beülni anélkül, hogy ne zaklatták volna folyamatosan, úgyhogy elkezdett a saját otthonában kvázi vacsora esteket látni, és itt jött rá arra, hogy hogy ő mennyire szeret főzni. A paprika pedig az egyik kedvenc alapanyaga, saját gyűjteménye van, mármint hogy saját nevelésű gyűjteménye van, a nem csípőstől egészen a nagyon csípősig. És egy interjúban egyébként arról is beszámolt, hogy mekkora hihetetlen fejlődésen ment keresztül a magyar konyha a legelső 90-es évekbeli látogatása óta. Akkor neki hajrá a főzéshez, hallgatóinknak pedig hajrá a játékhoz. Nem sokára kiderül ki a mostani 10. szerencsés telefonáló.

0: hallgatóinak.
1: Újabb óra, újabb nyerési lehetőség. Lássuk, halljuk, hogy vajon ki a mostani szerencsés tizedik telefonáló. Retro Rádió, jó napot kívánok!
2: Jó napot, Kővári Gábor vagyok.
1: Jó napot kívánok! Tegeződhetünk, Gábor?
2: Persze, igen.
1: Köszönöm. Honnan telefonálsz és mit csinálsz?
2: Budapestről, és éppen most nem Budapesten, de dolgozok rá.
1: Mit dolgozol?
2: Vendégúton.
1: Hogy viseled a hőséget?
2: Ide bent légkondival sokkal jobban.
1: És amikor ki kell menni, akkor meg homlokon nyom a meleg.
2: Igen, hát körülbelül.
1: Jól van. És nagyon szeretnél ott lenni Thomas Anders koncertjén, igaz?
2: Igen, én is, de lehet, hogy inkább az anyusomnak adom, ezt majd még eldöntöm.
1: Jól van, lemeccselitek, akkor ezek szerint ő a nagy rajongó.
2: Igen, igen. Én is szeretem, de ő jobb

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ha marandi helyszíneket keresünk a fővárosban, akkor ugye lehet, hogy megyünk a Margit szigetre, vagy a János hegyre, és akkor még itt lehetne sorolni az kedvelt úti célokat, nem csak randira persze. De 1847. június 19-e előtt bizony az emberek a Johannesbergre mentek föl, hogyha János hegyet látogatták meg. A Schwab hegyet is még Schwabenbergként emlegették. A Gazdagrét, a lakótelep helyén lévő terület pedig akkoriban még Reicherried volt, amit teljesen szó szerinti fordításban adtak aztán vissza június 19-én 1847-ben. Döbrentei Gábor író és királyi tanácsos vezetésével felsétált budai polgárok egy csoportja az Am Himmelre, a Mennyországba, amit egyébként ma Széchenyi hegyként ismerünk, és ott kihirdették hivatalos ünnepség keretében Buda város tanácsának néhány nappal korábbi határozatát, hogy Buda szinte összes német dűlő és hegynevét egyszerre megváltoztatják és magyarosítják. Az új neveket nem csak tükörfordítással hozták létre, hanem sok esetben visszakeresték az egykori ősi magyar nevet, és valahogy azt gyúrták aztán bele az új település rész névbe. Ez csak egy kis plusz adalék volt erre a június 19-i napra, amit egyébként már is folytatunk majd Sissi Kecskés slágerével, a Heartbreak Hotellel a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei a Retro Rádió. További kellemes péntek délutánt kívánok a retro hallgatóknak, leginkább viszont sikereset. Nyerjenek Dénes Tamástól Thomas Anders koncertjegyeket egy fantasztikus MVM Dombeli showra. Én pedig köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor a Rádiókonyhában jövök.
1: Műsorajánló.
2: A Modern Talking legendás hangja visszatér Budapestre. Egy igazi időutazás a popzene aranykorába. Thomas Anders elhozza a hamisítatlan Modern Talking életérzést. Most először az MVM Dom színpadán.

0: telefonáljon tizedikként, és nyerjen páros belépőt a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Most Thomas Anders koncertélménnyel lehet gazdagabb.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
4: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
5: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
6: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
7: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
8: Yeah! Június 19-én Neoton Familia koncert a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik gondoskodik a hangulatról. Plássiófok.hu.
9: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
12: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
13: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
12: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
13: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
15: Az ittas és drogos sofőrökre vadásznak ma a rendőrök, lejárnak a régi típusú személyi igazolványok, igazi nyári időnk lesz ma, sok napsütés és 35 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ellették a rendőrök az ország útjait, holnap reggel 9-ig 24 órás alkohol és drogmaratont tartanak, vagyis a lehető legtöbb sofőrrel fújatják meg a szondát. Nem büntetni akarnak, hanem megelőzni a baleseteket. A tavalyi akció keretében több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, közülük 335-en ittasan ültek a volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. Hazánkban zéró tolerancia van az ittas sofőrökkel szemben, vagyis ha valakit elkapnak a rendőrök, akkor pénzbüntetést kaphat, és a jogosítványát is elvehetik. Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyi igazolványok, erre hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. Erről nem kapnak értesítést az érintettek, de ha elfelejtenek új igazolványt csináltatni, akkor nem lesz érvényes személyijük. Az új okmányt személyesen a kormányablakokban lehet igényelni. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még a régi típusú igazolványuk van, és főleg az idősebb korosztály tagjai rendelkeznek ilyen okmánnyal. Nem riasztja el a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
16: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor gomokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
15: Egy magyar fiatalokkal teli turistabusz gyulladt ki Ausztriában. Egy futballcsapat tagjai 27 fiatal utazott a járművön, amikor Stájerországban füst gomolygott a motortérből. A járművet mindenki el tudta hagyni, így senki nem sérült meg, de a busz hátulja teljesen kiégett, így pótlóbusszal utaztak tovább a fiatalok. A tűzoltóság szerint a tüzet egy motortérben kialakult technikai hiba okozta. Folytatódik a kánikula, és egyre melegebb lesz, ma 35, holnap 36, vasárnap pedig 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Éjszaka sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Estig ma sok napsütésben bízhatunk, és bár lehetnek felhők az égen, csak északon és a nyugati határ mentén lehetnek kisebb záporok. A hétvégén is sokat süt a nap, vasárnap viszont bárhol eleredhet az eső. Sokan töltik vízparton a hétvégét, a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó is 23 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes péntek délután. Csodaszép hétvégét kívánok a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, elindult a vakáció, és elindul a Thomas Anders hétvége itt a Retro Rádióban koncertjegyekért. A kezdés viszont már is a Gypsy Kingsért.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 7 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, ez a Dénes Tamás, aki jól megfázott ebben a forróságban, de ez van, ez ilyenkor mindig beszokott ugrani. Nézzünk villámgyorsan egy SMS. Sziasztok, az M7-es a Balaton felé elesett, több helyen áll a forgalom, Budaörsnél, Érdnél, Tárnoknál, Martonvásárnál is csak állunk, durva sorok vannak, Frukinak köszönöm az információt, én pedig már is belengetem azt, amit itt Piros elkezdett, azaz folytatódik a Thomas Anders hétvége, nevezetesen a szokásoknak megfelelően jön majd egy felhívás, azt követően érdemes telefonálni, a tizedikkel fogok játszani, a tizediknek viszont, hogy megkapja az őszi Thomas Anders budapesti koncertre a jegyeket, kell tudnia, hogy a felhívást követően kinek, vagy melyik felvétel szólalt meg itt a Retro Rádióban, anélkül nem adok jegyet, kár telefonálni, úgyhogy kell tudni, ez nagyon fontos. És még egy fontos információ, aki játszott velünk az elmúlt 3 hónapban, kérem ne csörögjön, mert amúgy sem kapja meg a jegyeket, ha véletlenül én nem venném észre, a lányok ezt komolyan veszik. Paul Abdul a folytatásban nálunk, jön a Straight Up, 1989 egyik legnagyobb sikere, itt a Retro Rádióban.

0: most telefonáljon 0620-22-22-122.
1: Legyen öné a páros belépő Thomas Anders november 14-i koncertjére az MVM Domba.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Vigyék el tehát a jegyeket a Thomas Anders koncertre. Itt a Retro Rádióban nézzük is, ki van most a vonalban. Hello!
2: Jó napot, a játékot szeretnék jelentkezni.
1: Hello, ki ez van szerencsém?
2: Szervusz, Attila vagyok.
1: Hello, Attila, honnan csöröksz?
2: Én most éppen Sziget-Szentmiklósról.
1: Útközben?
2: Igen, igen, folyamatosan vezetek.
1: Hát figyelj, ez már egy ilyen nap akkor, ugye?
2: Igen.
1: Oké, meddig tart a munkaidő?
2: Ha minden igaz, még 10 perc.
1: Még 10 perc, de nagy mázlista vagy, akkor gyorsan töltsük meg ezt örömmel, mert hogy te vagy a 10. ebben a körben, Attila.
2: Ó, köszönöm, szuper.
1: Úgyhogy légy szíves, akkor áruld el, hogy a felhívást követően kinek vagy melyik felvétel szólalt meg itt a Retro Rádióban.
2: Paul Jántól az Everything You Go Away.
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
1: Igen, igen, igen, igen, Paul Young, és hát vigyelj, kicsit angolosabban, every time you go away, mindig, amikor itt hagysz, mindig, amikor elmész, körülbelül ez a címe, de figyelj, most ez abban a szempontból teljesen mellékes, hogy Thomas Anders koncertjére készül lesz novemberben, tehát picit odébb van még.
2: Nem baj, ez teljesen szuper, már alig várok.
1: Na! Te ilyen talkingos voltál?
2: De szeretem, igen, igen, igen. Én abszolút nagyon szeretem a mai napig, és szívesen hallgatom.
1: Na, hát akkor figyelj, egész estés, MVM dómos, úgyhogy állati nagy produkciós. Itt nekem azt írták az információba, hogy lélegzetelállító fényekkel, monumentális színpaddal, világszínvonalú hangzással, feledhetetlen vizuális effektekkel készül Thomas Anders az MVM dómos koncertre.
2: Hát akkor mindenképp ott a helyünk.
1: Ott a helyünk. Tudod, hogy kit viszel magaddal?
2: Persze, a kis feleségemet természetesen.
1: Jó, akkor érezzétek jól magatokat a kis feleségeddel. Attila, maradj vonalban, hogy minden további meg tudjunk beszélni, én pedig hadd jelezem a retro hallgatóknak, hogy játék a következő órában, azután és egész hétvégén tartsanak velünk, és figyeljék, mikor van a következő Thomas Anders játék.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió kereken 10 perc múlva lesz délután 3 óra. Sajnos az M1-es autópályáról balesetről kaptunk jelentést, ugyanis a Budapest felé vezető oldalon Óbarok térségében az átterelt belső sávban 4 gépjármű ütközött össze. A sérült járműveket ki lehet kerülni, de több kilométeres dugó alakult ki. Az esemény miatt a Hegyeshalom felé vezető oldalt is lezárták. A belső sávot érkezett a jelentés. Nálunk pedig a folytatásban egy igazi klasszikus következik, miközben természetesen folytatódik tovább a Thomas Anders játék. Ez a dal ugyanis a Bonnie M örökzöldje, ami személyesen Rasputinról szól, és az az igazság, hogy legalább 50 éves a dal, de még mindig imádjuk. Jön a Rasputin, tehát hol máshol szólna ilyen muzsika, mint itt a Retro Rádióban. Szép hétvégét!

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro. Rádió közben írja az Útinform is, hogy az M7-es autópályán nagyon nehéz a Balaton felé haladás, ezért Török Bálint és Martonvásár közötti szakaszon torlódások vannak. Számoljanak jóval hosszabb menetidővel, ráadásul a 71-es úton Balatonakali határában két személyautó ütközött az 53-as kilométernél a 71-esen, itt a félútpályát lezárták. Menjünk tovább a következő órában is, játék a Thomas Anders jegyekért, és elszáll majd a kismadár. És még egy jó tucatnyi nagy slágert a vakáció kitörésének tiszteletére, itt a Retro Rádióban. És még egy jó tucatnyi nagy slágert a vakáció kitörésének tiszteletére, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Holnaptól jön az idei nyár első hőségriadója. 3000 programmal várnak minket a múzeumok éjszakáján, ma csak északkeleten lehetnek frissítő záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. Holnaptól egészen kedden éjfélig lesz érvényben, azért mert a következő napokban 37 fok is lehet. A forróság még az egészséges emberek szervezetét is megviseli, ezért arra kérnek minket, hogy a kánikulában öltözzünk lengén, ígyunk sok folyadékot, ne együnk zsíros megterhelő ételeket, ne végezzünk megterhelő fizikai munkát, és ha lehet, akkor ne legyünk a tűző napon 11 és délután 3 óra között. A vízparton hűsölünk, akkor tartsuk be a szabályokat, vagyis felhevült testtel ne menjünk a vízbe, és ha bárhol rosszul leszünk a hőségben, akkor hívjuk a 112-es számot. A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzatolása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők környezetében könnyen szénmonoxid keletkezhet, ezt közölték a katasztrófavédők. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez alatt az idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók. Ezért újra felhívták a figyelmet, hogy érdemes szénmonoxid érzékelőket tenni az otthonunkba, ami ilyenkor nyáron is életmentő lehet. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, erre figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Pohács Krisztina rádiónknak azt mondta, hogy a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek és a koncentráció terén.
4: A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
3: Holnap lesz a múzeumok éjszakája. Az ország legnagyobb kulturális eseményén 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják az érdeklődőket. Lesznek különleges kiállítások, tárlatvezetések, emellett koncertekkel, filmvetítésekkel és gyerekprogramokkal is készülnek a résztvevő intézmények. A részletes programokról a múzeumok éjszakájának holnapján lehet olvasni. Napszemüveg, lengeruha és naptej. Ezekre mind szükségünk lehet ma, ugyanis folytatódik a kánikula. Ma estig sokat süt majd a nap, és csak északkeleten és a nyugati határnál lehetnek kisebb esők. 29-35 fokot mutatnak a hőmérők, és este sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Holnap is napos, száraz, meleg időben bízhatunk, és 36 fok is lehet. Vasárnap pedig fokozódik a hőség, akkor 37 fokot is mérhetünk majd. Aznap egyébként záporok hozhatnak majd egy kis felfrissülést.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ahogy René is mondta, hőség van, ráadásul elindult a vakáció. Itt a Retro Rádióban pedig a Thomas Anders hétvége. Thomas Anders koncert jegyekért figyeljük a játékfelhívást. A mikrofonnál Dénes Tamás. Jön majd Lianna, vagy éppen a repülő kezdésnek a Vem lemezét rettem fel.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

0: közlekedési hírek.
1: Bármikor jöhet az újabb játékforduló a Thomas Anders hétvégén itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk, 4 perc múlva lesz délután 3:30, a mikrofonnál Dénes Tamás. M7-es autópályával kezdek, a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor, számoljanak jóval hosszabb menetidővel a Velencei tó Balaton felé. M1-es autópálya, na amúgy is nehéz a közlekedés Bicske és Tata között a főváros felé, nagyjából 3-4 kilométeres kocsisor van például Tatánál, ráadásul egy baleset nehezíti most az előrejutást, ugyancsak a Budapest felé vezető oldalon Óbarok térségében az átterelt belső sávban 4 gépjármű ütközött össze. A sérült járműveket ki lehet kerülni, de több kilométeres a torlódás. Az esemény miatt a Hegyeshalom felé vezető oldalon is lezárták a belső sávot. Még egy hír, M3-as Nyíregyháza felé Bagnál felborult egy személyautó a 44-es kőnél, itt is mögötte jó 4 kilométeres a dugó.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: telefonáljon 0620-22-22-122.
1: Legyen öné a páros belépő Thomas Anders november 14-i koncertjére az MVM Domba.

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Játék ebben az órában is így pénteken délután a Retro Rádióban 15 óra 42 perc van a mikrofonnál. Dénes Tamás, de nézzük, sokkal fontosabb, ki van most a vonalban. Halló!
2: Halló, halló, a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Szia. Hello, halló, Elektor Kalandor, szia, ki vagy?
2: Andi vagyok.
1: Hello, Andi, honnan csöröksz?
2: Hát Únyról.
1: Az Úgy merre van? Segíts nekem.
2: Komárom-Esztergom megyében
1: okay.
2: van. Esztergom és Budapest között.
1: És ott is igen? Ilyen izzasztó meleg van?
2: Nagyon meleg van, igen.
1: Na figyelj, pici hűtést biztos majd ad neked az, hogyha ugrálsz örömödben. Te vagy a tizedik, Andi! Andi, te vagy a tizedik! Úgyhogy cserébe gyorsan mondd el nekem, hogy vajon a felhívást követően kinek, vagy melyik felvétel szólalt meg itt a Retro Rádióban?
2: Laura Brenigan, Self Control.
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
1: És igen, igen, igen, Laura Brenigan és a Self Control! Így van, mész, mész, ott leszel az MVM Domban, ahogy hallhattad, ott leszel a Thomas Anders koncerten.
2: Szuper, de jó!
1: Andikán, földobtam a napodat?
2: Nagyon, nagyon, nagyon, köszönöm.
1: Egyébként éppen mivel foglalatoskodsz?
2: Hát most ilyen itthoni kis mosogatás, kis takarítás, hát ilyen kis...
1: És szó közben a Retro Rádió.
2: Hogyne.
1: És csörögtél.
2: Igen, igen, igen. De, hát alig vártam, hogy lehet, meghallottam, hogy lehet Thomas Anders jegyeket nyerni, azonnal fogtam.
1: Na figyelj, jó, akkor áruld el most így négy szem közt, hogy volt neked Modern Talking poszter a faladon annak idején?
2: Hát volt, igen.
1: Persze, hogy volt.
2: Volt.
1: Oké. És utáltad Nórát?
2: Hát gyűlöltük, igen. Nem szerettük egyáltalán a Nórát.
1: Most ezzel a két információval én most igazolom, hogy te igazán jogosult vagy arra, hogy ott legyél a Thomas Anders koncerten.
2: Hát ez igazán köszönöm.
1: Akinek volt Modern Talking poszter és gyűlöli Nórát, az ott lehet a koncerten. Jó, ezt most már megtudtuk. Annikám, maradj vonalban, hogy minden továbbit fel tudjak írni. A Retro Rádió hallgatói figyeljenek, játék a következő órában és egész hétvégén csak itt a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, kereken 9 perc múlva lesz délután 4 óra. Jönnek az SMS-ek, Zoli azt írja, Árpád hídon Pest felé, még Budán történt komoly baleset, a sérültet most látja el a mentő. Zoli, köszönöm szépen. Tüdő is írt, kedves Tamás, Pécset trafipax a Király utcában. Nem mondok trafipaxokat, az most becsúszott. Nem baj, cserébe Falco és a Rock Me Amadeus a Thomas Anders hétvégén a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, az M7-esen még mindig nehéz lejutni a Velencei tóhoz, Balatonhoz, az M1-esen pedig baleset is van. Na meg amúgy is most nehéz a lépkedés arrafelé, de semmi gond, Thomas Anders hétvége játékkal folytatódik majd itt a retro rádióban, úgyhogy figyeljék, bármikor jöhet a játékfelhívás, ha meghallják, akkor kell ugye tizedikként csörögni, és hát nem árt, tudják, hogy a felhívást követően kinek, vagy esetleg melyik felvétel szólalt meg a retro rádióban. Ez, amihez ragaszkodok, ez játékszabály, ez így működik. És még egy kérésem van, elmondtam, de megint elmondom, aki 3 hónapon belül játszott a retro rádióban, hagyja ki a játékot, mások is hadd nyerjenek. Minden esetre fogom hozni a bestiákat a következő órában. De rockzenénk is lesz, méghozzá a Twisted Sister jó voltából. És még egy csomó más nagy sztár, más láger a folytatásban a Thomas Anders játék mellett itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Modern Talking legendás hangja visszatér Budapestre. Időutazás a popzene aranykorába. Thomas Anders elhozza a hamisítatlan Modern Talking életérzést. Most először az MVM Dom színpadára a Retro Rádióval.
1: Hallgassa a Retro Rádiót hétvégén is, telefonáljon tizedikként, és nyerjen páros belépőt a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
2: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Thomas Anders koncertélménnyel lehet gazdagabb.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Betegek lehetünk, ha nagyon lehűtjük a lakásunkat a kánikulában. A hétvégén újabb strandok nyitnak ki, legyünk is vízparton, holnaptól tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, holnaptól egészen kedden éjfélig lesz érvényben a kánikula miatt. A nagy melegben nagyon fontos, hogy sok folyadékot igyunk, kerüljük a tűzőnapot és tartózkodjunk hűtött helyiségben. A klímákkal azonban érdemes vigyázni, nem szabad például túl hidegre állítani a levegőt. Ezt mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aerobiológusa.
4: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklethez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
3: Újabb strandok nyitnak ki a hétvégén. A nyári szünet kezdetével Agárdon, Balatonfüreden, Demjénben, Esztergomban és Tatabányán is várják majd a pancsolókat, így holnaptól már az ország szinte valamennyi strandján lehet fürdeni. Vannak még olyan fürdők, amelyek zárva tartanak, ezekben felújítási munkálatokat végeznek. Drágulnak a mobil tarifák, több mint 4%-kal emeli az árait a Telekom, a Jettel és a Van is. Az előbbi két cégnél július 1-től változnak a tarifák, a Van pedig szeptemberben érvényesíti az áraiban a növekedést. A mobil szolgáltatók tájékoztatása szerint az áremelés a 2025 előtt kötött lakossági és üzleti előfizetések havi díját érinti, vagyis a mobil internet adatcsomagot, valamint az otthoni internet, tévé és vezetékes telefonszolgáltatásokat is. Az első emelt összegű számlát pedig augusztusban kaphatjuk majd. Egy különleges új funkcióval bővült a Messenger alkalmazás, ezentúl a saját arcunkkal is reagálhatunk az üzenetekre. Ehhez hosszan rá kell nyomni az üzenetre, hogy megjelenjenek az emoji reakciók, amelyek között már egy fényképező ikon is szerepel. Ha erre rákattintunk, akkor selfie-t tudunk készíteni magunkról, amit aztán elküldhetünk az üzenetre válaszul. A fejlesztés egyelőre az iOS rendszerrel működő telefonokon érhető el. Folytatódik a kánikula, és egyre melegebb lesz, ma 35, holnap 36, vasárnap pedig 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Éjszaka sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Estig ma sok napsütésben bízhatunk, és bár lehetnek felhők az égen, csak északon és a nyugati határ mentén lehetnek kisebb záporok. A hétvégén is sokat süt a nap, vasárnap viszont bárhol eleredhet az eső. Sokan töltik vízparton a hétvégét, a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó is 23 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ma hivatalosan is elkezdődött a vakáció, nálunk pedig a Thomas Anders hétvége folytatódik még hozzá. Újabb játékfordulóval figyeljék a játékfelhívást a mikrofonnál, Dénes Tamás, de figyeljék Madonnát vagy a Kim Novákot, a legelején pedig a Bee Gees.

Petro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. So wake me up when it's all over. Legnagyobb slágerei.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Bármikor jöhet az újabb játékforduló a Thomas Anders hétvégén itt a Retrórádióban, most némi közlekedés. Kereken 7 perc múlva lesz délután 5:30 a mikrofonnál. Dénes Tamás, kezdjük az M7-es autópályával. Szóval az M7-esen a Balaton felé elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Számoljanak simán sokkal hosszabb menetidővel, de hát szerintem pénteken délután nyáron az M7-esen. Mire is lehet számítani? M1-es Budapest felé az erős teherforgalom miatt Bicske, illetve Biatorbágy térségében lassulások vannak a külsőságban. Tatánál pedig 3-4 kilométeres kamionsor, ráadásul egy baleset is nehezíti az előrejutást Budapest felé Óbarok térségében. Az átterelt belső sávban 4 gépjármű ütközött össze a 41-es kilométernél. A sérült járműveket ugyan ki lehet kerülni, de így is 10 kilométeres a dugó. Az esemény miatt a hegyes halom felé vezető oldalon egy sáv járható, ott körülbelül 5 kilométeres dugóval számoljanak. Még egy hír, M3-as Nyíregyháza felé Bagnál 4 személyautó ütközött össze a 44-es kilométernél.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620...

0: 0620 22 22 122.
1: Legyen öné a páros belépő Thomas Anders november 14-i koncertjére az MVM Domba.

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: 9 perc elmúlt délután 4:30, továbbra is nehézkes a haladás az M7-esen, a Balaton és a Velencei tó felé az M1-es, az meg egy külön sztori, de azt hiszem ebben most nem fogok beletekintettel arra, hogy Thomas Anders hétvége van, Thomas Anders játékkal, ez most nekünk fontosabb, nézzük is, ki van a vonalban. Hello!
2: Jó napot kívánok!
1: Kezét csokkolom, kihez van szerencsém?
2: Margit vagyok.
1: Drága Margit, és miért ennyire félénk?
2: Nem számítottam rá a hívásra.
1: Hát én nem hívtam önt, ön hívott engem.
2: Ja, igen, de a jelentkezésre.
1: Nem számított arra, hogy fölveszem a telefont?
2: Igen, igen.
1: Hát fölvettem. És honnan hív bennünket?
2: Galga Hévízről.
1: Igen. És még azt is tudomásul veszi ilyen csöndesen majd, hogy ön a 10. ebben a körben?
2: Hát igen.
1: Igen?
2: Remélem, hogy igen.
1: Nem reméli, az.
2: Igen?
1: Igen.
2: Nagyon jó.
1: Hát elég laza. Én kibújnék a bugyimból ilyenkor, de hát mindenki máshogy reagálja le. Jó, abban segítsen nekem, hogy vajon a felhívásunkat követően kinek a dala szólalt meg, vagy melyik dalról van szó. Nos?
2: Phil Collins volt, Phil Collins hallottuk.
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
1: Igen, Phil Collins és a You Can Hurry Love. Jó, hát megvan az a Thomas Anders jegy, nem is egy, hanem rögtön kettő. Na, mit szól hozzá?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Hát ne nekem köszönje, szépen. Ne nekem köszönje, megvan az a két jegy. 10-ként telefonált, tudta, azt árulja el nekem, hogyha elmegy majd az MVM Domba novemberbe, Thomas Anders koncertre, akkor is ilyen félénk lesz?
2: Hát nem, szerintem nem.
1: Jó.
2: Jó hát kedvem lesz.
1: Miért most rossz kedve van?
2: Nincs rossz kedvem, nagyon jó kedvem van, és arra, hogy sikerült megfejteni.
1: Na, ez a lényeg. Megfejtette, tudta, és kapaszkodjon, kettő darab jegy van a birtokában a Thomas Anders koncertre. Igaz, hogy novemberben lesz, tehát egy picivel arrébb van még, de megvan az, megvan!
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Jó, hát nem fogunk zöldágra vergődni, ezt most már érzem, hogy itt nagyon kimért és nagyon nyugodt a túloldal, de tudja mit? Megvannak a jegyek, ez a legfontosabb, én pedig hadd jelezem a Retro Rádió hallgatóinak, hogy nyugodtan örülhetnek majd, hiszen játék a következő órában, és egész hétvégén a Thomas Anders jegyekért. Csak itt a

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 3 perc elmúlt 3:45, és az M3-asról két hírem is van. Zsolesz 76 azt írja, M3-ason Nyíregyháza felé 35-ös kavisnál újabb kocs, ez olyan 16-10-kor történhetett. Laci pedig azt írja, remélem az M3 Bagi dugónál fent van a rendőr drón, mert nagyobb a forgalom a leállósában, mint magán a pályán. No hát ennyit tudunk, meg azt, hogy a folytatásban lesz még hamar.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, közben érkeznek az M3-asról az információk. Az M3-ason Nyíregyháza felé Bag térségében a terelt szakaszon 4 személyautó ütközött össze a 44-es kilométernél. A műszaki mentés idejére megállították a forgalmat, a torlódás 8 kilométeres. A nézelődők miatt az ellenkező irányban is több kilométeren csak araszolnak az autósok. Aki teheti, Nyíregyháza felé Gödöl és 60 között kerüljön a 3-as főúton, de számítson arra, hogy ott is nagy a forgalom. Az M7-es pedig olyan plusz 30 percet számoljanak, hát ennyien indultak el a Velencei tó Balaton felé. Nálunk pedig készüljenek, hogy folytatódik a Thomas Anders játék, ráadásul hozok majd egy jó kis fenyődalt is hozzá. És Britney sem maradhat ki tőle, majd az Oops, I Did It Again szól majd. Úgyhogy lesz játék, és persze nagyon nagy slágerek a folytatásban is, a vakáció napján, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Modern Talking legendás hangja visszatér Budapestre. Időutazás a popzene aranykorába. Thomas Anders elhozza a hamisítatlan Modern Talking életérzést. Most először az MVM Dom színpadára a Retro Rádióval.
1: Hallgassa a Retro Rádiót hétvégén is, telefonáljon 10-ként, és nyerjen páros belépőt a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
2: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Thomas Anders koncertélménnyel lehet gazdagabb.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
4: A 30 éves Penny-ben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Penny-ben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
6: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot! Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
7: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
6: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
8: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival! Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
9: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
11: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
12: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
13: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
14: familypark.at.
15: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
16: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
17: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
18: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
19: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
20: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
21: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
19: Társadalmi célú reklámot hallottak.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Itt a nyár első hőhullám, a kis víz, nagy víz, egyre megy, kitartunk a Balcsi mellett. Pofon, aztán ütközés, a motoros és a taxis sem így akarta.
24: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
23: Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, holnaptól kedden éjfélig extrém forróságra számíthatunk a következő napokban, ami még az egészséges emberek szervezetét is megviseli, pláne a betegeket, időseket, gyerekeket. Arra kérnek minket, hogy a kánikulában öltözzünk lengén, igyunk sok vizet, ne együnk zsíros, nehéz étkeket, ne végezzünk megterhelő fizikai munkát, és ha lehet, akkor ne legyünk a tűző napon 11 és délután 3 óra között. Aki vízparton hűsöl, tartsa be a szabályokat, felhevült testtel ne menjen a vízbe, és ha bárki bárhol rosszul érzi magát, hívja a 112-t. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a vendégeket a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, ám egyik sem okozott számottevő visszaesést az ágazatban.
25: Elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
23: Vádat emeltek egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy motorosnak. 2 éve történt mindez Budapesten, egy közlekedési konfliktus után, ami látszólag azzal zárult, hogy a motoros benyúlt a kocsiba és pofonütötte a fuvarozót. Ezt torolta meg aztán a taxis. Az ütközésben nem sérült meg senki, 80.000 forintos kárt rögzítettek a helyszínelők. A motoros ellen garázdaság miatt indult eljárás. Holnap lesz a múzeumok éjszakája. 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják az érdeklődőket az ország legnagyobb kulturális eseményén. Például rendhagyó kiállításokkal, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel. A gyermekek külön programokra készülhetnek. Részletek a muzei.hu oldalon. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes. Vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
22: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: 4-es ütközés történt az M3-ason Vásárosnamény felé Bagnál. Mögötte már több kilométeres a torlódás, a nézelődők miatt az ellenkező irányban, tehát Budapest felé is araszolás tapasztalható. Helyszínelnek az egyes úton Győr határában a 813-as úti csomópont közelében, valamint az 510-esen Taksonyban a 22-es kilométernél. Már most lassú a tempó az M7-esen Budapestről kifelé, ahogyan az M1-esen is Budapest irányába, különösen Bicske és Biatorbágy térségében, jelezte az Útinform.
22: Sporthírek a Retro Rádióban.
0: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Mexikó az első továbbjutó. A társházigazda Guadalajara zsúfolásig telt stadionjában 1-0-ra legyőzte Dél-Koreát. A mexikóiak két forduló után hibátlanok, így már továbbjutottak. A BL-ü négyesben Kanada valóságos erődemonstrációt tartott. A juharlevelesek 6-0-ra kiütötték Katart, Jonathan David pedig 3 góllal vette ki a részét a történelmi sikerből. Kanadának ez volt az első győzelme a labdarúgó VB-k történetében. Svájc sokáig szenvedett Bosznia ellen, de a hajrában kinyílt a gólcsap, a helvétek az utolsó negyed órában 4 gólt szereztek, és végül 4-1-re győztek. A tengeren túlon zajló labdarúgó világbajnokságon 21 órától az Egyesült Államok Ausztráliával csap össze. Éjfélkor Skócia, Marokkó, hajnali 2:30-kor pedig Brazília-Haiti mérkőzést rendeznek. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Hát hölgyeim és uraim, akkor immáron hivatalosan is megnyitom az első vakációs nyári hétvégét, méghozzá Thomas Anders hétvégeként itt a Retro Rádióban a mikrofonnál. Dénes Tamás, játék ebben az órában is, kezdésnek pedig nagy kedvencem Rick Astley énekel.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan ismét játék a Thomas Anders koncertjegyekért, én még mindig nagyon meg vagyok fázva, de a tényen nem változtat, 17 óra 24 perc van a mikrofonnál. Dénes Tamás, gyorsan egy SMS-sel kezdek. Sziasztok, nyárát Karácsony és Ákosfalva között beállt a forgalom, legalább 3 kilométeres a sor, mindenki vigyázzon, köszi, elmondtam. M7-es, nagyon sokan indultak el a Kánikula hírére, a Balaton, illetve a Velencei tó felé, már az M1-es közös szakaszon is lassú az előrejutás, majd a Törökbálint-Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor, olyan nagyjából fél órával hosszabb lehet a menetidő. Tovább nehezíti a helyzetet az M7-esen, hogy a 12-es kilométernél az M1-es, M7-es közös kivezető szakaszán 4 személyautó ütközött össze, itt a külső sávot lezárták. M1-es, itt is nehéz haladni, Budapest felé ugye Bicske és Biatorbágy térségében lassulás van, megakad a forgalom, ráadásul a Budapest felé vezető oldalon a 41-es kilométernél korábban történt egy baleset, a sávzárás mindkét irányban megszűnt, de elég kemény torlódás van, ráadásul újabb baleset az 51-es kilométernél az átterelt sávon, Hegyeshalom felé, ott is csak egy sávjárató.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A Forró Drót 0620

0: telefonáljon 0620-22-22-122.
1: Legyen öné a páros belépő Thomas Anders november 14-i koncertjére az MVM Domba.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: 4 perc múlva lesz 3:46, és természetesen a Thomas Anders hétvége újabb játékkal folytatódik. Nézzük is, ki van most a vonalban. Halló! Halló!
2: Halló! Én hallak, szia!
1: Szia, én is hallak, de ki vagy?
2: Én Karvai Sándor, szia!
1: Szervusz Sándor! És miért nem szóltál bele a telefonba?
2: Én beleszóltam, valami probléma merült fel, technikai probléma,
1: jó. Sándorom, gyorsan elmondom a legfontosabbat, te vagy a 10. ebben a körben.
2: Jaj, de jó, köszönöm. Vérbeli Modern Talking rajongónak ez egy óriási hír.
1: Na, akkor viszont már csak azt áruld el, hogy ki is tudjál jutni majd erre a bizonyos Thomas Anders koncertre, hogy vajon a felhívást követően kinek, vagy melyik felvétel szólalt meg itt a Retro Rádióban.
2: Stevie Wonder és Paul McCartney közös dala.
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
1: Így van! Stevie Wonder, jaj, Paul McCartney, jó. Ebony and Ivory, és akkor megvan az a páros belépő a Thomas Anders koncertre. Azt mondtad, hogy vérbeli Modern Talking rajongónak?
2: Így van. Hát nézd, ebben nőttünk fel. Én Modern Talking alatt nőttem fel gyakorlatilag. 51 éves vagyok, és a 80-as években én szinte csak Modern Talkingot, Sissy Catch, meg ilyen dalokat, Blue System, ilyen dalokat hallgattam.
1: Hát figyelj, közel egyidősek vagyunk, de megmondom őszintén, hála Istennek, én ebből egy picit ki tudtam maradni, én kicsit másfelé mentem, én a funky zenét szerettem igazából, illetve a jó fekete zenét, de én elismerem azokat, akik szeretik ezt a típusú muzsikát, úgyhogy te például ezek közé tartozol, és innentől kezdve te ott leszel a Thomas Anders koncerten.
2: Jaj, de jó, nagyon szépen köszönöm. Hát kérdezett, tegnap volt a 10. házassági évfordulónk.
1: Opa, boldogságot!
2: Beleszegelmel, köszönöm szépen, ő Karoly Sándori Anita, és hát ő is nagyon szereti a Modern Talkingot, úgyhogy szerintem nagyon fog örülni ennek az ajándéknak. Most nincs itt a közelemben, a konyhában éppen mosogat.
1: Jó, akkor most na, gyorsásuk neki oda mosogatás közben, hogy drágám, megyünk Thomas Andersre, jó? Ez most már belefér, és azt is kérem, hogy Sándorom, maradj itt a vonalban, hogy mindent fel tudjak írni. Én pedig a Retro Rádió hallgatóinak jelzem, hogy természetesen holnap és vasárnap is folytatódik a Retro Rádión itt a Thomas Anders játék. Vasárnap velem tudnak majd játszani, hiszen továbbra is önökkel vagyok. És most a folytatásban jön a Katrina and the Waves és a Walking on Sunshine. Mennyire igaz ez a dal cím?

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ne felejtsék, a folytatásban mindjárt indul a két órás élő retro kívánság műsor Nyerges Izával, azt követően este 8 órától pedig a szokásos 4 órás DJ Dominik és barátai vezette Fergetek Part indul a 80-as, 90-es és a 2000-es évek legtáncolhatóbb muzsikáival. Holnap is rengeteg programmal várjuk Önöket, de hát egész hétvégén folytatódik majd természetesen a Thomas Anders hétvége játék több alkalommal is, szombat délután is majd Izával, illetve vasárnap én helyettesítem majd Balázs, tehát velem lehet majd játszani a Thomas Anders jegyekért. Most viszont Limál nagy sikerével indul majd hamarosan a híreket követően a két órás élő retro kívánság műsor. Én ezzel búcsúzom mára, kívánok Önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk vasárnap délután. Ugyan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
3: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
5: Notino.
6: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
7: Olcsóbb, mint egy éve?
8: Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi!
9: Yeah! Június 19-én Neoton Familia koncert a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik gondoskodik a hangulatról. Lássiófok.hu.
10: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
12: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Alattomos vészhelyzetet is okozhat a kánikula. Alkohol és drogmaraton az utakon holnap 9-ig akcióznak. Mesés vagyont vár a spanyol naftól Shakira.
16: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
15: Ugrásszerűen megemelkedik a hőségben a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében mérgező gáz keletkezhet. Erre figyelmeztet összefoglalójában a katasztrófavédelem. A jó tanács a régi, szereltessünk fel érzékelőt, ez riaszt, ha baj van. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók ilyen esetekhez. Ellepték a rendőrök az utakat, holnap reggel 9-ig tart az alkohol és drog maraton. Akit megállítanak, azt biztosan ellenőrzik. A cél a balesetek megelőzése. Tavaly több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, 335-en ittasan ültek volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. A rendőrség emlékeztetett, zéró tolerancia érvényes mindkettőre, aki lebukik, pénzbüntetést kap és elvehetik a jogosítványát. Úgynevezett rejtett képességvesztést hozhat a nyár a tanulóknál. A GEM tanulási központ szakmai vezetője Bohács Krisztina intelligencia kutató szerint az iskola nélküli hosszú szünet alatt gyengülhetnek a matematikai készségek, az olvasási rutin és a koncentráció is.
5: A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek 28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez kapcsolódó alapképességek. Az a lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már.
15: Rengeteget költ majd rászoruló gyermekek oktatására és gyógyítására Shakira, legalábbis ezt ígérte, miután kiderült, hogy 60 millió euróra számíthat a spanyol adóhatóságtól. Bírósági végzése is van már arról, hogy jogtalanul kötelezték adófizetésre még a 2010-es évek elején, amikor romantikus házasságban élt akkori szerelmével, a Barca futballistájával Pikével. A kolumbiai sztár kijelentette, várja az utalást, és az sem érdeklik, hogy a madridi hivatal fellebbezett a döntés ellen. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes. Vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
14: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: A korábbi baleset miatt még mindig nagyon lassú a tempó az M3-ason Vásárosnamény felé, Bagnál. Torlódásra készüljenek az M1-esen Budapest irányába, Bicske és Biatorbágy térségében. Ráadásul mindkét oldalon baleset is történt. Lényegesen hosszabb a menetidő. Megindult a népvándorlás a Balaton felé az M7-es fővárosi kivezetőjén. A 12-es kilométernél 4-es ütközés is nehezíti a helyzetet. Szalagkorlátnak rohant egy kocsi az M5-ösön Röszke felé, Ócsánál. Itt a nézelődők okozzák a fennakadást, adta hírül az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: A végtelen történetből hallgatunk meg egy szuper jó slágert itt a Kívánság műsor legelején, annak ellenére, hogy a műsorunk sajnos nem végtelen, este 8-ig lehet telefonálni és SMS-ezni. Most is üzenhetnek azoknak, akiket a világon a legjobban

0: Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620-22-22-122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Relax, take it easy, a most következő slágernek a címe, és én azt gondolom, hogy ez így pénteken, úgyhogy már elmúlt 6 óra, valóban aktuális. Most már a legtöbb retro hallgató életében nagyon remélem, hogy a relaxáció és a pihenés játssza a főszerepet, és hogyha ez így van, akkor minden bizonnyal van idejük arra is, hogy telefonáljanak vagy SMS-ezzenek a kívánság műsornak, ami a retro üzenőműsora. Meglephetik néhány kedves gondolattal a szeretteiket. Én Nyerges Izabella vagyok, és ma a 8-ig a Fergetek partiig maradok. Jó estét kívánok, miben tudok segíteni?
1: Szia Iza, jó estét kívánok. Karcsi vagyok, jelen pillanatban nem Lorientből, hanem Nantesból, Franciaországból. Egy olyan meglepetést szeretnék, hogyha ezt meg lehet oldani. A mai nap folyamán utazott egy kedves barátnőm Marokkóba, Szolnokról, és én 31-én, tehát június 31-én fogok hazamenni, és pont, hogy ellentét lesz, és egy napot kell, hogy várjunk egymásra.
0: Hogy hívják őt, mi a keresztneve? Mutasd be nekünk, légy szíves.
1: Mónika.
0: Mik a kedves gondolataid, amit neki szántál?
1: Nagyon szépen köszönöm amúgy, hogy fogadtad a hívásot. Legyen mindig vidám, és jó teljen neki ott Marokkóba az egész szabadsága.
0: Aranyos vagy, hogy gondoltál rá, és hát ha már úgyis vakációzik és pihen, akkor a most következő slágernek is ez a címe. Relax, take it easy, ez a kívánságműsor este 8-ig.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádiómnak 2 órás kívánság műsort a 0620-22-22-122-es számon érik el, és ha mégsem, mert nagy a tömeg is állandóan foglaltat jel ez a vonal, akkor csak annyi a dolguk, hogy hétvégén pihennek egy picit, és hétfőn este 6 órakor újra próbálják. Jó napot kívánok!
1: Szervusz, Iza Mászpista, logopédus kollégád vagyok, én már nem tudom, hogy hanyadik alkalommal. 2 üzenetem volna, egyszer. 49. tanévet fejeztem be az Éjfió és a Nyúli óvodában. Köszöntöm a kollégáimat, jó nyarat kívánok még az óvonőknek. És azokban a gyönyörű kölyköket, akiket logopédiai terén beszédhibát javítva hoztam föl, ahogyan illik. Ez volna az egyik üzenet a kollégáknak és a gyerkőszeimnek, a csimpójáimnak. A másik pedig nagyfiamnak Németországba, útunkba, augusztus 8-án jönnek újra 12-en. Immár második alkalommal egy nagy családi balzélet is van állunk két hétig. Nagyon köszönöm, Zsa.
0: Igazán nincs mit, tehát akkor két csapatunk van. Egyrészt a munkatársak, a kolléganők az óvodában, meg a kisgyerekek, akiket fejlesztesz. Másrészt pedig a fiadék, a családtagok, akikkel augusztusban bulisztok. Hát akkor egy olyan sláger következik, ami picit megalapozza ezt a buli hangulatot is. Jön a Run DMC és az Aerosmith közös, ez a Walk This Way a kívánságműsorban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó estét kívánok, önnek is sikerült bejutnia a kívánság műsorba.
1: Jó napot kívánok, szia Jézus, én Dániel Betty vagyok. Kállai Robert Tamásnak, a páromnak szeretnék küldeni egy szerelmes számot, és köszönöm szépen, hogy kitart mellett, és hogy szeret.
0: Jó, mi lesz a hétvégi programotok? Mesélj nekünk picit.
1: Hát ő hazautazik, mert ballagásra megy a testvérének a lánya ballag. Én meg, hát... Hűsödök a szobába, mert nagyon meleg lesz.
0: Igen, ez igaz, de én annyira vártam már, ez a kedvenc évszakom, megmondom őszintén, én imádom a kánikulát, tudom, hogy picit nehezen viselhető, na de hát ott a dinnye, ott a fagyi, ott a strand, ami segíthet, és hát mégiscsak ez az igazi, amikor végre jön a hétvége, és csodás idő van, és kiszabadulhatunk a természetbe, szóval én nem ágálok ellene. Figyelj csak, a szerelmes láger, hát a Culture Club és a Do You Really Want to Hurt Me következik, romantikus hangulata van. A tempója is megfelelő, úgyhogy szeretettel küldöm a párodnak és ne.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió. Metro.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsor, engem Nyerges Izabellának hívnak, és nem bánom, hogyha tegeződünk, sőt, örülök neki. Szia!
1: Jó estét kívánok! Szia, Izabella! Árvai Sándor vagyok. Ezt számot szeretnék kérni. Duskóti Tibornénak, Szálló legjobb ügyeleteseinek, és itt a szobatársainak.
0: Mit szeretnél üzenni a szeretteidnek néhány mondatban?
1: Kárd velem őket, és szeretem őket.
0: Nagyon jó hétvégét kívánok! Jön az AC/DC és a Highway to Hell, ez a kívánság műsor, ahol 8-ig a Fergetek partiig tudják meglepni a szeretteiket néhány kedves gondolattal, én pedig játszom hozzá az ajándékslágereket is.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Szeretettel köszöntelek a kívánság műsorban, te is tudsz üzenni a szeretteidnek.
1: Jó napot kívánok, szia Izabella, Albert vagyok, helyi Vávárról. Szeretnénk kérni egy számot a szerelmemnek, hűséges hozzám. Szeretem, imádom, és remélem, hogy még sokáig együtt leszünk.
0: Mi lesz a hétvégi programotok?
1: Hétvégi program. Szerintem úgy sétálás, beszélgetés, meg egy jégkrémezés.
0: Kánikula lesz majd 36 fokkal, úgyhogy máshogy nem is nagyon lehet kibírni. Köszönöm, hogy meséltél, és akkor jön az ajándéksláger is. A hírek után itt a Technotronic. Ez a Pump Up the Jam a kívánság műsorban, ahol a 0620-22-22-122-es szám 8-ig a Fergetek Parti ígél.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönség kedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 grammos többféle Mercedes-szel csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi? Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
5: Ugrunk egy bombát?
6: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
8: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
9: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több 1000 termékünkre. 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Na, mi lesz a mai program?
11: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
10: Vagyis?
11: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
10: És ha rock'n'roll, akkor...
11: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
12: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
13: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
14: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
15: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
2: A reklám után...
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Ősszel megszüntethetik a 7-es cikkelyes eljárást. Tüdőgyulladást is okozhat a csúcsra járatott klíma. Zajfogó védte a lebukástól az illegális cigi üzeme.
18: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett 7-es cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormányfő hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Itt a kánikula, másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tiszti főorvos. Nagyon fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókat odahaza és az autóban ne állítsuk túl hidegre. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa Magyar Donát.
7: Megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet.
18: Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyi igazolványok, erről nem kapnak külön értesítést az érintettek, jelezte a belügyminisztérium. Az új okmányt személyesen a kormányablakokban lehet igényelni. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még régi személyük van, főként idősekről lehet szó. Egy komplett illegális cigarettagyárra csaptak le a NAV nyomozói. Hogy pontosan hol, azt nem árulták el, azt viszont igen, hogy hangszigetelés védte az üzemet a lebukástól, blokkolták a mobilhálózatot a környéken, a kiugró áramfogyasztást pedig ipari aggregátorokkal küszöbölték ki. Ám ez sem segített. A rajtaütés után 1 milliárd forint értékű vagyont vettek zár alá. Szlovákiában egy raktáron ütöttek rajta a helyi rendőrök ugyanebben az ügyben. Itthon egyelőre két gyanúsítottat hallgat. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes. Vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Rengetegen autóznak az M7-esen a Balaton felé, már a kivezetőn kifejezetten lassú az előrejutás. Aztán ez folytatódik Török Bálint és Martonvásár között, akár 25 perccel is hosszabb lehet a menetidő. A korábbi baleset miatt még araszolásra kell készülni az M3-ason Vásárosnamény felé Gödöllő és Bak között. Budapest irányába már megszűnt a torlódás. Személyautó és busz ütközött az egyes úton Győr határában, a 813-as út közelében, megállították a forgalmat. Szolnokon a Szent István Tisza hídon javítják a dilatációs szerkezetet, jelzőlámpa irányítja a kocsikat, adta hírül az Útinform.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Rengeteg olyan SMS érkezett, amiben a hallgatók Vágó Pirosnak kívánnak boldog születésnapot, Ildi és Tibi a Zalán utcából írtak, de megkeresett Tomi és Zöldséges Zsolt is, úgyhogy Pirka, Isten éltessen sokáig a Technotronic neked is zenél a kívánság műsorban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádiómnak. Kívánság műsor második órájában is a 0620-22-22-122-es számon várom a hívásokat, tudnak üzenni a szeretteiknek, megköszönhetik őket névnapjuk, vagy akár születésnapjuk alkalmából is, de mindig elmondom, hogy nem kötelező, hogy legyen bármilyen különleges alkalom, az is bőven elég, ha valakinek egyszerűen csak elmondanák, hogy mennyire szeretik, mennyire fontos. Jó estét!
1: Jó napot kívánok, jó estét, már úgy mondván, szeretnék egy számot kérni. Balla Nándor vagyok, Bátorterenyéről.
0: Igen, kit szeretne meglepni?
1: A nejemet szeretném meglepni.
0: Őt hogy hívják?
1: Ő Julianna.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit neki üzenne?
1: Üzenem neki, hogy nagyon sok szép napot kívánjon még az életbe, mert nem vagyunk már fiatalok.
0: Igen, még néhány kedvességet szeretne neki mondani?
1: Hát azt, hogy nagyon szeretem őt.
0: Kellemes hétvégét kívánok, hallom, hogy a háttérben szól a rádió, jó angosan, úgyhogy önök is úgy látszik, hogy minden tevékenységhez hallgatják, de hát ez így normális. Én is, ha tudnék vezetni, akkor például autóban mindig úgy kocsikáznék és gurulnék, hogy közben szólna a retro. Úgyhogy nagyon jó hétvégét, nagyon jó időtöltést kívánok. Az NSYNC gondoskodik az ajándékslágerről a Kívánság műsorban.

0: Sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620-22-22-122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Önök a kívánság műsort, a Retro Rádió üzenőműsorát hallják, ahol meglephetik a szeretteiket. Jó estét!
1: Szia, jó estét kívánok! Ili vagyok. Szeretnék a családomnak küldeni egy dalt.
0: Igen, sorolt fel kérlek, hogy kik kaphatják a következő slágert, kik állnak a legközelebb hozzád.
1: Hát a három unokámnak küldeném, a Natánnak, Elinának és Lunának, és küldeném a gyerekeknek és a férjemnek.
0: Jó, mik azok a kedves gondolatok, amit nekik szeretnél üzenni?
1: Hát, hogy ők a legfontosabbak számomra, és minden megtöszhetik értük.
0: Jó, és mesélsz nekünk egy picit a nyári vakációról, hogy fog telni, tudtok együtt pihenni, mik lesznek a programok?
1: Hát így délutánonként együtt töltés, vagy hétvégenként nyársolás, bográcsolás, ennyi a terv.
0: Ó, hát ez parádés, ne viccelj. Akkor nagyon kellemes vakációt kívánok, így június 19-én, és akkor érkezik az ajándék, és amit Bonnie Tyler énekel el, ez a Total Eclipse of the Heart.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorba.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Agrorádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retrorádió.
0: Retrorádió.
3: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Többször is előfordult már velem a kívánság műsorban, hogy valaki betelefonált, és aztán kiderült, hogy ő egy picit ilyen visszahúzódó, introvertált típus, mert amikor arra buzdítottam, hogy mutatkozzon be, akkor az volt a válasz, hogy nem szeretné elárulni a valódi kilétét, de igazából egyáltalán nem is muszáj, hiszen most is úgy kaptam SMS-t, hogy csak álnéven írta alá valaki, méghozzá Csintalan Palacsinta néven. Kedves Izabella, én a szerelmemnek szeretnék küldeni egy számot a kívánság műsorban. Egy picit összevesztünk múlt héten, és mosolyszünet volt, de szeretném, hogyha tudná, hogy én egyszerűen nem tudok nélküle létezni. Imádom, szeretem, és megígérem, hogy a mostani hétvégénk tökéletes lesz. Hát annyira jó idő lesz, hogy érdemes szabadtéri programokban, medencézésben, strandolásban, vagy bármi ilyesmiben gondolkodnotok, de hát nyilván én nem szólok bele, csak adok néhány ötletet. Örülök, hogy kibékültök. Samantha Fox nektek énekel a Retro Rádióban, és ahogy mondtam, akkor ezt az SMS-t Csintalan Palacsinta álnéven írta valaki.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Így péntek este ki kell már engedni a fáradt gőzt, úgyhogy hamarosan átadjuk magunkat a bulizásnak, jön a Fergetek Parti. Az utolsó beszélgetés következik a Kívánság műsorban. Jó estét!
1: Jó estét kívánok, kedves Izabella! Én egy üzenetet szeretnék a feleségemnek továbbítani, hogy a mód és lehetőség van rá, és persze egy számot vele küldeni.
0: Igen, jöhet a bemutatkozás, és mondja el, hogy a kedves feleségét hogy hívják.
1: Lajos vagyok, és a páromat Bodó Mariannak hívják, akit nagyon szeretek, és örülök, hogy a feleségem lett, és egy életen át szeretni fogom.
0: Valaki másnak még néhány mondat?
1: Hát igen, üzennék a kislányomnak is, Törész Regina Cintiának, hogy őt is nagyon szeretem.
0: Jól van, én pedig nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek a Pink Floyd slágerével, ez az Another Brick on the Wall.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, mely jött a búcsú pillanata. Holnap viszont találkozunk, dél és 6 óra között szórakoztatom majd önöket. Aki szeret nagyon bulizni, az most ugrabugrálhat egyet örömében, mert hogy indul a Fergetek Party, és benne itt a Van Halen és a Jump is. Jó volt, hogy ma is ilyen sokan itt voltak velem a Kívánság műsorban. Holnap délben viszont jövök vissza. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Modern Talking legendás hangja visszatér Budapestre. A popzene aranykorába. Thomas Anders elhozza a hamisítatlan Modern Talking életérzés. Most először az MVM Dom színpadára a Retro Rádióval.
1: Hallgassa a Retro Rádiót hétvégén is. Telefonáljon tizedikként és nyerjen páros belépőt a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
2: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Thomas Anders koncertélménnyel lehet gazdagabb.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban. Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron.
6: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
7: Notino.
8: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
9: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
10: Melyik történet kerül a bajnokcsapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
11: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
12: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
13: Na, mi lesz a mai program?
14: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
13: Vagyis?
14: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
13: És ha rock'n'roll, akkor...
14: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
1: A reklám után...
2: Hírek a Retro Rádióban.
15: Azbest botrány üzent Ausztriának a kormányfő, meg sem érzik a Balatonnál az alacsonyabb vízszintet. 3000 programmal jön a múzeumok éjszakája. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Valódi egyeztetést és valódi válaszokat vár a kormány Ausztriától a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés ügyében, jelentette ki Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter megismételte, ragaszkodik a szennyező fizet elvhez, és jelezte az osztrák kancellárnak is, hogy a magyar fél lépni fog az ügyben. Szólt arról is, hogy a tavalyi szinten befagyasztják a polgármesterek fizetését, július 1-től elveszik a számla nélküli költségtérítéseket, és felére csökkentik a megyei közgyűlési elnökök javadalmát. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a vendégeket a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, ám egyik sem okozott számottevő visszaesést az ágazatban.
7: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor gomoppadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
15: Vádat emeltek egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy motorosnak. 2 éve történt mindez Budapesten, egy közlekedési konfliktus után, ami látszólag azzal zárult, hogy a motoros benyúlt a kocsiba és pofon ütötte a fuvarozót. Ezt torolta meg aztán a taxis. Az ütközésben nem sérült meg senki, 80 000 forintos kárt rögzítettek a helyszínelők. A motoros ellen garázdaság miatt indult eljárás. Holnap lesz a múzeumok éjszakája. 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják az érdeklődőket az ország legnagyobb kulturális eseményén. Például rendhagyó kiállításokkal, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel. A gyermekek külön programokra készülhetnek. Részletek a muzei.hu oldalon. Forró napok várnak ránk, egyelőre nem tudni, meddig tart a kánikula, már is mondom, milyen időnk lesz. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes. Vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Kellemes péntek estét minden retro rádió hallgatónak. Várkony Attila, DJ Dominik vagyok, és már is indul a mai pénteki fergetek parti. Minden kedves hallgatóknak kívánok kellemes időtöltést. Remélem a legtáncolhatóbb, legizgalmasabb dalok

Hát ez a dal, ez a Van Halen dal szerintem zseniális, és ahogy megszólal ez a hangszer, az valami elképesztő. Ez volt egyébként Van Halen egyetlen olyan dala, amely az amerikai Billboard lista első helyére került. Meglepődtek egyébként a hallgatók annak idején, vagy a rajongók, hogy szintetizátor szerepel benne, de hát ezen túlesett más nagy zenekar is, például a Queen, és még nagyon-nagyon sokan mások, de a 80-as években ez volt a trendi, és különben is sok nagy rockzenekar csinált igazi popslágert, gondoljunk csak például a Kiss együttes I Was Made For Loving You Baby-re, vagy Another Brick in the Wall-ra, amelyek azért nem klasszikus popzenekartól, de igazi popslágerek lettek. De most menjünk tovább, hiszen a Retro Rádióban folytatódik a mai Fergetek Party, és a következőkben is érkezik a Duran Duran, az Alphaville, Richard Sanderson, Menetőr, és még nagyon-nagyon sokan mások. Várkony Attila, DJ Dominik vagyok, és köszönöm, hogy ma is, pénteken este

Az Örök Ifjúság dala, van egy ilyen parti sorozatunk is, egyébként Forever Young, 1984-ben jelent meg az Alphaville, szerintem egyik legzseniálisabb nótája, fogadják szeretettel, jön a Forever Young, itt a Retro Rádióban.

létezik szerelmes dal, ha létezik dal, amelyre kötelező szerelmesnek lenni, szerintem erre a nótára ez mindenképpen igaz. Ez egy filmzene volt egyébként, de most itt a Retro Rádióban szeretettel játszom önöknek.

Operett Rádiót hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel és egy Ausztráliára vonatkozó nótával, mert hogy ezt tartják nagyon sokan Ausztrália nem hivatalos himnuszának. Jön a Manetwork és a

műsorunk első órája a vége felé közeledik, de még egy zseniális dallal szeretnék önöknek kedveskedni. I want to know what love is. Azaz szeretném tudni, hogy mi a szerelem. Szerintem sokan vagyunk ezzel így, sőt, szerintem nagyon sokan tudják is. Jön a Foreigner itt a Retro Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Uniós csatlakozás nem kap extra elbánást, Ukrajna alattomos vészhelyzetet is okozhat a forróság. Alkohol és drogmaraton még reggel is akcióznak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormányfő szerint meg kell állítani az illegális migránsok áramlását Európa felé. Magyar Péter Brüsszelben kijelentette, biztosítani kell a visszatoloncolás lehetőségét, és működő táborokat kell létrehozni az unió területén kívül. Megerősítette, ügydöntő népszavazás lesz itthon Ukrajna uniós tagságáról a csatlakozási folyamat végén, és nem lesz gyorsított eljárás. A visegrádi négyek együttműködéséről szólva elmondta, minden érintett országnak érdeke az eredményes munkáról, és ezért lépéseket is tesznek már a közeljövőben. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, holnaptól kedden éjfélig extrém forróságra számíthatunk a következő napokban, ami még az egészséges emberek szervezetét is megviseli, pláne a betegeket, időseket, gyerekeket. Arra kérnek minket, hogy a kánikulában öltözzünk lengén, igyunk sok vizet, ne együnk zsíros, nehéz étkeket, ne végezzünk megterhelő fizikai munkát, és ha lehet, akkor ne legyünk a tűző napon 11 és délután 3 óra között. Aki vízparton hűsöl, tartsa be a szabályokat, felhevült testtel ne menjen a vízbe, és ha bárki bárhol rosszul érzi magát, hívja a 112-t. Ugrásszerűen megemelkedik a hőségben a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében mérgező gáz keletkezhet. Erre figyelmeztet összefoglalójában a katasztrófa védelem. A jó tanács a régi, szereltessünk fel érzékelőt, ez riaszt, ha baj van. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók ilyen esetekhez. Ellepték a rendőrök az utakat, holnap reggel 9-ig tart az alkohol és drog maraton, akit megállítanak, azt biztosan ellenőrzik. Tavaly több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, 335-en ittasan ültek volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. A rendőrség emlékeztetett, zéró tolerancia érvényes mindkettőre, aki lebukik, pénzbüntetést kap és elvehetik a jogosítványt. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes. Vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Kellemes péntek estét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ez a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsora. A következő 3 órában már mixben érkeznek a legnagyobb dalok. Remélem, ez és a parti hangulat mindenkit, de mindenkit magával ragad.

3 órától együtt hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit, vagy annak idején a csütörtök 12 zenekarban énekeltük kikivel, indul a nyár, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan érzik. Az időjárás persze időnként tréfálkozik velünk, de ezt leszámítva már nyári hangulatban vagyunk, lassan az iskola is a végéhez ér, ami azt jelenti, hogy a klasszikus szünidői hangulat elérkezik, persze a szülők vegyes érzelmekkel fogadják ezt a helyzetet, hiszen nagyon sokoknak a gyermekekkel valamit kezdeni kell, nem mindenhol vannak nagyszülők, vagy esetleg olyan táborok, ahol a gyermek hasznos elfoglaltságot talál magának, de minden esetre itt van a nyár, ami nekünk is azt jelenti, hogy járunk minden felé, Dunavarsány, Monori erdő, Balatonlelle, Veszprém, Morizonsz, Füge, Margit-sziget, plázs. Hát csak az elmúlt néhány nap, néhány hét eseményeit így összefoglalva elmondtam, de most folytatódik a műsor, tartsanak velem!

0: Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsorának első órája, amely a mixeket jelenti, és összességében már a második. Néhány programot hadd mondjak el, így cím meg időpont nélkül, csak hogy merre leszünk a következőkben. Megyünk a Csillaghegyi strandra nem sokára, aztán Alsóösre két különböző helyre is, és a két különböző helyen is két különböző típusú rendezvényre várnak bennünket, de számtalan egyéb helyszínen, például a Budapest Parkban, vagy az Efoton, vagy éppen a Siófoki plázson, ott lesz a Fergeteg Parti. Az önök jó voltából ott lehetünk mi is. De most folytatódjék a műsor, ezzel a második óra véget ért, most vagyunk fél időben, hamarosan jön a folytatás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Már csak hónapjai vannak a hetes cikkelyes eljárásnak, rengeteg bajt okozhat a csúcsra járatott klíma, végleg el kell köszönni a bordó személyiktől. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormányfő hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Itt a kánikula, másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tiszti főorvos. Nagyon fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűző napot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókat odahaza és az autóban ne állítsuk túl hidegre. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa Magyar Donát.
4: Megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet.
3: Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyi igazolványok, erről nem kapnak külön értesítést az érintettek, jelezte a belügyminisztérium. Az új okmányt személyesen a kormányablakokban lehet igényelni. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még régi személyük van, főként idősekről lehet szó. Egy komplett illegális cigarettagyárra csaptak le a NAV nyomozói. Hogy pontosan hol, azt nem árulták el, azt viszont igen, hogy hangszigetelés védte az üzemet a lebukástól, blokkolták a mobilhálózatot a környéken, a kiugró áramfogyasztást pedig ipari aggregátorokkal küszöbölték ki. Ám ez sem segített. A rajtaütés után 1 milliárd forint értékű vagyont vettek zár alá. Szlovákiában egy raktáron ütöttek rajta a helyi rendőrök ugyanebben az ügyben. Itthon egyelőre két gyanúsítottat hallgat. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes, vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes péntek estét minden Retro Rádió hallgatónak, Bárkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágereit. Sajnálom, hogy minden héten nem tudunk találkozni, pedig én azt szeretném, hiszen erről szól a Fergeteg Parti, és erről szól a műfaj.

Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Nagyban zajlik a labdarúgó világbajnokság, és hát sok érdekességet tudunk ezzel kapcsolatban elmondani. Hát egyet hadd osszak meg most önökkel, veletek. Szerintem Vozinha neve mindenki számára ismerőssé vált, aki eddig nem követte a zöldfoki labdarúgás minden részletét. Egy 40 esztendős kapusról van szó, aki konkrétan kivédte a spanyol válogatott világhírű és igen drága játékosainak a szemét, ahogy szokták ezt mondani a fociban, és a lefújás után könnyekben tört ki, mert a nagyszülői nevelték. Édesanyja vízum és anyagi problémák miatt nem tudott elutazni erre a mérkőzésre, és egész életében erre a nagy megmérettetésre vált. Álmodta, átgondolta sokféleképpen, de az élet így megírta neki. Ő a VB-k történetének egyik legidősebb játékosa, és egyébként érdekesség, hogy csak 25 éves korában lett profi labdarúgó, jelenleg Portugáliában játszik. Egyébként ez egy becenév, nem ez a hivatalos neve, nagymamát jelent, és a nagyszülei iránti tiszteletből ragadt rá, mindig róluk mesélt a csapattársainak. Hát egy remek ember, egy fantasztikus kapus teljesítmény, és egy igen picike kis államalakulat, amely nagyot alkotott. Tartsanak velem, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szól.

0: Azóta lett Rádió Fergeteg Parti című műsorának harmadik órája. Természetesen itt a Retro Rádióban folyamatosan minden, ami eddig volt, menni fog tovább. Nagyon sokan érdeklődnek, hogy mi újság van, mi van. Semmi nincsen. Szokták mondani, hogy nincs semmi látnivaló. Egy viszont biztos, hogy a nyár is, ahogy eddig bármely nyár, hozni fogja a legnagyobb slágereket, hozni fogja a partikat, a bulikat, a nagy, hatalmas fesztivál hangulatokat, és természetesen egy lépést, amellyel egyel közelebb kerülhetünk egymáshoz. Folytatódjék a műsor, nem sokára jön az utolsó óra. Tartsanak velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elérkezett műsorunk utolsó órája, kellemes péntek estét mindenkinek. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágereit. És ezúttal nem csak a hagyományos slágerek érkeznek, hanem azok, amelyekre egy igazán jót lehet bulizni, táncolni.

Amikor hát rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Sajnos mindig minden fellépésről nem tudok beszámolni, és szerintem nagyon sok hallgatónk szereti, hogyha kis történeteket vagy érdekességeket osztunk meg ilyenkor. Hát így van ez a nyaralással kapcsolatban is, mert hogy ez a kézi podgyász, ez mindig egy kérdés, mert a Fapados járatok azt találták ki, illetve azok menedzserei, hogy ugyan olcsóban adják a jegyet, de mindenért is fizetni kell, amiben az ember megpróbál részt venni. Ennek egyik sarkalatos pontja a kézi podgyász mérete. Na most a következő, amit tudni kell ezzel kapcsolatban. 1. Nem kell magától belecsúsznia a táskának a keretbe. Tehát ha azt mondja ott az illető, hogy nem jó, mert betuszakoltuk, szuszakoltuk, duckoltuk, pöcköltük, ahogy mondta Hajdú István annak idején, ez nem igaz. A következő. Ha enyhe nyomásra be tudják helyezni, akkor elfogadják. A lényeg, hogy teljes egészében, tehát fölül, alul, oldalt bele kell, hogy menjen abba a kis rácsba. Ha valaki szerint jogtalanul büntették meg, fényképet kell készíteni, és nyugodtan nyújtsanak be panaszt ezzel kapcsolatban. Jobb, ha tisztában vagyunk a szabályokkal, hiszen ettől lehet gondtalan.